0: elkerülhető élelmiszer hulladékot termel évente. Ez 9 év alatt, amióta a méréseket végzi a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mintegy 40%-os csökkenés, de hazánk tavaly is az uniós átlag alatt teljesített. A felmérés alapján egy ember 60,7 kg élelmiszer hulladékot termel, ami országosan 576 ezer tonnát jelent. Ennek fele elkerülhetetlen hulladék, például tojás, héj, csont vagy kávézac. A kukákban leggyakrabban készételek, friss zöldségek és gyümölcsök, valamint pékáruk kerülnek, ezek adják a kidobott ételek több mint 3/4-ét. A veszteség okai évek óta változatlanok, vagyis a túlvásárlás, a túl nagy adagok főzése, illetve a kamrában vagy a hűtőben felejtett alapanyagok. Szerda délelőtt a nagy közönség előtt is megnyílik a Biodom városi oázis, a Fővárosi Állat és Növénykertben. A központi csarnokban 4 évszakos időjárástól független oázis várja a látogatókat 13 ezer trópusi és szubtrópusi növénnyel, hulmánokkal, baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel. A tárlaton életnagyságú dinoszaurusz rekonstrukciók is láthatók, köztük egy 25 méter hosszú, csaknem 12 méter magas állat, valamint a magyar kutatások alapján bemutatott tollas dinoszauruszok. Az oázis exotikus hangulatát egy 14,5 méteres vízesés teszi teljessé. A projekt nettó 350 millió forintból készült, amelyből 300 millió forint az állatkert saját forrása. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek,

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kocsmáros Gábort köszöntöm nagy szeretettel, a Képes Kiadó vezetőjét.
2: Igen, szervusz, és örülök, köszöntöm
1: néked,
2: a hallgatókat.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, milyen jó, hogy ez egyszerre most megtörténik, és nagyon nemes a küldetés, meg a misszió, ami kapcsán most találkoztunk. A kiadó küldetése is egy nemes küldetés, hát ami meg itt van a kezemben, az meg pláne. Egy kuriózum mondhatom?
2: Hát egy különlegesség a Képes Kiadó, ami kiadónk, és ezt azért alapítottuk még édesapámmal, még most már több mint negyed évszázada, hogy Kocsmáros Pál képregényeit, aki az én nagyapám volt, hogy az ő képregényeit megjelentessük, felújítsuk, az ő hagyatékát gondozzuk.
1: És ami hát egy nagyon gazdag, szép
2: nagy hagyaték. Kincsek jöttek elő, igen, ebből a hagyatékból. A legtöbben talán, most így bocsánat, hogy belevágok a közepébe, a rejtőképregényekből ismerhetik az ő nevét, ugyanis a Fülesben ezek sok százezeres példányszámban jelentek meg
1: hát
2: régen.
1: Nekem egy csomó van belőle otthon.
2: és akkor nagyon sokan megismerték az ő nevét.
1: És szerintem még én gyűjtöttem is ezeket annak idején, és szerintem sokan vagyunk ezzel így.
2: Sokan mutatják, hogy volt, amikor ezt folytatásokba jelentették, meg volt, amikor önálló fizetékben, és mutatják nekem, ahogy kivágták, még amikor folytatásokba jelentek meg, akkor kivágták ezeket a lapokat, összegyűjtötték, összekötötték könyvkötővel, és akkor így mutatják nekem a kész képregényeket. Mi pedig ezeket az oldalakat, megsporoltuk ezeket, ezt a munkát a maiaknak, tehát összegyűjtöttük ezeket az oldalakat, és minden egyes történetet egy külön kötetben adtunk ki.
1: Ami most itt van a kezemben, az aranyember, Jókai Mór aranyemberéről van szó, amelyhez a te nagypapád rajzolt, tulajdonképpen zseniális.
2: Igen, ő készítette a képregényt, Cseh Horváth Tibor készítette a szöveget, még annak idején a legtöbb képregénynek a szövegét, az 50-es, 60-as, 70-es években ő készítette, és Kocsmáros Pál volt az egyik legnépszerűbb grafikus volt. Ez a, úgy is mondták, hogy a három testőr, az Sebők, Zórád, Kocsmáros. Sebők Imre, Zórád Ernő és Kocsmáros Pál, ők voltak a nagy képregény alkotók. A negyedik testőr, a D'Artagnan, ő a Fazekas Attila, aki a mai napig rajzolja a képregényeket.
1: Aktívan.
2: És ebből él a mai napig. Bizony, bizony.
1: Ne tévessze meg az olvasókat sem, meg a hallgatókat sem a képregény szó. Mert nálam most egy kemény kötésbe csomagolt könyv van az én kezemben, ami ugye is van is sorozatnak is lehet hívni, de egy szokás, hogyha bárki, aki ide könyvvel érkezik, akkor meglátjuk, hogy hol nyílik ki a könyv, melyik jelenetnél,
2: igen, ez
1: is
2: jó,
1: üzene nekünk valamit. Hát tessék, a 22. 23. oldal, ahol mondod a karaktert?
2: Innen nem látom, de nem tudom, hogy ha kezembe adod.
1: Na, odaadom neked, akkor olvasd fel, kérlek, az első szembe jövő kockát. Ugye itt most képkockák vannak.
2: Aha.
1: Mi a történet, ha elmondod a...
2: Igen, elmesélem. Itt, tehát nem tudom, hogy mennyire menjünk bele Jókainak ebben a művébe. Ez egy, szerintem egy nagyon izgalmas regény, amiből ez a képregény, igen, készült. Itt a főszereplő, Timár Mihály, egy szerény, becsületes hajós ember,
1: igen,
2: akinek egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete, ahogy ez a romantikus művekben ez szokott lenni, és megkapja igazából, akit ő visz, annak az embernek a mesés gazdagságát a lányával együtt.
1: Igen.
2: De hát igazából ő azt kapta meg, hogy a lányról gondoskodjon, és megkapta a kincset, de ő, ahogy ezt az elsüllyedt hajónak az elsüllyedt kincsét megtalálja, ő megtartja a kincset, és így megtartja a nőt is hozzá.
1: Na de hogy látni kellene a hallgatóknak azt az arckifejezést, ami ott meg van rajzolva. Ezért adtam neked oda, és tulajdonképpen a kérdés lényege is ez lenne, hogy aki olvasta az Aranyembert, a teljes történetet megtalálja ebben?
2: Ebben benne van a teljes történet, nincsen semmilyen változtatás a műben. Hát annyi, hogy nyilván nem fér bele 500-600 oldal.
1: Tehát ez tömörítve van.
2: Tessék?
1: Tömörítve.
2: Nyilván tömörítve van.
1: Adjátok át a
2: lényeget. Igen. És hát amit ez a régi kínai mondás, hogy egy kép felér 1000 szóval, tehát nyilván egy képregényben ez nagyon fontos, hogy nem ugyanazt látjuk leírva, meg nem ugyanazt látjuk a képeken, hanem a képek és a szöveg az nagyon szépen kiegészíti egymást. Egyébként, ahol kinyitottad, ott pont ez van, ahol ez derül ki, hogy Timár Mihály megmentette a vagyonát a lánynak.
1: Igen.
2: És akkor utána jön a vívódás, hogy akkor mihez kezdjen ezzel a gazdagsággal. És egy tényleg nagyon érdekes történet, ahogy a főszereplő egyre gazdagabb és gazdagabb lesz, viszont ettől nem lesz boldogabb egyáltalán, sőt, mardossa a lelkismeret végig, és aztán megjelenik az ő lelkismerete egyébként a Krisztián Tódorban, aki utána meg zsarolja ezzel, hogy ő majd kitálal mindent. És a végső megoldás pedig az, hogy az egyik énnyit igazából egy szerencsés véletlen folytán meg tudja semmisíteni, hogyha szabad így fogalmaznom, és a senki szigetén él boldogan, szerelemben, és ott már nem a pénzért szeretik, hanem mint
1: önmagáért.
2: Igen.
1: No, az irodalom klasszikusai képregényben sorozatnak egy nagyon szép példánya. Jött most ki, és szívből ajánljuk mindenkinek, mert mennyivel, pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az értékei azok egyetemesek, mint régen is. Sokkal befogadhatóbban, élvezetesebben átadni a lényeget. Meg
2: igen, itt van egy ilyen, hogy a mai korban pláne nagyon nehéz versenyezni az emberek figyelméért, pláne a fiatalok, a gyerekek figyelméért, és ez nagyon segíti a gyerekeket abban, hogy kedvet kapjanak, önbizalmat kapjanak az olvasáshoz.
1: Igen.
2: Én azt vettem észre, hogy nagyon kettős, ahogy a képregényhez hozzáállnak az emberek, főleg az, aki gyerekkorában is olvasott képregényt, ők nyitottak ez iránt, de vannak, akik nem olvastak képregényt, és nagyon sokan ellenségesek, hogy ez a képregény, ez milyen dolog, hogy én is kaptam ilyen bírálatot, hogy leszoktatja a gyerekeket az olvasásról.
1: És közben
2: pont én ezt látom minden képregényfesztiválon, minden képregénybörzén, díjátadókon, hogy megszeretik az olvasást, és egyébként nagyon sokan megszeretik a rajzolást is. Tehát, hogy én látom ezeknél a klasszikus regényadaptációknál, de a rejtőknél is, hogy nagyon sokan a rajzolást is megszeretik. Minden évben adunk át képregényes díjakat, van Kocsmáros Pál díj is, és volt, aki mondta nekem, hogy ő így indult el a rajzolással, hogy még régen a Kocsmáros Pál rajzait próbálta másolni, aztán persze megtalálta a saját stílusát. Sőt, színházi embereknél is láttam ezt, hogy akik pedig azt mondták, hogy az iskolában például ő egy operaénekes volt, azt mondta, hogy még általános iskolában a Dumas három testőr képregényt vitték be, és még azt dramatizálták utána az osztályban, és akkor azt próbálták eljátszani. Tehát, hogy van, akinek pedig a színházi életet hozta a képregény olvasás már gyerekkorában. Tehát mindenkinek hozhat valamit.
1: Hát nem akarok ünneprontó lenni, csak mesélek, hogy nekem is egy képregény hozta meg az olvasás iránti. És az ünneprontás az azért mondtam, mert Rózsaszín Pár Duc képregények voltak.
2: Hát gyerekkoromban én is ezekkel kezdtem. Tehát a Rózsaszín Pár Duc, ugye még volt régebben a Bobó, Góliát, Batman, Pókember. Tehát, hogy én is ezeket én nagyon szerettem, és egyébként engem nagyon segítettek ahhoz, hogy ezek a képregények tényleg szépek legyenek, amiket most kiadunk.
1: És tényleg szépek, ezt a hallgatóknak mondom, úgyhogy szívből ajánlom.
2: De én akkor láttam, hogy milyen egy igényes képregény, nagyon sok képregény megfordult a kezem alatt gyerekkoromban, és akkor próbáltam afelé vinni a képregényeket, hogy mi minél szebb kiadásokat csináljunk. És például az, hogy színes legyen a képregény, az is innen jött. Édesapám mindig mondta, az ő édesapja rajzolta a Kocsmáros Pál ezeket a képregényeket.
1: De ő egyébként fekete-fehérben rajzolt?
2: Ő fekete-fehérben, tehát ő tussal rajzolt, ami egyébként egy nagy kihívás volt. A mai rajzolók már ezt nem tudom, hogy el tudják-e képzelni, tehát hogy egy fehér kartonpapírra, tuss, tollal, és ha elrontott valamit, akkor legfeljebb a fehér festékkel tudta ezt kifesteni. De hát volt olyan, hogy apám még kisiskolás korában vitte a szerkesztőségbe oldalanként ezeket a képregényeket, mert heti folytatásokban jelent meg a Fülesben. És hát ott meg már nagyon várták. Tehát, hogy a nagyapám gőzerővel rajzolta ezeket a rajzokat, és apám meg volt, hogy akkor megengedte neki a nagyapám, hogy aznap ne menjen iskolába, mert hát gyorsan el kellett vinni a szerkesztőségbe a rajzokat, és ott meg izgatottan várták, mert a nyomdagép meg már mindjárt indul, és vinni kell ezeket.
1: Neked volt találkozási pont a nagypapával?
2: Sajnos én nem találkoztam vele, ő 75-ben halt
1: igen,
2: meg.
1: Igen, ezért
2: és én 79-ben születtem, tehát hát én személyesen vagyunk. Nem. Igen?
1: Igen, abszolút 79. És évjárat vagyok én is.
2: Akkor igen, akkor hasonló kulturális gyökerekkel találkoztunk.
1: De magát egyébként az ő személyiségét ezt át tudta adni? Édesapád vagy akár neked átjött az ő munkássága?
2: Igen, az édesapám meg az ő öccse nagyon sokat meséltek róla. És tényleg mesélték, ahogy reggeltől estig dolgozott. Nagyon érdekes, hogy ő balkezesnek született, de abban a rendszerben átszoktatták a jobb kézre. De nagyon jól tudott balkézzel is rajzolni, és volt, hogy egyszerre rajzolt a két kezével. Tehát úgy, mint Leonardo da Vinci, két kézzel egyszerre. Ezt meg tudtam mutatni, hogy elkezdett egy rajzot két kézzel, és így most egy nagyon jó ilyen YouTube, nem tudom, milyen felvétel lehetne ezekből, amit ő akkor mutatott az ismerőseinek. Zseniálisan rajzolt, és nagyon jó.
1: És gyorsan is dolgozott?
2: Egyébként igen, a fénykorában ő napi egy képregény oldalt rajzolt meg, úgyhogy minden nap egy másik lapnak. Tehát, hogy az egy oldalt a Fülesnek, egy oldalt mondjuk a Pajtásnak, egyet a Képes Újságnak, és akkor egy-egy oldal, ami nagyon jó tempónak számít. Most egy francia képregényrajzoló ma, amikor már van internet, van már digitális technika, a heti két oldal az egy nagyon jó tempónak számít. És mondom, ma sokkal könnyebb. Tehát régen meg kellett nézni egy régi ruhát, egy épületet, hát akkor a könyvtárba el kellett batyogni mondjuk, és ha az emberek szerencséje volt, akkor ott látott valamit.
1: Ha meg nem volt AI régen.
2: Hát...
1: ugye? Most már az is itt
2: még
1: van.
2: Nehezebb. Igen, persze. Tehát, hogy
1: na de ezért
2: érdekes, hogy ma még ennyivel könnyebb.
1: Ezért értékesebb a valóban a kézműves.
2: Igen, hát ez az, amit az AI most próbál utánozni. Abszolút. Sikerrel, igen. Abszolút. Tehát, hogy ez az eredeti.
1: No, egyébként meg a fekete-fehér verziókhoz képest nem hogy romlott volna, hanem minőségibb lett minden.
2: Igen, nagyon...
1: Tehát ez egy méltó.
2: Én szeretném a színező nevét kiemelni, Varga Zoltán, Zerge a művész neve, hogy Zerge nagyon jó festőművész igazából. De ő így Photoshoppal, rajztáblával, digitális technikával, egyesével így, mint kockáról kockára kifesti ezeket a rajzokat.
1: Hát
2: én a rejtő képregények felújításánál ismertem, megmutatok egy ilyet, és ez például pont a 14 karátos autó, csak egyet reggel felkaptam a polcról, és őt így ismertem meg, hogy a rejtő képregényeket színezte ki nekünk. És egy-egy ilyen rejtő képregény felújítása, a retusálásokkal, színezéssel együtt, itt Garisa Zsolt nevét még, ha említse meg, aki a retusálásokat, újrarajzolásokat csinálta, két év alatt tudunk egy ilyen rejtőkötetet kiadni.
1: Na, ezt akartam kérdezni.
2: Pedig készen van az eredeti képregény, és még így is ekkora munka, hogy egy ilyen színes, keményfedeles album.
1: De nagyon szép, tehát még egyszer szívből ajánlom a hallgatóknak, mert jó kézbe venni, elképesztően minőségi egyébként a nyomás is, a papír is. Hát a rajzokról, köszönjük meg a szövegekről szépen. Nem is beszélve, úgyhogy keressék a képes kiadó albumait, képregényeit.
2: Igen, hát képregényeket, de albumokat
1: kapható
2: is lehet
1: minden könyvesboltban egyébként?
2: Hát a legtöbb könyvesboltban, igen. Mi visszünk minden könyves hálózatba, meg persze a saját weboldalunkon még van külön sokszor kedvezmények, akciók.
1: Hol tart most nem csak a képregény olvasás, hanem a vásárlás. Tehát most mint kiadó igazgatót kérdezlek.
2: Van a képregénynek egy reneszánsza. Tehát nagyon újabb és újabb képregényes hullámok voltak egyébként Magyarországon is. Tehát hogy például a 80-as években is volt egy ilyen képregényes hullám, amikor addig önálló kötetben nem jelenhettek meg képregények, mint sajtó termék, mint műfaj létezett, újságokban voltak képregények. de önállóan a 80-as évvel jelentek meg, és akkor volt egy pár évig egy ilyen nagy boom, a Kockás, akkor az Ifjúsági Lapkiadó Vállalatnak voltak ezek a például a rejtőképregények, megjelentek mozifilmek, például a Csillagok háborúja, a Birodalom visszavág, igen, igen, igen. Persze jogdíj nélkül csinálták ezeket a 80-as évek elején, és most már nagyon kultikus teljesen ezek a képregények, tehát nagyon-nagyon szeretik a gyűjtők, és ez szép lassan lecsengett a 80-as években, és 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor bejöttek a szuperhősök, aha, és most már én szerintem színesebb a képregény piac Magyarországon, mert most a magyar alkotók is megjelentek, fiatalok, akiknek van saját önálló képregényük, és ezeket is lehet már látni a képregényfesztiválokon, képregénybőrzéken.
1: Jó, hogy van ilyen képregényfesztivál?
2: Ezek ilyen, ja persze, képregényfesztivál minden évben, van egy képregényfesztivál, egyébként most már Magyarországon is van Comic-Con, a Budapest Comic-Con,
1: igen,
2: szívből ajánlom. Nagyon sok képregényes rendezvény van most.
1: Na hát, ha már itt tartunk, a Chiliről még nem is beszéltünk, hát itt vagyunk, egy komoly kiállítás volt, ugye, a Chiliben?
2: Igen, a Chiliben egy Kocsmáros Pál életmű kiállítás volt.
1: Szerették?
2: Nagyon szerették, ez egy nagyon, nagyon hálás dolog, nagyon, nagyon jó ilyenkor találkozni a rajongókkal. Jönnek fiatalok is, de inkább idősebbek jönnek, akiknek ez akár a gyerekkoruknak a szerves része volt, de szerencsére fiatalok is.
1: Meg ezek valahol kor dokumentumok is?
2: Vittünk sok érdekességet. Persze, tehát ilyenkor, ha eljön, akár hogy egy idősebb néző jön el, akkor ő a saját életét is viszont látja. Tehát ezen keresztül kapcsolódik a saját fiatalságához.
1: Ha benne vagyunk.
2: Benne vagyunk.
1: Mindannyian.
2: Igen, igen, igen, igen. Ez maga a 20. század volt Kocsmáros Pál élete, a világháború utáni viszonttagságok. Például ezt még gyorsan hadd meséljem el, azért is képes kiadó, a kiadónak a neve. Uh-huh. Kocsmáros Pál műveit adjuk ki, ő az apai nagyapám, de az anyai nagyapám Képes Géza volt, aki költő műfordító volt, és az ő nevét is tovább szerettem volna vinni, egy Képes Géza kapcsán így jött a Képes Kiadó, tehát én több értelme van ennek a szónak így most, és ők ismerték egymást a Képes Géza, meg Kocsmáros Pál, két nagyapám ismerték egymást már a háború alatt, persze akkor még nem születtek meg az én szüleim, tehát ők nem tudták, hogy majd rokonságban lesznek, és így több élet, tehát nagyon sok életet meg tudtak menteni. A grafikus nagyapám tudott olyan menleveleket rajzolni, hamisítani pecséteket, amivel például zsidókat tudtak menteni, mert Képes Géza nagyapám meg a hadügyminisztériumban volt tolmács, és ott el tudott hozni olyan fejlészes papírokat, hogy nagyon sok ember életét így meg tudták menteni, egy közös munkával, a saját életüket kockáztatva. Úgyhogy van egy ilyen érdekesség is. Tehát, hogy azt, hát ahogy visszanéztem a nagyapám életét, ez a teljes 20. századnak minden szörnyűségével és minden humorával ott volt az ő életében.
1: Egyébként te azt mennyi idős korodban fogtad fel, hogy a nagypapa egy nagyon nagy formátumú ember?
2: Én ezt nagyon lassan fogtam fel. Igen, tehát az édesapám mindig mondta, hogy milyen jól lenne kiadni ezeket a képregényeket. Én bennem meg így, én mást is akartam csinálni, engem a programozás érdekelt, informatika, nem foglalkoztam vele, és igazából talán akkor jöttem rá, amikor ezt másoktól is hallottam, nem csak a saját családomtól hallottam, hogy ezek milyen jó rajzok voltak, hanem amikor, most hadd említsem meg kis Feri nevét, aki egy képregénytudós, képregénygyűjtő, és amikor vele találkoztam a 2000-es évek elején, és mondta, hogy van egy képregénykedvelő klubja, aminek ő a vezetője is volt, hogy több alkalom Kocsmáros Párról szólt, és akkor így elmesélte, hogy neki ő a kedvenc grafikusa már gyerekkora óta, és ahogy én ezt mástól hallottam, hogy mások mennyire tisztelik nagyapámat, az ő munkásságát. Igen, akkor egészen más volt így. Aha. És hát persze, amikor elkezdtük ezeket a kiadásokat, akkor megdöbbentem, hogy mennyire népszerűek ezek, és veszik ezeket a képregényeket. Az is segített persze, hogy lássam, hogy milyen érték, amit a nagyapám létrehozott. Például a rejtő képregényeket senki más nem tudta úgy megrajzolni, hogy ő más is próbálkozott képregényekkel, de
1: ez nem ilyen lett.
2: Ő találta el ezt a verbális humort, ő tudta nagyon jól vizuálisan tolmácsolni. Ez csak neki sikerült. Pedig tényleg sokan próbálkoztak, film is készült, például a Bújtornak is készült egy filmje, és maga Bújtor István mondta, hogy hát, hogy neki nem sikerült ez a három testőr Afrikában, de Kosmáros Pál milyen jól megfogta ezt annak idején képregényekben. Nagyon, nekem nagyon jól esett, hogy Bújtor így nyilatkozott.
1: Igen.
2: Róla, hogy másnak sikerült.
1: Nem a zsebetekben turkálva, meg a bulvár miatt a részletekben kérdezve, csak tényleg az érdeklődés mondatja velem, hogy beszélgetünk, hogy a jogok, meg a hagyaték az nálatok van?
2: Nálunk vannak a Kocsmáros Pál rajzoknak a jogai. Uh-huh. A rejtőjogok már lejártak. A magyar szerzői jog szerint a szerző halála után 70 évig vannak ezek a jogdíjak.
1: 50-et tudtam, de akkor ezek szerint 70.
2: 70 most már. Uh-huh. Volt, hogy változott. Uh-huh. Volt, hogy változott. De pár évig egyébként a rejtőjogok így megnyíltak, tehát hogy volt ilyen, hogy az 50 év lejárt, akkor volt egy-két évig, hogy lehetett kiadni rejtőműveket, aztán átrakták 70 évre, akkor megint nem lehetett kiadni. Aha. Természetesen csak a rejtőjogutódok beleegyezésével. Mi úgy kezdtük a rejtőképregényeket, hogy még a rejtő jogutódokkal együttműködve, és amikor lejárt a 70 év, most már igazából szabad préda, tehát rejtő regényeket bárki kiadhat, rejtő rejtőt után gondolva lehet nyugodtan alkotni. A rajzok jogai vannak nálunk, de most már igazából ez az, ami a mi szempontunkból
1: számít. De még sok kincs van a kincsestárban?
2: Hát most már 10 albumot adtunk ki, 10 ilyen rejtőképregényt, már nincsen sok, tehát hogy egy-kettő album van még a tarsolyban, amit így meg tudunk csinálni. Amit én nagyon szeretnék, ami egy nagyon-nagyon régi vágyam, és nem csak nekem, hanem nagyon sokaktól jön lesz, hogy rejtő rajzfilmet csinálni. Aha. És akkor a nagyapám figuráival nagyon-nagyon jó rajzfilmet lehetne csinálni, egész estés, vagy akár egy minisorozatot, amit aha. mostanában szoktak menni, mondjuk egy 8 részes sorozatot egy regényből. Tehát ez még azért ott van, hogyha esetleg ezt a rádióműsort hallja egy rajzfilmes producer, akkor nagyon várom.
1: Már pedig ez a réteg hallgat minket, úgyhogy szívből ajánlom nekik azt, hogy merjenek belenyúlni ezekbe a témákba, mert szerintem fontos misszió.
2: Érdemes, és ez tényleg egy igazi hungarikum.
1: Na, ez lett volna a következő. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Mit kívánjak neked még a maradék kettő? Még van benne két album?
2: Még van benne két album.
1: És lesz is, tehát ez a...
2: Lesz, természetesen. Most egyébként elkezdtem egy olyat, hogy Kocsmáros Pál életműsorozat, hogy nem ezeket a klasszikus regényeket, és nem a rejtőregényeket, hanem például már adtunk ki egy olyat, ahol az összes sci-fi képregényét egy kötetben adtuk ki. Van egy Verne kötet, ahol az összes Verne kötetét, és egy Sherlock Holmes kötet még a harmadik, ami már kijött. Az összes Sherlock Holmes képregénye, amit nagyapám rajzol. Tehát, hogy még azért gondolkodom új sorozatokban, de most ezek így már jók, most ezeket szeretném még folytatni.
1: Most van az a lélektani pont, Gábor, hogy mondd el, hogy hol találunk meg benneteket.
2: A képeskiadó.hu-t érdemes megkeresni, akkor ott van minden kiadványunk, képregényünk, és természetesen a boltokban is érdemes keresgetni, mert nagyon sok bolt tartja ezeket a kiadványokat.
1: Közösségi oldalon is ott vagytok, gondolom.
2: Persze, ott vagyunk Facebookon, képeskiadó. Instagramon, mindenhol.
1: Keresni. Szívből gratulálok
2: egyébként. Nagyon szépen köszönjük.
1: A misszióhoz várlak vissza, amikor újabb kiadvány van, meg főleg kiállítások, mindenre nyitottak vagyunk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: A Kocsmáros életművet mi is ezzel
2: nagyon szívesen
1: támogassuk az ügyet. Kocsmáros Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, a képeskiadó vezetőjével, és csoda albumokat adnak, úgyhogy ajánlom őket szeretettel. Gábortól most elköszönök önöktől, még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Azt gondolom, hogy egy numizmatikus nagyon is hatással tud lenni erre a kulturális életre. Molnár Pétert köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez egyszerre megtörténik, de milyen csoda dologgal kapcsolatban érkeztél? Ez egy szenvedély, vagy mi ez neked? Ezen gondolkodtam, amíg vártalak.
2: Hát ez gyakorlatilag ez egy gyerekkoromból eredő szerelem, ami aztán később a szakmámmá lett.
1: Hogy ez eddig elkísért.
2: Nem szakma, inkább hivatásnak nevezném.
1: De jó.
2: Tehát gyerekként kezdtem el érméket gyűjteni, és amikor ott hagytam a BRFK-s pályafutásomat, ahol 20 évig helyszínelőként dolgoztam, akkor nyitottam egy ilyen kis érmeüzletet, és ez picit kinőtte magát az évek alatt, és egy országosan egyik legismertebb lett belőle.
1: De az, hogy hivatássá vált ez számodra, de mellette azért, mert tudom, hogy van több lábad is egyébként, majd nem sokára megbeszéltük, hogy pár hét múlva visszatérsz, mint rock tényező, de akkor ez szerint kis rendőrség, minden volt, amit tudtál hasznosítani? Tehát a többi lábadat is ebben, vagy ez nincs
2: hatása? Nem, én akkor még egyszerű gyűjtő voltam, csak elkezdtem töprengeni, hogy ugye, amikor nyugdíjba mentem, mert ugye valójában 20 éve dolgoztam ott, de az 27-nek számított, mert nagyon veszélyes vegyszerekkel dolgoztam, és vannak ilyen szorzók a rendőrségnél, aha, és akkor nyugdíjjogosultá váltam, meg volt egy gerincsérvem, és ezzel 2011-ben rendesen normálisan nyugdíjba tudtam menni, és akkor ki kellett valamit találni valamit, és ez csak beütött, hogy hát én marára értek az érmék, azok, amire nem csinálok egy érmeboltot, és akkor megcsináltam.
1: Aha. Na, és azt mondod, hogy ez lett a legnagyobb az országban?
2: Hát az egyik legnagyobb, igen. Aha. Tehát mondjuk benne van az első négybe.
1: Azért beszéljünk erről, kérlek, és jó is, hogy jöttél, mert kinyitsz egy ajtót, beláthatunk most rajta, mert szerintem ez a hallgatók többsége, megmerem kockáztatni, még a műfajt se ismeri, hogy numizmatika. Ne, tehát ez az érmegyűjtés.
2: Ezt onnan tudom, hogy aki betér a boltba, a legtöbb ember az a, hogy fogalmazzam meg diplomatikusan, a 30 év alatt az utazásból megmaradt apró pénzeiről gondolja, hogy azok régi pénzek,
1: mik a régi pénzek, akkor tisztázzuk.
2: Ez nincs szakkönyvekbe leírva, vannak a klasszikus numizmatika gyűjtők, akik körülbelül ugye Ferenc József végéig, esetleg még a Horthy korszakot beleszámítják a klasszikus numizmatikába, annak a kiemelkedő ritkaságait, esetleg egy pár ritka évjáratot, de inkább a középkor és az antik gyűjtők számítanak klasszikus gyűjtőnek.
1: Na most neked, ugye itt, ami lesz, mert nem véletlenül jöttél, július 5-én, vasárnap, itt van egy, hát egy egész nagy méretű rendezvény.
2: Igen, ez lesz a
1: világra szóló?
2: Hát ez lesz a cégünknek, a Procopius numizmatikának az első nemzetközi aukciója, ahol gyakorlatilag, mivel közel 1000 évről van szó, ezért 1000 tételt tettünk, 999 tételt tettünk be az aukcióra. Hát ez a neten fog zajlani, és gyakorlatilag reggel 9-kor elkezdődik, és megjósolni sem tudom, hogy mikor, de remélem olyan este 6-7 óra körül vége lesz.
1: Addig tarthat.
2: Igen, ez úgy történik, hogy feljön egy tétel, és amíg van rá licit, addig egy automatika emelgeti megadja a következőt, akkor a következő megint rányom a gombra, akkor megint, és így egyszerűen kiszámíthatatlan, mivel ez lesz az első ilyen, hogy meddig fog tartani. De reméljük, hogy estére vége lesz.
1: De azért online, mert hogy haladtok a korra?
2: Nem. Ez a Covid-ra vezethető vissza furcsa okból, hogy a Covid alatt, amikor nem lehetett élő aukciókat tartani a termekbe, mint a festményeknél is, meg mindenhol van, ez volt az érmébe is, csak a legtöbb aukciós cég, nem csak itt szerte Európába, rájött, hogy semmivel nem lesz kisebb a bevétele, ha online nyomkodják az emberek a gombot, aha, sőt, még néha nagyobb árakat is értek el, mert nem kellett oda menni. Otthon este a kis asztalkájánál egy fröccsel a kezében mindenki bátrabb, mint egy aukciós teremben, és a cég pedig megúszott 6-8 millió forintot, mondjuk amennyibe a Kempinski-be.
1: Ja, értem. Mert ugye ezt oda kéne vinni ilyen.
2: Igen.
1: Ahogy voltak is egyébként.
2: Voltak események. A Covid-ig azok rendesen, a hazai cégek is ott csinálták.
1: Aha. No, de egyébként te Pesten élsz, működsz és teszed a dolgodat.
2: Igen, itt van a belvárosban az üzletünk is. ahol egyébként volt, aki megkérdezte, hogy hogy egy 20 milliós érmére majd úgy licitálok, hogy nem látom, semmilyen nincsen. Petőfi utca 16-ban bejönnek a szalonokra.
1: Tehát ott meg lehet nézni.
2: Persze, bármikor.
1: Tehát most ezt az 900...
2: nem is szeretném, hogyha valaki úgy licitálna egy több ezer vagy több tízezer eurós érmére, hogy nem nézi meg előtte.
1: Mert ilyen nincs.
2: Mert nem szeretnék utána senkivel vitatkozni. Tehát arra invitálok mindenkit, akit érdekel a téma, az jöjjön be, nézze meg, megkínáljuk egy kávéval, és kigyögyörködhet.
1: Tehát ez a 999, ahogy mondtad, ez ott van a nálad?
2: Ez ott van, igen.
1: Mert itt olvasom az Árpád-házi királyoktól Ferenc József koráig, itt minden van.
2: Minden gyakorlatilag, minden korból igyekeztünk.
1: És pont ez a lényeg, hogy itt ül egy szelet történelem velem most a stúdióban, mert nálad jobban ezt senki nem ismeri, aki beleásta magát gyerekkorától.
2: Hát én beleástam magam, de én gyerekkoromban hozzá kell tenni, hogy csak római érmeket gyűjtöttem, és ez nagyon hosszú ideig így volt, és a bolt nyitásnál ez okozott is némi problémát, hogy hirtelen kellett megtanulnom, és állandóan katalógust lapozgatni, mikor behoztak valamit, de...
1: Tehát
2: de
1: szóval, történelemből de, neked jónak kell lenni.
2: Igen, de szóval azért már nagyjából minden a fejemben van, tehát mondjuk, ha behoznak egy etióp érmét, akkor azt nagyságrendileg, ha soha nem láttam, még akkor is meg tudom mondani ránézésre, hogy ezzel érdemes foglalkozni, vagy megy a kilósáruba.
1: Aha. Hú, de érdekes.
2: Nem mondom, hogy megmondom, hogy melyik uralkodó Etiópiában 1732 és félben melyik uralkodó volt, de hogy ez képviselhet-e értéket, azt így nagy esélye megmondom.
1: Na most ez olyan, mint a műkincskereskedelem egy picit?
2: Pontosan ugyanolyan.
1: Pontosan ugyanaz, aha. Te, aki ezzel foglalkozol évtizedek óta, megszoktad, hogy kincseket, kuriózumokat tartasz a kezedben? Meg lehet ezt
2: szólni? Annyira megszoktam, hogy mindig kérdezik tőlem is, hogy mi az én gyűjteményem. Hát az én gyűjteményem az gyakorlatilag, ez egy ilyen szakmai szleng, hogy az a gyűjteményem, amit nem tudok eladni.
1: Aha,
2: ugyanis olyan szép dolgokat veszek naponta, tehát egy kereskedő nem teheti meg, hogy mindent megtart, mert legszívesebben a gyűjtőjé nem azt mondaná, hogy tartsak meg mindent. És van olyan dolog, amit 2-3 évig így kitennék, nem teszem ki, visszateszem, például egy erdélyi tallér, azok a, egyébként a legszebbek is, gyakorlatilag azok képezik a numizmatika csúcsát, azt mondhatjuk. Vagy ugyanebből a korszakból az aranydukátok, vagy esetleg a hatalmas 10 dukátosok, ami például egy darab az ilyen 80-100 ezer euró. Uh-huh. Tehát ezeket nem tehetem meg, hogy elrakosgatom mindent, mert akkor holnap után miből fogok venni.
1: Világos. De el lehet adni mindent?
2: Hát tudni kell, hogy mikor mit teszel a piacra. Tehát mindig vannak hullámvölgyek, van amikor egy bizonyos területet fölemelnek, aztán az a gyűjtői terület utána visszaesik, utána valamilyen oknál fogva fölmegy egy másik, és gyakorlatilag mindig azt szoktam mondani a vevőknek, akik egyébként mindig szintén arra akarnak menni, ami sláger, hogy ne a slágert vedd, vedd, ami tavaly előtt drága volt, és most olcsóbb, mert az újra drága lesz majd.
1: Hogy ez egy törvényszerűség.
2: Persze, ezek a hullámok, ezek törvényszerűség.
1: Na, és ha már a slágerben ülünk, és most slágerről beszéltél te is, mit? Ki diktálja itt a divatot? Meg miből lesz itt sláger? Ki az, aki ezért felelős?
2: Hát befolyásoló tényezők vannak, amiket irányítanak, tehát elsősorban az európai és az amerikai nagyon hatalmas ilyen numizmatikai cégek, akik azt tudják mondani, hogy és erre volt is példa, hogy egyik német cég kitűzte, hogy az egyébként általa olcsónak tartott Mária Terézia dukátokat, amik 300 eurók voltak körülbelül, de ez ilyen standard ár volt, a szép Mária Terézia dukát, akkor 300 euró. És ők addig-addig vásárolták fel az összes konkurenciától az aukciókon, és tartották az egekbe a tábláikat, amíg 1000 euróig föltornázták pár év alatt ennek a Mária Terézia dukátnak az árát.
1: Óriási. Tehát, milyen izgalmas.
2: Ezek olyan kis számú dolgok, hogyha valaki nagy titokból elkezdi összevásárolgatni, akkor hatással tud lenni az árra.
1: Nem értem, kis számú?
2: Hát ritkák.
1: Jó, ritkák, értem.
2: Tehát nem kellett belőle 5000 darabot összevenni.
1: Oké, értem. És az ember mennyi idő után lesz szakértő? Mikor válik azzá?
2: Hát a szakértőt én mindig nagyképű kifejezésnek tartottam, mert hogy ez sose lesz valaki szakértő.
1: Hát akkor honnan lehet tudni, hogy az tényleg eredeti?
2: Hát azt azért, oké, azért annyira vagyok
1: szökkentő. Erre vannak nagyjából technikák.
2: Persze, de szóval mindig lehet tanulni, tehát ez tényleg egy olyan tudományág, amit életed végéig tudsz tanulni, és még mindig láthatsz újat.
1: És egyébként azoktól tanulsz, akik majd licitálni fognak július 5-én?
2: Hát van, hogy azoktól, tehát minden területnek vannak speciális gyűjtői. Tehát én például soha nem gyűjtöttem kitüntetéseket, de nyilván kell vele foglalkoznom, mert ha behozzák a szalomba, akkor nem mondhatom azt, hogy ezt vigyétek, mert ezt figyelj vagyok, akkor följövöm az egyik barátom, vagy Sanyikát, Sanyika bejön és megmondja, hogy mennyit ér. Akkor, hogyha valamit nem tudok mondjuk dénárügybe, akkor följövöm a Béla barátomat, mert tudom, hogy a dénárokra van rá specializálva. Egy kereskedő átlátja az egész piacot, tisztában van az árazással, de a nagyon finom dolgokat azok látják, akik azt a területet gyűjtik.
1: Oké. Ez hogy működik, hogy vannak magyarországi árak, vagy itt világpiaci trendekhez kell alkalmazkodni?
2: Hát ezt tőlünk nyugatabbra úgy működik, hogy nagyon sok országból gyűjtik a többi országnak a fizetőeszközeit is. Mi ebbe picit nacionalisták vagyunk magyarok, igen? Itt inkább a magyarokat gyűjtik, igen. Aha. Tehát ezért is mondja az aukcióból a végére, azért tettem pár nemzetközi tételt, hogy felfigyeljenek máshonnan is, de ugye 999-ből 950 az magyar tétel.
1: Aha. Mennyi résztvevőre számítasz?
2: Hát eddig, és ugye ez az első aukció, eddig 317-en regisztráltak, ja, hát egy nagyon jó szám ahhoz képest, igen, hogy két hét múlva lesz az aukció.
1: Igen, igen, abszolút. És mikor lennél igazán boldog?
2: Hát akkor lennék igazán boldog, hogy ez a sok beregisztrált ember, ez mind veszekedne egymásra.
1: Tehát mindenki vásárolna.
2: Mindenki licitálna, igen. Uh-huh. De nagyon érdekes, hogy a Brit Virgin szigetektől Kanadáig, Ausztráliáig, tehát mindenhonnan jöttek bejelentkezők.
1: Egy magyar aukcióra.
2: Igen.
1: Ami hogy fog kinézni, hogy ti bent vagytok a boltban, vagy egy másik helyen? Hol lesztek? Tehát mit láthatnak majd?
2: Hát Pezsgével a kezünkbe, szerintem az irodában, de nem biztos, hogy egész nap, tehát volt már olyan aukció, ami úgy ment le, hogy például megfeledkeztem róla, és akkor utána csak az eredményt konstatáltam, hogy nem volt
1: ilyen rossz. Ilyen is van. Na, de hogy itt mutatni
2: ezek a kamerának? Ezek a rendszerek már automatizáltak.
1: Teljesen?
2: Teljesen, tehát föltöltöd a képet, megadod a leírást, ami mondjuk egy ilyen aukció.
1: Jó, akkor nem is kamerán kell mutogatni a tárgyakat?
2: Nem, tehát ezt most már most is tudnak előliciteket leadni, tehát ezek a
1: aha,
2: dolgok
1: és
2: már...
1: És adnak is le?
2: Persze, már jönnek az előlicitek is, tehát az Árpádház szekció az már szépen alakul.
1: Uh-huh. Mi a legnagyobb kuriózum most? Nyilván az egész, mert felére egy 1000 éves történet.
2: Hát igen, értékben mindenképp egy olyan 1830-as koronázási 15 dukát 5. Ferdinándnak az ilyen hatalmas 52 grammos aranyérméje, amiből 3-4 példány létezett a piacon eddig. Uh-huh. De aztán abból lehet, hogy volt átfedés, hogy valamelyiket kétszer adták el, de ez ennyiszer volt a aukción körülbelül. És ez most nekünk van egy, de ez értékben ez a legnagyobb, de vannak olyan kuriózumok, amik például egy ilyen kis picike dénár, ami értékben nem egy nagy dolog, de aki ezt gyűjti, az megbecsüli, mert hogy még a Nemzeti Múzeumnak sincs meg egy Szapolyai János dénár, amit anyukájával, Gizellával adott ki közösen 1556-ban, és nyomát sem ismeri a numizmatika eddig. Minden katalógusból hiányzik, és felhívtam a éremtárat is, onnan is hiányzik.
1: És ők például bejelentkeznek hozzád? Múzeumok?
2: Hát, ha erre válaszolnak, az már politika lenne, mert mondták, hogy szeretnék, de nem tudnak licitálni éppen, mert nincsenek olyan helyzetben.
1: Értem, oké. Okay. Na jó, hát mondom én, hogy izgalmas terület a tiéd.
2: Igen.
1: Egy izgalmas hivatás. Ahol hát végül csak ki kellett kupálnod magad igazi szakértővé. Hát különben nem tudnád ezt az egészet működtetni. De azt árul már, hogy van ez, hogy megvan a
2: hát
1: bolt.
2: Szakértő kétféle van, én azért nem szoktam magam szakértőnek nevezni, mert szakértő az, aki mondjuk igazságügyi szakértő. Ebből azt hiszem 2 vagy 3 van Magyarországon.
1: A ők nem ezzel foglalkoznak.
2: Hát nem ezzel foglalkoznak, ők írnak szakvéleményeket, hogyha betörésnél elviszik tőled a gyűjteményeket, és felhívnak.
1: Dolgoztál velük?
2: Hívnak engem, hogy mennyibe kerül.
1: Ja, oké. Okay. Na, de hogy képzeljük el a boltot? Hogy oda általában eladni mennek, vagy vásárolni inkább?
2: Reméljük, hogy mind a kettő, tehát én mondjuk, tehát nem lenne mit eladnom, hogyha nem tudnék venni, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a lakosságtól vásárolunk, ezért folyamatosan mennek a hirdetéseink mindenhol. Mert általában, hogyha valaki megörököl például egy ilyen gyűjteményt, akkor abszolút nem tudja, hogy hova forduljon, uh-huh. ha csak az elhunyt el nem mondta neki. Uh-huh. Tehát sokszor van olyan, hogy egyébként, hogy elmondják, hogy mit csináljanak vele, tehát van, hogy például be is árazzák a gyűjteményt. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a gyűjtők végletekig ragaszkodnak a gyűjteményükhöz. Tehát én saját magamról tudom, hogyha én majd még jobban megöregszek, akkor én biztos, hogy nem fogok ragaszkodni, most ezt mondom, de lehet, hogy később majd mondok, de nem fogok ragaszkodni hozzá, tehát akkor olyasmit akarok a gyerekeimre hagyni majd, amit könnyen mobilizálnak.
1: Aha.
2: De általában főleg a mostani öreg gyűjtők, akik már a nagyon régen, 50-60 éve kezdték a gyűjtést, azok gyakorlatilag végletekig ragaszkodnak a gyűjteményhez, és még veszik.
1: Aha. Na jó, de mennyi szomorú arcot láttál távozni a boltodból? Tehát akik azt hiszik, hogy itt valami hatalmas értéken ülnek otthon.
2: Hát azt nagyon sokat fordítok, amit mondtam, hogy sokan az utazásból megmaradt itt német márkára, amit még apa 80-ban hazahozott 32 márkát, és hogy nekik van régi pénzük, és behozzák, és nyilván semmi. Na, mondjuk kicsit. A német márkát pont még egy helyen visszaváltják Berlinbe, vagy egy-két bankot.
1: Ja, ott oké. Okay.
2: Ezt bele szoktuk dobni egy ilyen bödönbe, és akkor, amikor összegyűlik, akkor valaki kiviszi Berlinbe.
1: Aha. Olyan ez picit, mint amikor engem hetente megtalálnak ilyen állítólagos kuriózum vinilekkel, régi bakelitlemezekkel. Hát aztán egy hozzáértő barátom, aki ezzel foglalkozik, mondja mindig, hogy kuka. Mondd meg nekik, hogy dobják ki a következő lomtalanításnál.
2: Általában ez van.
1: Jó, hát ki kell magukat kupálni, vagy nem, de vigyék be, és akkor megnézzük.
2: Azokkal jön be a legtöbb ember, amivel háború végén söpörték az utcákat ezekkel az inflációs pengőkkel, de a telefonban nem küldhetem be, mert ezek között is akadhat olyan, ami esetleg milliós érték.
1: Na, de akkor mesélj már arról, hogy például a milliós értéket hol találtál utoljára, ami neked is meglepő volt helyszín. Tehát hol tudsz ráakadni? Te jársz padlásokra?
2: Ja nem, én aukciókra járok Svájcban.
1: Ja, inkább, oké. Okay. Jó, tehát ilyen már nincs, hogy megyünk a padlásra.
2: Volt egyszer egy olyan, még amikor az üzlet megalakult, hogy hozott be egy ember egy papír tasakba néhány magyar bankjegyet, azt tudtam, hogy az körülbelül 300 ezeret ér, és a másik tasakban pedig külföldi bankjegyek voltak. Mondom, én római érméken szocializálódtam, nekem a külföldi bankjegyek azok egyenlőek voltak a kukával körülbelül akkor, és ezt nagyon sok ideig félre raktam, és hozzá se nyúltam. És valamikor rá két évre elkezdtem nézegetni, és akkor kiderült, hogy több ezer eurónyi érték van benne, mert amit akkor nem ismertem fel az üzletnyitáskor, hogy az érték, hát jó, hogy nem dobtam
1: na,
2: ki.
1: Na, akkor nálad volt, hát megvetted.
2: Persze. Jó, hát nagy szerencsé, hogy nem dobtam ki, hogy mi ez. Nekem az összes külföldi bankjegy, ha valaki nem ért valamihez, akkor az csak, mi ez a sok hülyeség is.
1: De ez így jó üzlet egyébként?
2: És akkor utána gondoltam bele, hogy mit adhattam el filmére, amíg nem értettem hozzá.
1: Na, ezért kérdezem, hogy ha már ennyit hallották a hallgatók most itt a kulisszatitkokat, hogy ez egy jó biznisz egyébként?
2: Persze,
1: most
2: érzi
1: jól a
2: persze.
1: Kérdést.
2: Hát gyakorlatilag egy állandó felvevő réteg van, mert az embereknek mindig van egy része, aki elad, és mindig van egy része, aki vesz. A tevékenység az, hogy ebbe belekerülj, és rajtad keresztül végezzék ezt. Tehát nyilván egy aukciónak is, mint a mi aukciónknak is van egy beadói jutaléka, és egy vásárlói jutaléka, amiből a cég él és szervezi a következő aukciót, fenntartja a belvárosi üzletet.
1: Világos, világos. De hogy ezt a területet Magyarországon mennyien uralják, kedvelik, szeretik?
2: Hát régen ebbe, hát idézőjelben piacvezető volt a Magyar Érmegyűjtő Egyesület, ahhoz mérték minden évben, hogy mennyien lehetnek a gyűjtők, mert a fénykorba, tehát 3000 tagjuk is volt, ez most arra 1500-ra apad körülbelül. A fiatalok azok már nem gyűjtenek olyan elánnal, mint az idősebbek, de még mindig, az érmések még mindig jól állnak a bélyegesekhez képest, mert hogy a bélyegesek azok gyakorlatilag kihaltak. Tehát egy-két fiatalt lát, de ilyen mutatóban.
1: Ezt nem is gondoltam volna. Még hát az jó is, hogy beszélünk erről.
2: Hát a bélyeg az egy mágikusan felfúj dolog volt az 50-es, 60-as években, tehát azért van az, hogy komplett bélyegalbumok 1500 forintot érnek ebből a korszakból, mert hogy így predesztinálták az embereket, hogy gyűjtsetek bélyeget, addig se forradalmat csináltak, milyen szép a bélyeg, megjött a következő sorozat, tehát lekötötték
1: itt az
2: embereket.

0: Igen, az is letölthető az oldalról is.
1: Most már minden online.
0: Minden online.
1: De a lényeg, hogy itt vagytok Budapestben.
0: De nem, az üzlet az Fili.
1: Az nem online.
0: Fizikai az valójában fizikai. Ott van a Petőfi 16-ban, várunk mindenkit, aki szeretne gyönyörű érmeket nézegetni.
1: Olyan van, hogy csak azért bemennek, hogy megnézzék?
0: Hát van, egy ideig el vagyok velük.
1: Jó,
0: de azért közben dolgozni is kell.
1: Okay. Megértettük.
0: Nem, van olyan például, tehát volt olyan, aki bejött apuka kisgyerekkel, hogy a kisgyerek szeretné elkezdeni, mivel kezdjék meg, és mi, tehát ez nem rakhatott ki, nem is akarom, tehát azért nyilván nagyon szívesen segít az ember, aki látott, hogy német turista benézett, és egyébként csak azért jött be, mert van klímád, azt nyilván nem ilyen szeretettel fogadja.
1: Világos. Péter, nagyon örültem neked, jó társaságban repül az idő, sajnos a végén vagyunk.
0: Tényleg, ezkor tényleg itt ez a mondás.
1: Elment a 20 perc. Izgalmas volt, úgyhogy gyere, sőt, tedd is le a nagy esküt, hogy pár hét múlva visszajössz P-mobillal kapcsolatban, mert rock tényező.
0: Jó, igen, mert most nem tudják a nézők, hogy ez hova községbe.
1: Az a másik lába, de most a numizmatikussal beszélgettem.
0: Igen, és akkor két hét múlva jön rock Peti.
1: Na, várlak rock Peti vissza, de most Molnár Pétertől búcsúzom, és úgy szoktam búcsúzni mindenkitől, hogy sok csillogó szempárt mondom az alkotóknak, akár az előadásokon, akár bárhol alkotnak. Neked most ott az online aukción.
0: Köszönöm
1: szépen. A tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Pétertől most ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsmáros Gábornak és Molnár Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Károkat okozott a vihar Pest vármegyében. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Jó reggelt kívánok, Szendhőfi Bori vagyok. Az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a következő években a vízmegtartás válik a magyar vízgazdálkodás alapelvévé. A kormány átfogó programot indít a vízi közmű hálózat megújítására, mivel jelenleg az ivóvíz jelentős része elvész a rendszerben. Fejlesztik a tározókat, az öntözési rendszereket, valamint országos vízmegtartási programot és új klímatörvényt készítenek elő. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a gazdákat támogatják az aszályhoz való felkészülésben és alkalmazkodásban, illetve a víztakarékos technológiák alkalmazásában. A rendkívüli hőség miatt jelenleg 120 településen van vízkorlátozás, több helyen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban csak a legszükségesebb célokra használjanak vezetékes vizet. Elérték a zivatarok tegnap este Pest vármegyét. A vihar egyes helyeken jelentős károkat okozott. Elsősorban megrongált tetőszerkezetekhez, útra dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, közölte a katasztrófavédelem. A Szódon, a Hatvani úton egy társasház tetejét és kéményét is megrongálta a szél. Turán több utcában is a tetőszerkezeteket bontotta meg a vihar. Péteriben egy kidőlt fa eltorlaszolta az utat. A délután folyamán Debrecenben és környékén a vihar következtében szintén tetőszerkezetek sérültek meg és fák dőltek ki. Edelényre pedig hőzivatar csapott le. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Július 1-je ugyanis a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők is, a védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak többsége. A folyamatos ellátást nyújtó szolgáltatók ügyeleti rendben dolgoznak. A gyógyszerellátást a 0-24 órás, ügyeletes vagy készenléti patikák biztosítják. Ezek listája a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, illetve az Egészségablak alkalmazásban érhető el. Székesfehérvár lakossági szavazást tartott a városi zöld felületek kezeléséről és a fűnyírás gyakoriságáról. Cserpalkovics András polgármester közölte, összesen 4332 válasz érkezett be. A legtöbben, mintegy 37% a korábbi gyakorlat szerinti rendszeres ütemezett fűnyírás mellett tették le a voksukat. 1291-en inkább a szakemberek döntésére bíznák a kérdést, a város pedig a klíma és természetvédelmi szempontokat is figyelembe veszi. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-Fenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volán járatokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget. Eleinte még kisüt a nap, aztán erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és délután megérkeznek a záporok, zivatarok. Helyenként heves vihar is kialakulhat. Még ma is meleg lesz, de a tegnapihoz képest enyhül a forróság. 30-34 fok lesz a maximum. Csütörtökön a Dunántúlon szeles napos, keleten csapadékos időre van kilátás, és már csak 25-29 fok lesz.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazad van címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vessző béke. A Beck és Grecsó duó új előadás egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlta

0: otthonnal, örökséggel, útonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasútisének. Beck Zoltán és Grecso Krisztián kíméletlenül magukba néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák, hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecso premier július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori szabadtéri színpadon szeretett vesző és béke címmel.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 120 településen harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Áramszünet volt tegnap Kelenföldön és Kecskeméten is. Hagyományteremtő céllal indul a Budapest Play, Budapesti Utcazene Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Továbbra is a legfontosabb a víztakarékosság. A Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megye 120 településén harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, közölte tegnap este Magyar Péter miniszterelnök. Szadára újabb 20 000 tasakos ivóvizet szállított a honvédség. A Fejér megyei Alcsútoboz, Felcsút, Mány és Tabaj településekre szintén tasakos vizet vittek. Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de csak akkor stabilizálható a helyzet, ha a következő napokban mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet. Kedden este egy földkábel meghibásodás miatt több kelenföldi utcában áramszünet alakult ki. Az üzemzavar több mint 1600 EU ügyfelet érintett, főként a Mohai út, a Bártfai utca, a Pielle Kornélia utca és a Soproni út környékén. A szolgáltató szerint a hibát az üzemirányítási rendszer azonnal érzékelte, a szerelőcsapatok pedig azonnal megkezdték a hiba behatárolását és javítását. Az áramszolgáltatást késő estére sikerült helyreállítani. Kecskeméten ugyancsak áramszünet volt. Az elektromos hálózat túlterheltsége miatt 4000 fogyasztói helyen ment el a szolgáltatás. A trafó helyreállítását megkezdték. Az extrém hőség miatt többfelé üzemzavar jelentkezik a villamos energiahálózaton. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza. A hőség miatt 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás, és 24 Stadler vonat vált üzemképtelenné, mivel ezek működését legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték. Még a régebbi szerelvények közül több jobban bírja ezt a szélsőséges meleget, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A MÁV folyamatosan egyeztet a Stadlerrel, hogy műszaki megoldást találjanak a problémára. A kieső járművek pótlását igyekeznek biztosítani más szerelvényekkel vagy pótlóbuszokkal. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapesti Utcazene Fesztivál és verseny. A program július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között zajlik 10 helyszínen. Többek között a Deák Ferenc téren, a Battyányi téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Ősvezér terén és a Fény utcai piacon. A részleteket Sebestyén Áron zeneszerző, a fesztivál egyik szervezője mondta el a Sláger FM-nek.
3: Utcazene Fesztivál célja alapvetően az, hogy azok az előadók, akik nem feltétlenül játszanak még nagy zenekarokban, nem játszottak még nagy színpadokon, de tehetséges előadók, akár fiatalabbak, itt szóló előadókra gondolunk, és maximum két fővel lehet jelentkezni ezekre az utcazenepontokra, akik a saját zenéjüket fogják eljátszani az utca emberének. 10 különböző városi ponton lesznek kialakítva utcazenepontok, és az előadók a jelentkezőkbe lesznek osztva különböző pontokra. Lesz egy közönségszavazás, minden zeneponton lesz egy dedikált ilyen QR kód, tehát ahol az adott éppen játszó előadóra tudunk szavazatot leadni, mivel van egy szakmai díjunk is, ez lesz a fődíj, az év utcazenésze.
2: A közönség díjas fellépési lehetőséget kap az idei Sziget Fesztiválon. A naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felül érkező hidegfront hatására egyre többfelé alakul ki zápor zivatar. Helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke délután 34 fok körül alakul. A zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: Jeremy.
1: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal, az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estelt.

0: tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Károkat okozott a vihar Pest vármegyében. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Jó reggelt kívánok, Szendhőfi Bori vagyok. Az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a következő években a vízmegtartás válik a magyar vízgazdálkodás alapelvévé. A kormány átfogó programot indít a vízi közmű hálózat megújítására, mivel jelenleg az ivóvíz jelentős része elvész a rendszerben. Fejlesztik a tározókat, az öntözési rendszereket, valamint országos vízmegtartási programot és új klímatörvényt készítenek elő. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a gazdákat támogatják az aszályhoz való felkészülésben és alkalmazkodásban, illetve a víztakarékos technológiák alkalmazásában. A rendkívüli hőség miatt jelenleg 120 településen van vízkorlátozás, több helyen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban csak a legszükségesebb célokra használjanak vezetékes vizet. Elérték a zivatarok tegnap este Pest vármegyét. A vihar egyes helyeken jelentős károkat okozott. Elsősorban megrongált tetőszerkezetekhez, útra dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, közölte a katasztrófavédelem. A Szódon a Hatvani úton egy társasház tetejét és kéményét is megrongálta a szél. Turán több utcában is a tetőszerkezeteket bontotta meg a vihar. Péteriben egy kidőlt fa eltorlaszolta az utat. A délután folyamán Debrecenben és környékén a vihar következtében szintén tetőszerkezetek sérültek meg és fák dőltek ki, Edelényre pedig hőzivatar csapott le. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Július 1-e ugyanis a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők is, a védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak többsége. A folyamatos ellátást nyújtó szolgáltatók ügyeleti rendben dolgoznak. A gyógyszerellátást a 0-24 órás, ügyeletes vagy készenléti patikák biztosítják. Ezek listája a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, illetve az Egészségablak alkalmazásban érhető el. Székesfehérvár lakossági szavazást tartott a városi zöld felületek kezeléséről és a fűnyírás gyakoriságáról. Cserpalkovics András polgármester közölte, összesen 4332 válasz érkezett be. A legtöbben, mintegy 37% a korábbi gyakorlat szerinti rendszeres, ütemezett fűnyírás mellett tették le a voksukat. 1291-en inkább a szakemberek döntésére bíznák a kérdést, a város pedig a klíma- és természetvédelmi szempontokat is figyelembe veszi. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volán járatokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget. Eleinte még kisüt a nap, aztán erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és délután megérkeznek a záporok, zivatarok. Helyenként heves vihar is kialakulhat. Még ma is meleg lesz, de a tegnapihoz képest enyhül a forróság. 30-34 fok lesz a maximum. Csütörtökön a Dunántúlon szeles napos, keleten csapadékos időre van kilátás, és már csak 25-29 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. ezt. Kedves hallgatóink, Balázs Elemért köszöntöm nagy szeretettel. Nagyon örülök a találkozásnak, ezt mondtam.
4: Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Régóta érett már ez a beszélgetés, és örülök neki, hogy ilyen apropunk van. Nem akárhol lesz. Koncert. És nem is olyan sokára.
4: Igen, július 9-én a Várkert Bazár Öntő udvarán. Nagyon reménykedünk, és kérjük az Istent, hogy legyen jó idő, mert akkor tényleg minden körülmény megvan adva ahhoz, hogy egy fantasztikus koncert legyen, hiszen az egy nagyon csodálatos hely.
0: Hát meg egy impozáns
4: hely. Egy nagyon impozáns hely, így van, és tényleg nagyon nagy élvezet ott játszani. Nekem ott volt a 20 éves jubileumi koncertem.
0: Uh-huh. Igen, hallottam.
4: A lemezbemutatóval összekötve, és hát az is egy nagyon jól sikerült koncert volt.
0: Tehát
4: és,
0: bejött, és mint koncerthelyszín.
4: Igen, abszolút, és én nagyon örültem a Várkert Bazár megkeresésének. Ez egy nyári koncertsorozatnak az egyik része. Nagyon örülök, hogy ránk gondoltak, és hogy a jazz ilyen nagyszerű körülményeket kap.
0: Én már megkérdeztem őket, mert járnak ide többen is a Várkert Bazárból, hogy lehet-e tutira menni, mondjuk egy Balázs Elemé gruppal, és azt a választották, hogy igen. Tehát nem véletlen, meghívás sem.
4: Hát ennek nagyon örülök, és megtisztelő, hogy így gondolják. Igazság szerint tényleg egy picit nehéz mostanság, hogy mondjam, a kulturális útvesztőben kiigazodni, hiszen azért valljuk be őszintén picit, most én úgy gondolom, és nem panaszkodni akarok, de azért most picit hanyatlás volt a kultúrában, legalábbis az biztos, hogy igen, az biztos, hogy a jazzben igen. Tehát jóval, de jóval többet érdemelne ez a műfaj, ez a stílus, hiszen rengeteg fantasztikus zenész van, akik képviselik a hazánkat világszerte, és nagyon remélem, hogy majd ez változni fog. Egyébként, tehát azért mondom, hogy minden ilyen lehetőség, minden ilyen koncert csak híresbíti a jazzt, a magyar jazzt, és ezek nagyon jók, tehát ez egy abszolút jó dolog, hogy ilyen környezetben.
0: Hát ez szeret történelem, ugye? Várkert Bazárot, hát az egész teljes magyar könnyű zene, vagy talán kevésbé könnyű is, azért ott volt minden.
4: Így van, pontosan. Így van.
0: És milyen jó, hogy ez most megelevenedik, így de már új köntösben.
4: Új köntösben, így van. Hát ennek a környezetnek tényleg hát nagy hagyománya van.
0: Meg varázsa is.
4: És varázsa is van, igen. Szóval mi nagyon várjuk a koncertet.
0: Azt elhiszem, és mindjárt beszélünk a kulisszatitkokról, és a minden érdekel, hogy mennyit kell készülni, más-e egy ilyen Várkert Bazáros koncert, mint egy átlag Balázs Elemér Group koncert. De érdekelne, és hát ugye dobálja a labdákat nekem, meg most az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam, hogy a jazz, a magyar jazz helyzete, az milyen? Most így 2026 nyarán.
4: Nagyon sok részben mondhatnék fejlődést, és nagyon sok részben pedig nem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon feles dolog. Uh-huh. Ugye, mint mondtam előbb, egyetlen egy probléma van, hogy a komoly zene azért valamilyen szinten támogatva van Magyarországon.
0: Ha jazz nincs.
4: És a popzene, rockzene is azért valamilyen szinten támogatva van, és a jazz támogatva van, de nem olyan szinten, uh-huh. mint ezek a műfajok. Tehát itt a szinttel van a probléma. Tehát amíg mondjuk egy komoly zenei, mondjuk nem egy olyan híres szimfonikus zenekarnak az igényei, az körülbelül ilyen havi 150 millióra jön ki körülbelül, uh-huh. de most csak egy összeget mondtam, világos. De egyébként nagyságrendben ennyi körülbelül. Addig a jazz jóval kevesebbet kapott éves szinten. Uh-huh. Tehát itt beszélek a legrégebbi, mondjuk szervezetről, a Jazz Szövetségről, akik uh-huh. mindig is azért valamilyen szinten képviselték a jazz. Most már van több ilyen szervezet, ugye van a Szakcsi Jazz Egyesület, aminek én is tagja vagyok, egyébként a Jazz Szövetségnek is tagja vagyok, de most nyílt, most lett egy új Jazz Forum nevű hát közösség, ami, a jazz érdekei, a jazzzenészek érdekeit képviselik, ami egy nagyszerű ötlet. Úgyhogy ezek mind nagyon jót tesznek annak, hogy próbáljuk meg elérni azt az eredményt, hogy tényleg mi is olyan szintű támogatásokat kapjunk állami szinten, mint amit megérdemel ez a műfaj.
0: És meg is érdemelni egyébként. A sok beletett energia, meg a sok év.
4: És nem beszélve arról, hogy olyan produkciók vannak, tehát olyan formációk, ami világszintű.
0: Igen.
4: És ezt utaztatni, ezt fellépési lehetőségeket adni, a klubokat kicsit megtámogatni, hogy rendszeresen fellépjenek ezek a zenekarok, ezek mind nagyon fontosak.
0: Uh-huh. Én kérdezgettem ezt a pályatársaktól, hogy rendszeresen esténként, hogy egyáltalán vannak klubok, van elég klub, ahol lehet játszani?
4: Nézd, most van kettő fantasztikus klub, ami azért Európa szintű, van a Budapest Jazz Club és az Opus Jazz Club, ugye a BMC által vezetett klub. Mind a kettő szenzációs, picit mind a kettő más stratégiában működik. De azért ez elég jó szint. Persze, én mind a kettő helyen nagyon szeretek játszani. Egyébként a Budapest Jazz Clubban van egy havi rendszeresen működő klubunk, a Balázs Elemér Groupnak, ami azért egy nagyon jó dolog, tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy mindig ki tudunk próbálni. Ugye 100 nótából merítkezünk körülbelül, mert hogy 11 stúdió albumunk van.
0: Igen, pont nézegettem.
4: Igen, és akkor mindig tudunk best-of-olni.
0: Tehát, most hogy... például mi lesz majd a Várkert Bazárban?
4: Na most egyébként pont ilyen best-of lesz, mert hogy ugye a legutolsó lemezünknek, a Flying Game Musicnak már volt egy lemezbemutatója, egy nagy sikerű lemezbemutatója, és most úgy terveztük, hogy akkor legyen egy ilyen best of, ahol nem árulok el semmit, csak annyit, hogy lesznek olyan, hát ezt már lehet így mondani egy 25 éves zenekarnál, hogy beg slágerek, vagyis Balázs Elemér Group slágerek, amik ismertebbek, lesz olyan, amit már rég játszottunk. Tehát egy izgalmas programot állítottunk össze, úgyhogy ez lesz majd hallható július 9-én.
0: No, de ide a július 9-ére kell külön készülni? Tehát vannak külön próbák?
4: Nézd, olyan szinten együtt van most ez a zenekar, és annyira jót tesz a Budapest Jazz Clubba való a rendszeres fellépés, és a rendszeres változás, hiszen mindig más számot játszunk, hogy gyakorlatilag a repertoár megvan. Itt az van, hogy én körülbelül 2 héttel, vagy 3 héttel a koncert előtt nagyjából kitalálom a sorrendet. Sokszor segít az öcsém benne, Balázs József, a fantasztikus zongorista, ugye most már ő az egyetlen egy alapító tag, aki az elejétől kezdve itt van ebben a zenekarban. És akkor mi ketten úgy nagyjából kitaláljuk a programot, és ezt én leírom a zenekarnak, és ők felkészülnek, és igazság szerint bőven elég az, hogyha mi a soundchecken átnézzük ezeket a számokat, mert annyira, de annyira
0: világos.
4: Fel van készülve. Igen, abszolút, tehát itt azért mindenki nagyon profi zenész, és például most a két énekes is, akik mondjuk a legújabb tagoknak nevezhetőek, azok is olyan szinten felkészültek, a Molnár Enikő és a Varga Dávid, hogy az valami elképesztő, tehát hogy de tényleg, tehát hogy ilyen, hát gyakorlatilag most már majdnem mindegyik dal megy neki, tehát hogy azért ez nagyon jó.
0: Változhat a sorrend? A közönség ezt befolyásolhatja, a hangulat?
4: Jó kérdéseket teszek föl. Volt már ilyenre precedens, hogy én egyet gondoltam, és azt mondtam, hogy na, ezt hagyjuk, és most ezt játsszuk helyette, és
0: na jó, de például...
4: működik. Csak a hallgató... Vagy ilyen nagy koncertnél nem szoktam azért. Tehát, hogy...
0: Az másabb.
4: Igen.
0: Egy klubban.
4: A klubkoncerteknél szoktam, de itt azért most már megvan a
0: program. Ez is szakmai kérdés, de őszintén érdekel, hogy van ez egy jazz műfajnál? Be kell rúgni az ajtót az első dallal? Vagy nem feltétlenül?
4: Nem feltétlenül. Én elég... rutinos vagyok az ilyen program felállításban, és tudom nagyon jó, hogy ennek így hullámzania kell, tehát így el kell vinni a romantikusabb, a szép dalamú, vagy a kicsit durvább, vagy a kicsit ritmikusabb, vagy a kicsit ilyenebbel, tehát hogy ez ilyen nagyon változatosan. Egyébként is a Balázs Elemér Groupnak a zenéje, aki ismer minket, aki meg nem, csak annak mondom, hogy azért egy nagyon változatos zene.
0: Igen, igen, igen.
4: Tehát, hogy rengeteg stílus.
0: Nincs két egyfóma, igen, igen. Gyakorlatilag.
4: És vannak olyan hagyományok, amiket mindig is követtünk, uh-huh. Például majdnem mindegyik lemezünkön van egy magyar népdal.
0: Igen, igen, igen. Igen.
4: De csináltunk egy magyar népdalos
0: albumot. Akkor se egyforma.
4: Is. Nem egyforma, így van. Nagyon sok kompozíciót vettünk föl, szintén majdnem mindegyik lemezünkre a Gadó Gábortól, aki
0: igen.
4: Egy fantasztikus kortársam, egy nagyon jó zeneszerző és nagyon jó gitáros. Ezek a kompozíciók nagyon illenek a Balázs Jeremi Grouphoz, úgyhogy azért illesztettük bele a programokba. Illetve hát ez a rengeteg merítés a reneszánsz, a barokk zenéből, a magyar népzenéből, a brazil népzenéből, és még sorolhatnám, uh-huh. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon multikulti stílus a miénk, és épp ezért...
0: Ezért szerethető.
4: Igen, és hogy úgy lehet összeállítani egy programot is, hogy az legyen egy ilyen nagyon izgalmas dolog, tehát, uh-huh. Hogy így egyfolytában van
0: oké, okay, van egy íve.
4: Aha.
0: Most nem tudtam eldönteni, magázodunk, vagy tegeződünk.
4: Tegeződünk, hát
0: köszönöm a kedvességedet,
4: meg
0: a bizalmat. Hát akkor tegezve kérdezem, hogy álmodsz a zenével?
4: Nagyon rég álmodtam zenével. Koncertekkel szoktam álmodni.
0: Tényleg? És hova álmodod magad általában? Melyik
4: általában színpadon? Ilyen jó kis szabadtéri helyeken, pont ilyen, mint ami most lesz majd a Wacker Bazár. Ilyen szabadtéri, ilyen nagyon szép környezetben, ilyen szép szabad ég. És akkor jól megvilágítva a koncert, és olyan élményeket szoktam álmodni. Úgy maga a zenével nem, mert nagyon érdekes.
0: Tehát inkább a kölcsönhatással a közönséggel.
4: Igen, igen, igen. Meg a
0: zenészekkel is?
4: Hát, talán igen, ott vannak a zenészek is néha, de inkább így a külső hatások, ami így a koncerten van.
0: Nyilván a hatás miatt dolgozott.
4: Persze.
0: Azért teszed a dolgodat. Ez picit tényleg olyan, mint a, lehet, hogy nem jó a hasonlat, mint a drog, hogy az egyszer megérzi, vagy akkor valami mást keressünk, de hogy a közönség szeretetét, ha megérzi az ember utána, már mint a zenész ember, akkor mindig azt keresi?
4: Nézd, én szerintem biztos vagyok benne, hogy megvan ennek a titka, hogy miért nem álmodok zenével. Azért, mert gyerekkorom óta volt olyan időszak, hogy a nap 15-16 órájában zenével foglalkoztam.
0: Ugye, és azért, az elég volt.
4: Azért az, hogy te olyan szinten játszál, hogy a világon bárhol meg tudjál felelni, és itt beszélek azokról az amerikai nagy klubokról, amik hát nekem álmaim voltak, és játszottam ott. Igen. A Blue Note-ban, vagy a Smallsban, vagy a Jazz Standardben, vagy a Detroit-i Jazz Fesztiválon 10 000 ember előtt. Tehát, hogy azért ezek, vagy a Pat Metinivel, akivel ugye játszottam a Kongresszusi Központban egy fantasztikus koncertet, hát gyerekkoromban mentem a jazz tanszakra, mikor tanultam, és a fejhallgatón Pat Metini Group szólt, és nekem az álom volt.
0: Micsoda ajándékok
4: hogy,
0: az élettől.
4: Tehát, hogy álom ugye? Volt, hogy én egyszer úristen, majd játszok a Pat Metinivel, hiszen azt a zenét hallgattam, és mosolyogtam azokon az embereken, akik ilyen nagyon fanyar képpel álltak a 33-os buszon hajnalban, és nézték.
0: Nem tudta körülni
4: és
0: az életnek.
4: És néztük maga elé, én meg mosolyogtam a Pat Metini Group zenéjén. Tehát, hogy nekem a zene nagyon sok, tehát, hogy mindig ott volt az életemben,
0: segített
4: ott volt mellettem.
0: Is?
4: Ó, persze, hát a zene az nagyon segít, hogy ne, hát az ki tud húzni nagyon
0: sok. Na de ez azért megvan ennek a felelőssége benned, hogy te is mennyi embernek segítesz? A sok-sok lemezzel, a sok-sok koncerttel? Vagy ez inkább nem feltétlenül
4: nekem
0: tudatos,
4: ez valahol egy picit természetessé vált, de viszont irtozatosan jól esik, amikor odaérnek hozzám, és megköszönik, hogy vagyok, vagy megköszönik azt, hogy van a zenekarom, vagy megköszönik azokat az élményeket, amiket adunk nekik, és azért ez nagy öröm, tehát, hogy ez a legnagyobb öröm, gyakorlatilag ezért vagyok, ezért vagyunk.
0: Nem tudhatod, hogy mikor milyen emlékmorzsát.
4: Hát pontosan, nekem rengeteg ilyen van egyébként, erről lehetne simán egy könyvet írni. Már van egy könyv a zenekarról, a 2015-ös jubileumunkra kijött egy könyv, de nagyon gondolkodom, hogy csinálok majd még egyet, mert hogy tehát tényleg annyi élmény van, annyi helyen jártunk a világban, hogy tényleg fantasztikus dolgok történtek. Úgyhogy csak így a kérdésedre, valószínűleg ezért van az, hogy az álmom nem ennyire zeneközpontú vagy. Tehát, hogy, mert hogy így annyira velem volt mindig, meg annyira ott van, hogy már ilyen természetesé vált. És azért nagyon meg kell küzdeni ám, hogy ilyen színek. Háromszor volt inhüvelygyulladásom, azért nagyon komolyan kell gyakorolni ahhoz, hogy te olyan szintet...
0: Tehát ez nem csak jön magát.
4: Hát persze, azért nagyon sokat meg kell küzdeni. Főleg a jazz az egy nagyon nehéz műfaj, mert hogy azon kívül, hogy a hangszereden jól játszál, azon kívül van egy kamara iság, tehát ez a kamara improvizáció.
0: Igen.
4: Ugye, mivel az improvizáció a jazznek a fő lényege, és az a spontaneitás, és az, hogy te hárman vagy négyen olyat játszál, hogy az jó legyen együtt, az nagyon nehéz. Tehát, hogy azért ez egy nagyon emberpróbáló stílus, műfaj, és nagyon oda kell magad tenni, és hát rengeteget gyakoroltam, szóval
0: de nem veszed kárba, pont az a lényeg, hogy itt
4: igen, van. Nem veszed kárba, de azért voltak negatív hatásai is. Azért voltak negatív. Tehát mondom, például háromszor volt inhüvelygyulladásom, vagy a gyerekkoromban azért én nem tudtam lemenni, mikor kinéztem az ablakon focizni. És
0: meggyakorolni kellett.
4: Igen, és a barátaim lent fociztak, én meggyakoroltam is. Szóval azért egy pici szenvedéssel, meg negatívumokkal is jár, de nyilvánvalóan megvan a gyümölcse, persze, hogyha az ember eljut odáig, akkor...
0: És imádod.
4: Legát, persze, a mai napig.
0: Meg és a közönség is imád.
4: Igen, úgy veszem észre, hogy nagyon szeretnek, igen. És ez,
0: van egy
4: ez
0: stabil mag, aki követ koncertről koncertre?
4: Nagyon sok stabil rajongóra van a zenekarnak, igen. Azt úgy vettem észre.
0: És az milyen közegből kerül neki?
4: Hát...
0: Vegyes?
4: Így mondjuk azt mondanám, hogy ilyen 35-től 60-ig, 70-ig.
0: Nem véletlenül kérdeztem, kell-e értőnek lenni a ti zenétekhez?
4: Ez is egy nagyon jó és nagyon érdekes kérdés. Egy csomóan jöttek át a jazzbe, a jazz stílusába rajtunk keresztül. Úgyhogy meghallgatták a zenekart, ezt csak azért tudom, mert oda jöttek, és azt mondták, hogy na, akkor mostantól kezdve jazzt hallgattunk. És így is volt, és láttam őket.
0: Te szeretetted, vagy ti szeretettétek.
4: Igen, pontosan. Mert hogy azt mondták, hogyha ez is a jazznek a része, akkor igenis kíváncsiak vagyunk, hogy még, még miket rejteget a műfaj. És rengetegen jöttek így, akik most már sokkal keményebb, vagy nehezebb jazzt is hallgatnak. Úgyhogy a Balázs Elemér Group az egy nagyon jó kis út ahhoz, hogy pontosan az a sokszínűség és az a spontaneitás az egy kicsit elvezesse őket ahhoz, hogy hoppá, hát ez tényleg itt valami izgalmas. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része a mi zenénknek, és mondom, tehát tényleg nagyon sokan voltak így. Az, hogy én most azt gondoljam, hogy kell-e érteni hozzá, szerintem az energiák, azok és amit hallanak, beszélnek? Azok azért magukért beszélnek, igen. Tehát én szerintem nagyon sok olyan ember jött, aki nem ért hozzá. Pontosan emiatt, mert
0: és
4: még nem hallgatott jazzt. Abszolút.
0: De jó.
4: Abszolút. Ezt le is írom egyébként a könyvbe, ebbe a 15.
0: Nem fogom olvasni.
4: Igen, igen, az egy nagyon érdekes, jó kis könyv. Úgyhogy.
0: Lassan már a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, ugye, sajnos, de engem mindig az érdekel egy koncertnél, tudom, hogy már mondtad, hogy nem fogsz spoilerezni, de hát, ha mégis, hogy mivel indul a koncert? Van-e intro, és ha van intro, akkor mi az első dal? Nekem mindig ez a legfontosabb. Megvan már?
4: Megvan, az első dal abszolút megvan. Várjál, megnézem be. Itt van a telefon.
0: Hát az érdekel, hogy másabb lesz.
4: Megvan, nekem már megvan. De nem, a másság, tehát mindig más, mert attól függ, hogy milyen hangulattal kezdesz. Okay. Úgyhogy meg tudom neked mondani.
0: Na, kíváncsi
4: itt
0: vagyok.
4: Van, kérlek szépen, a back sorrend. Igen, egy olyan számmal kezdünk, ami azért egy nagyon jó és jellegzetes szám. Igen, és ez az utolsó lemezünkön hallható, csak annyit árulok el.
0: Na jó, oké.
4: Okay. Azért nem akarok elölni semmit, okay, hogy legyen meglepetés.
0: Július 9.
4: Egy olyan szám, így van, amit ismernek, és az utolsó lemezünkön hallható, úgyhogy legalább most meghallgatják a lemezt,
0: így van, így
4: és
0: van.
4: Akkor majd kiderül, hogy
0: minden
4: melyik.
0: Spotify, YouTube, mindenhol ott van?
4: Igen,
0: tehát
4: az abszolút.
0: Összes ilyen streaming.
4: Igen, az összes streaming felületen, de egyébként vásárolható is. Egy nagyon szép
0: is?
4: bakelit, igen, a koncerteken
0: is választott.
4: Igen, egy nagyon szép bakelit is kijött az utolsó Flying Musical-ról, és CD is, úgyhogy ezeket mind.
0: De megtalálunk az összes közösségi felületen?
4: Meg. Új honlapunk is van.
0: Na, hát ez a lényeg.
4: Balázs kötőjel, Eremér kötőjel,
0: group.com. Oké, okay. Szerintem ezt mindenki megjegyezte, de oda fogom írni a posztba is. Nagyon örültem neked.
4: Én is örültem.
0: Sok csillagó szempártot.
4: Nagyon szépen.
0: Július
4: köszönöm.
0: 9-én a Várkert Bazárban, kedves hallgatóink, Balázs Eremér Group Best of koncert. Nem akárhol, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
4: Köszönöm szépen.
0: Várlak vissza ide a műsorba az újabb mérföldkövekkel.
4: Bármikor nagyon szívesen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm Balázs Elemérrel beszélgettem, kedves hallgatóink, az ikonikus Balázs Elemérrel, és tőlem most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
1: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 120 településen harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Áramszünet volt tegnap Kelenföldön és Kecskeméten is. Hagyományteremtő céllal indul a Budapest Play Budapesti Utcazene Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Továbbra is a legfontosabb a víztakarékosság. A Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megye 120 településén harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, közölte tegnap este Magyar Péter miniszterelnök. Szadára újabb 20 000 tasakos ivóvizet szállított a honvédség. A Fejér megyei Alcsútoboz, Felcsút, Mány és Tabajt településekre szintén tasakos vizet vittek. Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de csak akkor stabilizálható a helyzet, ha a következő napokban mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet. Kedden este egy földkábel meghibásodás miatt több kelenföldi utcában áramszünet alakult ki. Az üzemzavar több mint 1600 EU-n ügyfelet érintett, főként a Mohai út, a Bártfai utca, a Pielle Kornélia utca és a Soproni út környékén. A szolgáltató szerint a hibát az üzemirányítási rendszer azonnal érzékelte, a szerelőcsapatok pedig azonnal megkezdték a hiba behatárolását és javítását. Az áramszolgáltatást késő estére sikerült helyreállítani. Kecskeméten ugyancsak áramszünet volt. Az elektromos hálózat túlterheltsége miatt 4000 fogyasztói helyen ment el a szolgáltatás. A trafó helyreállítását megkezdték. Az extrém hőség miatt többfelé üzemzavar jelentkezik a villamos energiahálózaton. A legtöbb meghibásodás a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza. A hőség miatt 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás, és 24 Stadler vonat vált üzemképtelenné, mivel ezek működését legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték. Még a régebbi szerelvények közül több jobban bírja ezt a szélsőséges meleget, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A MÁV folyamatosan egyeztet a Stadlerrel, hogy műszaki megoldást találjanak a problémára. A kieső járművek pótlását igyekeznek biztosítani más szerelvényekkel vagy pótlóbuszokkal. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play Budapesti Utcazene Fesztivál és verseny. A program július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között zajlik 10 helyszínen. Többek között a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Ősvezér terén és a Fény utcai piacon. A részleteket Sebestyén Áron zeneszerző, a fesztivál egyik szervezője mondta el a Sláger FM-nek.
2: Utcazene Fesztivál célja alapvetően az, hogy azok az előadók, akik nem feltétlenül játszanak még nagy zenekarokban, nem játszottak még nagy színpadokon, de tehetséges előadók, akár fiatalabbak, itt szóló előadókra gondolunk, és maximum két fővel lehet jelentkezni ezekre az utcazenepontokra, akik a saját zenéjüket fogják eljátszani az utca emberének. 10 különböző városi ponton lesznek kialakítva utcazenepontok, és az előadók a jelentkezőkbe lesznek osztva különböző pontokra. Lesz egy közönségszavazás, minden zeneponton lesz egy dedikált ilyen QR kód, tehát ahol az adott éppen játszó előadóra tudunk szavazatot leadni, mivel van egy szakmai díjunk is, ez lesz a fődíj, az év utcazenésze.
1: A közönség díjas fellépési lehetőséget kap az idei Sziget Fesztiválon. A naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felül érkező hidegfront hatására egyre többfelé alakul ki záporzivatar. Helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke délután 34 fok körül alakul. A zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: szerdán az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szarka Klárát köszöntöm nagy szeretettel, kurátort. Itt a műsorban én mindig nagyon örülök, amikor kurátorok jönnek, mert mindig kulisszatitkokat tudunk meg az aktuális kiállításokról, és mindig elmondom az elején, hogy mondjuk most is szeptember 20-a, amíg lehet látogatni, de ne hagyják az utolsó pillanatra, azt is mindig hozzáteszem. Műcsarnok. És hát van egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás, Újabb találkozásaink címmel 76 és 2026 között. Örülök önnek, még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez egyszerre megtörténik most. No, milyen a lelkiállapot így? Most már megnyílt a kiállítás.
3: Köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát ilyenkor nagy boldogság van.
2: Az?
3: Így van. Úgy kell viselkedni innentől kezdve, mert itt van közben a kezembe a katalógusa is a kiállításnak, mint amikor az ember vesz egy jó cipőt, onnantól kezdve nem szabad nézni a kirakatokat, meg már hát, ha valamit olcsóban
2: ja, értem,
3: talál.
2: Értem.
3: Tehát, hogy most így nem nézem nagyítóval sem a kiállítást, sem a kiadványt, hát ha apró hibákat találok, ne ronts el semmi
2: világos,
3: a boldogságom.
2: De ez meddig tart ez az állapot?
3: Hát, ez fokozódik.
2: Na, mert gondolom jönnek majd a kurátori tárlatvezetések,
3: ugye? Így van, csütörtökön lesz pont egy kurátori vezetés. Volt már a múzeumok éjszakáján egy termes, ilyen bepillantó vezetés, ott is hősiesen a kánikulába nagy tömegek jöttek és hallgatták, úgyhogy, meg még tervezünk programokat, és persze majd lesz nagy finisszázs a végén. Ez most már jár a kiállításokhoz.
2: Mert régen nem volt egyébként?
3: Nem volt ekkora csinadrata. Egyébként jó, hogy már is a múltról beszélünk, mert hogy tudnám röviden összefoglalni, hogy milyen ez a kiállítás mondjuk egy laikus számára. Várok mindenkit, tehát hogy ne csak szakmabeliek jöjjenek. Ez egy időutazás. Aki imádja az időutazást, az jöjjön el.
2: Azt szeretni fogja. Hemző és hemződíjasok.
3: Így van, és 50 év. És az 50 év az nagyon pontosan annyi, mert 1976-ban ugyanúgy a Műcsarnok három termében, mint most ez a mi kiállításunk, volt Hemző Károlynak egy, hát most nem túlzok, egy szenzációs, revelációértékű tárlata. És egyáltalában a 70-es évtized a magyar fotográfia szempontjából sorsdöntő volt, nekem személy szerint pedig szerencsém lett.
2: Na, az mit jelent?
3: Hát már 50 éve is a fotográfia érdekel.
2: Jó, mert hogy fotótörténész, ugye?
3: Így van. És akkor én még médiában dolgoztam, napilapnál.
2: Hú, hogy bírta?
3: Akkor még bírtam.
2: Még nem volt ennyire nagy
3: nem,
2: hajtás,
3: nem volt, tehát, hogy mint az online-ban.
2: Igen.
3: De leadtuk a lapot.
2: Elmondhatjuk,
3: akkor,
2: hogy melyik napilap?
3: A Magyar Hírlapnál dolgoztam. Mondjuk a 80-as évek elejétől. De hogy a 70-es években ezeknek a kiállításoknak is köszönhetően, amik a Műcsarnokban voltak, úgy változott meg a fotográfia megítélése, hogy amikor a 80-as években mint kis kezdő újságíró palánta, bementem a nagy tekintélyű kulturális rovatvezetőhöz, és azt mondtam, hogy tetszik tudni, világhíres magyar fotósok vannak ám, hogy én írnék egy sorozatot róluk, és úgy nézett rám, mint egy kétfejű bárányra, hogy milyen világ, fotós, a fotó egy komolytalan dolog, kattogtatnak, hogy az nem művészet, nem igazi önkifejezés.
2: Lenézte.
3: Abszolút. És tehát, hogy olyan nagy neveket mondtam én, amit ma már, hát műveletlenség nem ismerné, szóval már bocsánat, Robert Kappa vagy igen, André Kertész, igen. Szóval, hogy ez alap. És akkor a nagy tekintélyű kulturális rovatvezető, meg a munkatársak nem csináltak ügyetből, hogy nem is hallottak ezekről a figurákról, és aztán teltek múltak az évtizedek, és hogy hogy engem továbbra is érdekelt a fotográfia, és hogy most már tej, hát van múzeuma, van központja, a Robert Kappa központ, van Mai Manóház, több egyetemen oktatják, tehát ő a mindennapok része, úgyhogy ebbe óriási szerencsém volt. Én meg csak szerettem a fotográfiát 50 évig.
2: Az összes szeretete benne van ebben a kiállításban.
3: Hát
2: most.
3: Még több is, több. Mert hogy itt ez egy személyes ügy is nekem. Tehát, hogy engem Hemző Károly megkért a 2000-es évek közepén, hogy akkor ő már egészségileg hadilábon állt. Megmondom teljesen őszintén, mire kért meg. Tehát óriási sikert, minden szempontból sikert értek el a feleségével, Lajos Marival, a gyönyörű szakácskönyveinkkel. Idősebbeknek megvan otthon, vagy megvan anyukának.
2: Még a mi vagy családunkban a is
3: így
2: van.
3: Tehát szerintem nincs olyan magyar
2: tehát
3: család.
2: Legendás.
3: Így van, ahogy nem lehet találni egy ilyet. És akkor azt mondta a Karcsi, ez mutatja az ő okosságát, ahogy az egész életét irányította, hogy nem szeretném túlnyerni magam ételfotósként.
2: Aha.
3: Mert nagyon gyorsan elfeledkeznek róla, hogy nem csak az vagyok. És hogy ő már nehezebben mozog, amúgy slágferdig volt számítógépe, mindent megtanult, minden reggel ott vártak az e-mailjei, úgyhogy, de a mozgás, meg hogy úgy azért megérteni, meg átlátni a 21. századi viszonyokat, abban jól jött neki a támogatás.
2: Igen.
3: És hogy hát én ájultan tiszteltem őt, mint a szakmából mindenki, tehát ez nekem egy óriási lehetőség volt, és akkor sokat dolgoztunk együtt, egészen a haláláig, 12-ig, és azóta is a család bizalmát élvezem, gondozom az életművet, és nekem már a Karcsi mutatott képeket arról a bizonyos 76-os műcsarnok kiállításról.
2: Értem.
3: És már nekem akkor szöget ütött a fejembe, hogy ez valami teljesen más, mint ahogy amihez hozzá voltunk szokva, nem csak a 70-es, a 80-as, 90-es években is.
2: Igen.
3: Tehát az volt a divat, hogy a jó fotósoknak vannak jó fotói, szenzációs, ügyes jó fotói, azokból csinálnak szépen 30x40 cm-es kópiákat, bekereteztetik, és szépen egymás mellé fölakasztják a falra. Ez volt a kiállítás. Most ehhez képest a Karcsi találkozásaim kiállítása, menjenek el, nézzék meg, ott van sok verkép a megnyitóról, a régi kiállítási termek
2: azok
3: interjőrjeiből, az ő terveiből, hogy készült erre a kiállításra.
2: De kik voltak ott a kurátorok, azt lehet tudni?
3: Ő
2: maga?
3: Akkor még kurátor.
2: Ja, nem is volt ilyen.
3: Nem is hallottak ilyenről. És hát kitettem egy asztalra, ki vannak téve a saját kezű rajzai, ahol ő méretezte be, hogy pontosan milyenek legyenek, mi mögött legyen fekete háttér, mi mögött legyen fehér. Embernagyságnál nagyobb figurák voltak ott, tehát az egész, mint kiállítás volt kitalálva, ez teljes újdonság, óriási méret, és hogy a saját egyébként remek képeit újraértelmezte, triptihonokat csinált, képegyütteseket csinált. Ha nem lett volna akkor már annyira tisztelt fotográfus, akkor lehet, hogy fel is háborodott volna a szakma rajta, de minden esetre zavarba jöttek.
2: Aha.
3: És hogy az is nagyon érdekes, hogy számos tanulmány megjelent róla, viták voltak, szimpóziumok, hogy mit akar ez a Hemző ezzel az újfajta megközelítéssel, és azok jó részben nem a szakmabeliek voltak, művészettörténészek, esztéták, szóval akik fölkapták a fejüket erre, hogy itt a fotográfiának valami teljesen új értelmezése van.
2: Tehát gyakorlatilag az, amit kért, hogy ne felejtsék el az ő érdemeit, és ne csak a szakácskönyves férj, mondhatom?
3: Így van.
2: Aki a feleségnek segít, vagy azt nem ismerem mondani, hogy asszisztál, ott az összejött végül.
3: Abszolút összejött, hála jó Istennek. Még túl is nyertük ebben magunkat, de ezt nem bánom, és folyamatosan túlnyerésbe szeretnék lenni, mert hogy sikerült a Nemzeti Múzeumban neki több remek kiállítást csinálni, a sportképeiből a Sportmúzeumban, ugye sportfotósnak indult. Igen. Tehát úgy jószerivel majdnem Szinte lehetetlen megmutatni az ő gazdag életművét. Épp itt a megnyitón is mondtam Szalonta Jábelnek, a MoMA oktatójának, aki itt tartotta megnyitót, és azt mondta, hogy az a kép, amit választottunk, uh-huh. a balatoni vitorlás a 60-as évekből, az az ő szívének különösen kedves, mert abban a hajóosztályban versenyező is már régóta. És mondtam neki, hogy Ábel, nem tud elképzelni, hogy a Károlynak mennyi fantasztikus balatoni vitorlás, szörfös, csónakázós képe van, úgyhogy ez még nagy vágyam, hogy abból legyen még egyszer abból. Egy nagy. De még tudnék sorolni, de abba hagyom.
2: Most azért ez is nagy dolog a műcsarnokban.
3: Nagyon nagy dolog.
2: Hány terem van egyébként?
3: Három terem van, úgy, ahogy 76-ban volt. Az első terem címeket adtam a termeknek, mert hogy nem akartam abba a hibába esni, hogy fotótörténészként én elveszek ezekbe a finom részletekbe, és a lehető nagy közönség ezt nem annyira fogékony uh-huh. erre, hogy legyen egyértelmű, hogy itt mi történik. Így az első teremnek az lett a neve, hogy egy kiállítás anatómiája. És akkor próbáltam ezt a különlegességet megidézni, ami sikerült is. Mondjuk az is különlegesség.
2: De hány év után?
3: Hát pont 50 év után. De az is különlegesség egyébként, hogy a kiállítás megnyitó egy nagy társasági esemény volt, a Karcsit uh-huh. imádták, ott volt Szilágyi János, akkor már legendás rádiós, Somogyvári Rudolfa, ünnepelt színész, Huszárik Zoltán,
2: hát a teljes művészvilág.
3: Igen, ilyen értelmiségi uh-huh. elit találkozó volt, és cigiztek a megnyitón az emberek bent a teremben.
2: Akkor még szabadott.
3: Igen, lehetett dohányozni, meg hogy hogy nézett ki, milyen volt a divat, ez is nagyon jó pofa, de abszolút átjön ez, hogy micsoda különleges kiállítás volt. És akkor neki a saját vintás képeiből is egy válogatás, tehát minden, amit saját kezűleg nagyított. Tehát, hogy tényleg az első teremben ott van a keze nyoma. Uh-huh. És amit én külön, amire büszke vagyok, hogy megmaradt néhány óriási nagyméretű nyomat az 50 évvel ezelőtti kiállításból. Egy-egy, mondjuk egy 3-3-as képösszeállításból egy. Uh-huh. És akkor azt kitettük, és mellé tettük, falmatricaként mellé ragasztottuk, hogy lehessen látni a teljességét, hogy ezek mekkorák voltak, meg hogy néztek ki. Uh-huh. Három ilyen hatalmas képegyüttest tettünk ki, ami mind a három neki nagyon kedves volt. Uh-huh. Tehát ez az első terem.
2: Igen.
3: Aztán van egy második, annak az a címe, hogy Tólig, és van Igen. egy harmadik, annak az a címe, hogy Most, mert ugye szóba került, hogy sikerült az ételfotósból áttenni őt az megérdemelt kategóriába, hogy ő az egyik legnagyobb 20. századi magyar fotográfusunk volt, aki szinte minden műfajban teljesen eredetit és elképesztően magas színvonalút alkotott, mert hogy sajnos amikor 12-ben meghalt, hát bár nem volt fiatal, nem volt már egészséges, számítottunk rá, de hát nem tudom ki, hogy van ezzel, akit szeretünk, annak mindig fölfoghatatlan mm-hmm. az. Tehát az. És ez 12 őszén, késő őszén történt, és 13 elején fölhívott engem Lajos Mari, az ő társa és munkatársa, és azt mondta, hogy reggel fölébredt, és eszébe jutott valami, mit szólok hozzá, kéne egy díjat alapítani a Karcsi nevével, uh-huh. hogy valahogy őt összekössük a jelennel, és főleg a fiatalokkal.
2: Hát meg közben a jövőt is építeni.
3: Így van. Na és akkor így aztán végképp nem lett ő elfeledett, Igen. megporosodott ételfotós, és a kiállítás második és harmadik terme, ez erről szól, és ez már nekem is egy újdonság volt. Tehát ami az első teremben volt, azt tudtam. De hogy átgondolni, hogy hogyan kötődik ez az 50 év, tehát hogy hogyan jut el a hatás a mai fiatalokhoz, akik pályáznak arra a díjra, ami Emző Károly Igen. nevével hirdettünk meg minden évben, és hogy kiderült, hogy sokkal mélyebben, sokszor rejtve, de mélyebben kötődnek ezek a fiatalok hozzá, mint gondoltuk volna.
2: Ő szerette a fiatalokat?
3: Nagyon szerette. Nem tanított hivatalosan iskolába, de én emlékszem, ugye átmondtam, hogy médiában dolgoztam, és még a mai New York palotában volt az első munkahelyem a médiában, még ott voltak a szerkesztőségek, és ott többször hallottam...
2: Lapkiadóvállalat?
3: Lapkiadóvállalat, így van, és hallottam ott a kollégáktól, hogy ó, a Hemző, hogy erre mit szólna a Hemző, tehát, hogy ilyen elképesztő tekintély volt, és akkor egyszer valaki azt mondta, látod, ott a Hemző, bemutassalak? És teljesen elképettem, mert hogy valami egy ilyen tekintélyes ősz bácsira számítottam, és egy jóképű, középkorú, kicsit, ma már középkorúnak számítana, fickó volt, aki nagyon barátságos volt, nagyon normális, és szóval azon ritka emberek közé tartozott, aki mindig őszinte volt, mindig őszintén megmondta a véleményét, akkor is, ha valami nem tetszett neki. És úgy tudta megmondani, hogy mégsem volt soha bántó. Ezt hát ez próbálom eltanulni tőle a mai napig.
2: Ez egy nagyon fontos adottság, vagy kell, nem is tudom, melyik a kettő közül. Nézem, hogy Lajos Mari, ő még él.
3: Ő ugye? Még él. Ott,
2: 82 igen. éves, így ahogy van, látom itt az interneten. Ő például a férje emlékét
3: csodálatosan ápolja. Csodálat, az egész család előtt le a kalapot. Csodálatosan gondozzák. Az életmű egy jó része még a Karcsi életében is különböző helyekre, elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozták, de azért nagyon sok minden megvan otthon, amit a család gyönyörűen tart, és amikor idejük engedi a feldolgozásban, is segítenek. A Veje például rengeteget dolgozott azzal, hogy negatívokat digitalizál meg, meg beleásta magát ő is ebbe a mennyiségileg is elképesztő archívumba, tehát hogy ennél megfelelőbbet nem is tudok elképzelni, és végül is a Hemző Károly Alapítvány, ami a díj miatt jött létre, az egy teljességgel magánalapítvány, tehát hogy a család áll mögötte. Eleinte kicsit próbálkoztunk, de senkitől nem kaptunk hivatalos kvázi pénzügyi támogatást. Aki támogatta, az Körösi Orsolya, aki a Robert Kapa központ igazgatója, akkor még a mai Manót is ő vezette, és ő azt mondta, oda mentünk, még nem lehetett tudni, hogy milyen lesz a díj, azt mondta, hogy lehet, itt csinálhatjátok, adok helyszínt, és hogy még annyit, hogy aki idén nyer, annak jövőre csinálunk egy kiállítást. Tehát, hogy a pénzügyileg azért nem egy megrázó összeg, amit kapnak a fiatalok, a presztízs, az igen, a valami, igen. meg a kiállítási lehetőség. Úgyhogy most a Kapa központban a tavalyi nyertesnek, Zoltai Andrásnak van egy nagyon izgalmas kiállítása.
2: Na. Köszönjük, és hogy felhívta rá a figyelmet.
3: Egyszerre, igen.
2: Azt is szépen így meg fogjuk nézni. De hát előtte a Műcsarnokban megyünk. Na most a Műcsarnok kiállításának az alkotásai, azok honnan lettek összeszedve?
3: Az első teremben az döntően a

0: itt tessék. Már amikor először garázdálkodni kezdtem a social médiában, már 10 évvel ezelőtt, akkor ezt a balatoni képet egy nyáron kiposztoltam, és este megnéztem, reggel kiposztoltam, este megnéztem, azt mondtam, leesek a székről, 40 ezernél több lájkot kapott, és majdnem 3000 megosztást.
1: Az szép.
0: Tehát, hogy ez valamiért egy annyira derűs, de ugyanakkor olyan zseniális az a kép, mintha egy filmjelenet lenne, holott 60-as évek technikája, ma el se tudják képzelni, hogy az ingadozó csónakról fényképezni egy balatoni vé... szinte lehetetlen.
1: És mégis megcsinálta
0: hibátlanul, és tessék elmenni megnézni, hogy hogy néz ki a két vitorlázó krapek, és hogy néz ki a két nő. Tehát, hogy az valami
1: zseniális. Kedves hallgatóink, szeptember 20-áig a Műcsarnokban újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok 76 és 2026 között, tehát egy összefoglaló, az 50 év összefoglalója. Mit illik ilyenkor kívánni így a beszélgetés végén, hogy sok csillogó szempárt?
0: Igen.
1: A látogatók szempontjában, akkor az ön is csillogni fog.
0: Nagy baj,
1: nem lesz büszke lenne erre ő? Egyébként a fő.
0: Én azt hiszem, erről beszéltünk a családdal, és hogy azt gondoltuk, hogy ezzel elégedetlene, pedig nagyon igényes volt.
1: Ez egy fontos végszó, köszönöm szépen. Találkozunk a Műcsarnokban. Nagyon örültem a találkozásnak is, meg a beszélgetésnek is. Szarka Klárát köszönthettem, és várom majd vissza egy újabb beszélgetésre minden egyes mérföldkőnél. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Balázs Elemérnek és Szarka Klárának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Véter körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Károkat okozott a vihar Pest vármegyében. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Jó reggelt kívánok, Szendhőfi Bori vagyok. Az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a következő években a víz megtartása

0: forrás válik a magyar vízgazdálkodás alapelvévé. A kormány átfogó programot indít a víziközmű hálózat megújítására, mivel jelenleg az ivóvíz jelentős része elvész a rendszerben. Fejlesztik a tározókat, az öntözési rendszereket, valamint országos vízmegtartási programot és új klímatörvényt készítenek elő. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a gazdákat támogatják az aszályhoz való felkészülésben és alkalmazkodásban, illetve a víztakarékos technológiák alkalmazásában. A rendkívüli hőség miatt jelenleg 120 településen van vízkorlátozás, több helyen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban csak a legszükségesebb célokra használjanak vezetékes vizet. Elérték a zivatarok tegnap este Pest vármegyét. A vihar egyes helyeken jelentős károkat okozott. Elsősorban megrongált tetőszerkezetekhez, útra dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, közölte a katasztrófavédelem. A Szódon, a Hatvani úton egy társasház tetejét és kéményét is megrongálta a szél. Turán több utcában is a tetőszerkezeteket bontotta meg a vihar. Péteriben egy kidőlt fa eltorlaszolta az utat. A délután folyamán Debrecenben és környékén a vihar következtében szintén tetőszerkezetek sérültek meg és fák dőltek ki. Edelényre pedig hőzivatar csapott le. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Július 1-je ugyanis a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők is, a védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak többsége. A folyamatos ellátást nyújtó szolgáltatók ügyeleti rendben dolgoznak. A gyógyszerellátást a 0-24 órás, ügyeletes vagy készenléti patikák biztosítják. Ezek listája a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, illetve az Egészségablak alkalmazásban érhető el. Székesfehérvár lakossági szavazást tartott a városi zöldfelületek kezeléséről és a fűnyírás gyakoriságáról. Cserpalkovics András polgármester közölte, összesen 4332 válasz érkezett be. A legtöbben, mintegy 37%, a korábbi gyakorlat szerinti rendszeres, ütemezett fűnyírás mellett tették le a voksukat. 1291-en inkább a szakemberek döntésére bíznák a kérdést, a város pedig a klíma- és természetvédelmi szempontokat is figyelembe veszi. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-Fenyvesi kisvasúti járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget. Eleinte még kisüt a nap, aztán erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és délután megérkeznek a záporok, zivatarok. Helyenként heves vihar is kialakulhat. Még ma is meleg lesz, de a tegnapihoz képest enyhül a forróság. 30-34 fok lesz a maximum. Csütörtökön a Dunántúlon szeles napos, keleten csapadékos időre van kilátás, és már csak 25-29 fok lesz.
1: Boli, köszi szépen, nézzük a közlekedési infokat, jó reggelt kívánunk! A hőségriadó miatt ma is érdemes figyelni arra, hogy elegendő üzemanyaggal induljanak útnak, és pont tegnap este olvastam egy cikket, hogy arra is nagyon figyelni kell, hogy ne töltsük túl az üzemanyagtartályt. Tehát, amikor tankolunk, akkor mehet az első kattanásig, de utána nem szabad még pluszban rátölteni, mert abból is baj lehet. Ami a konkrét közlekedési infokat illeti, az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, szerencsétlenek ebben a hőségben. Napközben félpályás zárásra kell számítani szakaszonként, illetve arra, hogy az erős forgalom nyomán ez kisebb-nagyobb torlódást idéz elő. Ami Budapestet illeti, a 6. kerületben a Podmanicki utcában mától a Jókai utcától a Terész körútig zárva a belső sáv burkolatjavítás miatt, illetve napközben a 13. kerületi Hajdú utcát zárják le a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányú lesz a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. A Neszményi úton pedig tart a vízvezeték javítása, ott is készüljenek korlátozásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 5 perc!
3: Jó reggelt
1: Bordán Petrának!
3: És Somogyi Zoltánnak, a világutazónknak. Milyen gyönyörű helyen voltál, te jó ég,
1: több helyen is. Jó reggelt! Katy Perry, Firework, ezzel kezdünk, aztán jön a London Beat, és mi is a mai témákkal.

0: Jó reggelt kívánunk! Negyed hét! Énekeltél?
1: Énekeltél!
0: Végre sikerült elcsípni! Bring it on! Negyed hét lesz 2 perc múlva. Jó újra itt! Figyelj, ezzel kell kezdenem.
1: Nagyon helyes, örülök neki.
0: Nem vagyok egy workaholic típus, de tényleg, de szeretem a munkám, és hogy még mindig rájövök újra és újra, hogy úgy működöm, hogy amit éppen csinálok, azért tudok lelkesedni. Amíg nyaraltam, addig nyaraltam, de azért bevallom, egy picit már hiányzott itt ez a millió. Te is hiányoztál, és a légkör, tehát, hogy mikrofon,
1: gombok, igen, nyomkodni kell.
0: A repülőgépen olyan fura tudod, hogy ott más irányítasz.
1: Igen. Láttam a képeidet, és gyönyörűek voltak New Yorkról. Figyelj, igen, az egyik az olyan, mintha Photoshoppal készítették
0: pedig
1: volna.
0: Nem, melyik?
1: Tudom. Amikor az arcod látszik, és mögötted a gyönyörű New York-i épületek. Tehát, hogy ez tényleg olyan, mint a mesében. Annyira szép az a kép, úristen.
0: Milyen jól odaálltam a poszter elé.
1: Figyelj, ma már vannak olyanok, tudod, akik lebuktak azzal, hogy ilyen travel influencerek voltak, és kiderült, hogy mégsem, de tudom, hogy te ott jártál. De ez valami varázslatosan szép. Nekem is ugye New York a szerelem, tehát oda majd szeretnék eljutni.
0: Szépek voltak a fények, ami annak köszönhető például azon a képen, hogy 2 napig non-stop szakadt az eső. Én így még nem jártam, és hogy ez is fura volt, és egy fura tapasztalás magammal kapcsolatban, hogy képzeld el, hogy egyáltalán nem voltam bosszus emiatt. Uh-huh. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy a korral az ember érik, ugye beszéltük pont, mielőtt elmentem, hogy most már 47, közel az 50-hez, hogy újra és újra észreveszem magamon, hogy olyan dolgok, amik régen kihoztak a sodromból, hogy most már nem bosszantanak. Mm. Sőt, kimondottan megtaláltam a szépséget abban, hogy esernyővel rohangáltam, figyelj, olyan jó esernyős képek is vannak a Brooklyn-e, és szétázott a cipő, de hogy tocsogtam benne, és tudtam rajta röhögni, hogy jó, ez van. Ráadásul utána tudtam, hogy aztán majd úgyis kisüt a nap, majd ott bepótoljuk az olyan programokat, ami meg inkább odavaló. És sikerült, és hogy ezt is lehet nézni, hogy félig üres a pohár, vagy félig tele. Szakadt az eső egész nap, de például amikor ugye van ez az Edge nevű, ez egy viszonylag új kilátó, amikor legutóbb jártam New Yorkban, akkor még csak épült. Uh-huh. Közel a Hudson folyóhoz, pont a 100. emelet magasságában van egy háromszög formájú terasz, ilyen kiszögelés a felhőkarcolóból, ahol ki tudsz menni, nyilván van egy magas üvegfal, tehát nem tudsz kihajolni, sem meg kinézni, de gyönyörűen látszik minden. És pont amikor oda fölmentünk, a gyors lifte, akkor pont nem esett az eső. Mondjuk így is volt, van egy üvegpadló része, az körbe volt kerítve, vagy arra most nem szabad rálépni az időjárás miatt. De egyébként vígan ott elmászkáltunk legalább egy fél órát, meg csináltam ilyen jóképű selfie fotókat. Igen, és alig, hogy képzeld, mire leértünk a lifttel a földszintre, már mondták, hogy zárják be, mert megint szakad az eső. Tehát, hogy tulajdonképpen baromi nagy szerencsém volt. És utána bent ragadtunk egy bevásárlóközpontban, mert annyira ömlött az eső, hogy nem is nagyon lehetett kimenni. Uh-huh. Aztán kicsit, amikor alább hagyott, mondtam, én most nekem elég volt, gyerünk, esernyő van. Hát mondom, utána volt az, hogy a cipőbe tapicskolni lehetett, de aztán volt napsütötte idő is, és egyáltalán az egész egy nagy élmény volt. Most nem először jártam már, de hogy még mindig tud újat mutatni. New York voltam olyan helyen, ahol korábban nem jártam, plusz hát nagyon látszik, tehát hogy az a, nem tudom, legutóbb talán ilyen 7 éve lehettem, valamikor még a Covid előtt. És egy szemmel látható a változás, ahogy a körvonalai megváltoztak a városnak, mert annyi új épület nőtt ki a földből így gombamód, és hát persze megvannak a stabil, klasszikus kapaszkodók, tehát hogy a Flatiron Building, ugyanek ilyen vasaló formában, vagy a Central Park, amik meg a nyugis részek, és hát nyilván a kulináris élvezeteknek is adoztam. A Carnegie Hall-lal szemben, vagy átellenes sarkon találtunk egy nagyon jó ilyen bruncholó helyet, ahol lehet reggelizni, ebédelni. Azért volt rooftop bározás, szülinap alkalmában.
1: Nagyon helyes.
0: Nagyon vegyes volt az egész, és megint azt számolgattam egyébként, hogy gyakorlatilag, ha valaki például dohányzik, és képes arról lemondani, akkor szerintem egy év alatt össze tudod spórolni egy ilyen útnak az árát. Tehát, hogy olyan, mindenkinek szíve joga arra költeni a keresetet, amire akarja, tehát hogy szó nincs erről, nem ezt akarom megmondani, csak hogy egyébként tudom, hogy valaki így mondjuk sóvárok, hogy sose fogok oda jutni, hogy ha letednéd a cigit, akkor egy év alatt, de össze lehet hozni a repjegy, a szállás, stb. Tehát, mert hogy egyébként meg jó, azért akarja az, de az mondjuk durva volt, viszont ami jó tanács, és ez nem csak New Yorkra vonatkozik, hanem most az utóbbi években mindenhol ezt figyeltem meg. Én régen ezzel nem foglalkoztam, ezzel az opcióval, hogy vannak ezek a city passok.
1: Igen.
0: Tehát ugye városkártyák, ami Budapestenek is van városkártyája, és hogyha körülnézel, és alaposan körülnézel, akkor annyit lehet rajta spórolni, tehát figyelj, hogyha azt mondom neked, hogy egy ilyen nagyjából 30 ezer forintos City Passból megvolt a hopon-hopov kétnapos városnéző emeletes buszozás, az Edge-be a belépő, a másik kilátóba a belépő, a nem tudom milyen múzeumi belépő, akkor mi volt még? Nem is tudom. A kompozás, tehát hogy egy csomó minden, amit hogyha külön-külön vennéd, meg minimum 2x ennyibe került volna. Igen. És hogy Tehát érted, tehát hogy eleve önmagában egy ilyen felhőkarcolóra fölmenni, az mit egy ilyen tizenvalahány ezres jegy lett volna, mm-hmm. és ehhez képest nagyon sokat lehet ezen fogni, de ez ugyanúgy igaz Barcelonára, vagy bármely európai városra.
1: Hát figyelj, most már bárhova mész, ezek a nevezetességek ennyibe kerülnek, tehát ilyen 10 000 forinttól fölfelé, úgyhogy szerintem az embernek ezzel terveznie
0: kell. Persze, de hogyha egy ilyen városkártyára beruházol, aha. sok helyen még a közlekedés is benne van, akkor rengeteget uh-huh. tudsz rajta spórolni, ráadásul tök jó ötletet ad, hogy hova menjél el, mert ott van benne egy pipálat, hogy ja, ez megvolt. Ja, hát például, ami az eddigi New York utakból kimaradt, ez az Intrepid Museum, ami a Hudson folyónál áll egy kiszuperált repülőgép hordozó anyahajó, ami a hidegháború előtt már a második világháborúban is részt vett, vannak rajta gépek, egyébként az olaszoktól is van, ott áll a Concorde-nak az egyik British Airways-es gépe kint a szabadban, plusz az Enterprise ugye az űrsikló a kísérleti példány, tehát azt is meg lehet nézni, és figyelj, ott is elbarangoltam egy napot, és hogy ott voltak olyanok, akik szolgáltak a hajón, uh-huh. idős bácsik, és lehetett velük beszélgetni,
1: édesem.
0: És meséltek. Figyelj, hát egyszerűen olyan élmény volt, hát hogy az valami elképesztő. Ráadásul hazafelé, és ez csak egy gondolat, még brüsszeli átszállással jöttünk, és Brüsszelben volt egy uh-huh. fél napunk város nézni. Na, az viszont jókora csalódás volt.
1: Tényleg?
0: Tehát, hát figyelj! Nagyon.
1: Ne, de most, mi?
0: Hát,
1: koszos volt a város.
0: Nagyon gatter volt sok helyen. Oh. Tehát, hogy meglepődtem, igen. Ott, hogy az a jó, hogy a repülőtérről gyakorlatilag egy 20 perc alatt uh-huh. beérsz a vonattal. A vonatok össze-vissza voltak graffitizve, kívülről legalábbis, csak mondom. Oh. Tehát nagyon sok ilyen emeletes elővárosi vonat van össze-vissza, de mindegyik, amelyiket
1: nem
0: én láttam.
1: Már, arról nálunk hál' Istennek már leszoktak. Igen.
0: És bent a városban is figyelj, tehát, hogy amit mindig fájlalok Budapesten, hogy hát, hogy Európában ez nem így van. Hát de. A királyi palota tövében, ami megy föl, mit tudod, lépcső a parkban, szét voltak csúszva a kövek.
1: Jaj, nem
0: akkor
1: már.
0: Mit a parknál, a parkbejáratnál, tudod, a kis fülke, ahol régen itt a jegyszedő lehetett, vagy valami. A vasrácskapu két oldalán, ott össze-vissza betörve az üvege. Hát azért aludtak néhányan ott a parkban, akik úgy tűnt, hogy életvitelszerűen alszanak ott a parkban. Jó. Nem volt annyira gondozott a növényzet, és szóval, hogy voltak ilyenek. Tehát bent, oké, az óvárosi részben ott sétálgatott, ott nagyjából rendben volt, tehát aha. tisztaság volt, de azért, ha egy kicsit onnan elmozdultál, akkor már ilyen egészen furcsa
1: dolgok voltak. Látod, amikor hazajön az ember máshonnan, ugye? Mennyire értékeli Budapestet.
0: Kedves MÁV utasok, jelezném, hogy a Brüsszel főpályaudvar és a repülőtér között közlekedő egyik motorvonat, például abszolút nem volt klíma. De nem az működött, baj. Hanem nem volt rajta. Az tehát látszott, hogy ez egy olyan motorvonat, ami sose volt klíma. Figyelj, ilyen 50, ott melegebb volt, mint itt Budapesten, amikor hazaértünk. Figyelj, az nagyon durva volt.
1: Szóval, jó, de hát hogy, itt, ami tegnap hát, volt. Na, hát
0: az is durva.
1: Az, igen.
0: Erről majd beszélünk mindjárt. Ja, jó újra itt, jó reggelt!
2: A legnagyobb slágerek.

0: Sláger reggel.
1: Bocs, és még nem követtem az itthoni eseményeket. War Republic koncerten voltál?
2: Nem, mentél el
1: a War Republic koncertre.
2: Én dobozoltam, mint Tóték, tudod. Tehát,
1: hogy azért nem forszíroztam az ember, már tudom, hogy még nem költöztetek, még nem. De majd
2: de
1: egyszer
2: már
1: csak...
2: ott alszom.
1: Na, akkor holnap élménybe számoljon onnan
2: is. Jó. Igen, majd ma meg kell számolnom ugye a sarkokat, meg mit kell csinálni még ilyenkor?
1: Azt tudom, hogy az nem új akarom, lakásban... Nem akarom, hogy 12-es karika mellett.
2: Figyelj, annyira cukik voltak az emberek.
1: Tudom, remények javaslataim.
2: Balad, annyira cukik, nem lesz arra energiánk ma. Szerintem fél halott a férjes.
1: És aztán 9 hónap múlva lőni csoda.
2: Igen. Nem, de nagyon sokan írtak, hogy mi mindent kell csinálni, csak nem tudtam ennyi mindent megjegyezni, úgyhogy majd végigolvasom.
1: Nem tudom.
2: A új lakásban, mit tudom, egy kenyeret kell vinni, meg nem tudom mit, mert ilyenek az a bőséget vannak. Hozza. Igen. Úgyhogy ha valakinek vannak erre irányuló tippjei, akkor szívesen veszem őket, mert múltkor írtak nekem kommentben, csak majd visszakeresem, hogy mi mindent kell csinálni egy új lakásban.
1: Nekem csak ez a sarokszámolás volt meg, és én ott föl is adtam, mert hogy az, figyelj, a hálószobám az annyira szabálytalan formájú, hogy így elvesztettem a fonalat az első alkalommal, úgyhogy ezt hagyjuk talán meg. Mi számít saroknak, mi nem, ugye? Másképp van a mennyezet, másként a föld, tehát hogy vagy a padló, tehát hagyjuk.
2: És képzeld el, hogy konyhánk már van, tehát én már egy boldog ember vagyok. Másunk még nincs, meg csak egy matracunk, úgyhogy most egy kicsit ilyen cirkuszosan. Igen, egyébként cirkuszosan fogunk élni, de...
1: Egy hűtőszekrény és egy matrac.
2: Az van. Ami a legfontosabb és tök érdekes érzés, hogy bemenni a saját lakásomban, én nem gondoltam, hogy ez ekkora dolog lesz, de nem is magam miatt igazából.
1: Én mondtam neked.
2: Igen, de nem is magam miatt, mert nekem egyszer volt már egy saját lakásom nagyon rövid ideig, mert aztán beleszerelmesedtem a Tomiba, és azt is ott hagytam, de ezt inkább hagyjuk. De azt látni, hogy ő neki soha nem volt még semmije, ami így a saját, tehát hogy a saját lakása, vagy saját bútora, mert gyerekkorában is ugye ezeket megörökölték, meg nem tudom, tehát hogy ilyen, ami ennyire csak az övé, és ezt látni az ő boldogságát, figyelj...
1: Légkonditok van?
2: Persze, hát azzal hűtünk, fűtünk, nálunk nincs más. A mi lakásunk
1: a fűtés is az.
2: Igen, a mi lakásunk az.
1: Képzeld, ezt még muszáj elmondanom, hogy nagyon kis pöpec szállodát sikerült foglalni New Yorkban, és direkt olyan, tehát 20. emelet volt, ahonnan nagyon szép a kilátás, tehát ez is szempont volt, hogy akkor ha már rúd legyen kövér, és nem lehetett kilőni a klímát. Ezt egyébként is szerintem mindenki tudja, az amcsik azok őrültek, hogy klímáról van szó. Egyszerűen nem értem, miért kell mindent lefagyasztani.
2: Mindenhol 18
1: eleve,
2: fok van.
1: Hát még ha annyi lett volna. Eleve nem volt meleg New Yorkban, igen. Tehát ilyen kellemes 21-22 fok, pláne amikor esett az eső, akkor tényleg, hát pulóvert kellett. Szerintem nem néztem, de ilyen 18 fok lehetett talán. És az ablak alatt ott volt ugye a klímaegység, figyelj, ömlött belőle a hideg levegő, de és a falon volt hozzá szabályozó, amikor már először próbáltuk, tudod, hogy 25 fok, 27 fok, 29 fok, semmi nem történt. Mondom, lelkem rajta, off, állás. Ugyanúgy fújta tovább, és a végén egy hatalmas párnát tettem a tetejére, amit az egész elkezdett gyöngyözni, úgyhogy minden nap ilyen feszült izgalommal hagytam el a szálláshelyet, hogy mondom, remélem, mire visszajön, nem ég le a szálloda, tehát hogy...
2: Hát én amikor először jártam Amerikában, ugye én szeretem a klímát, ezt tudjuk, te is tudod, megtapasztaltad, akkor éreztem életemben először, hogy milyen az, amikor fázom. 18 fok volt Houstonban a szállodában, mondtam, és alig vártam, hogy kiléphessünk az ajtón, mert ott akkor ilyen 35 körüli volt, és mondom, hogy inkább itt szeretnék maradni, meghaltam ott, kész. Pulóverben, vastagcuszban ültünk anyával a szobában, én nekem az nagyon fura volt.
1: Abnormális, tehát higgyék el, hogy akkor ez még mindig jobb, ez a ilyen most is kellemes, dunsztos idő, mint ami ott van.
2: Kemények.
1: Hát, és ráadásul most ez az új szokás, figyelj a nagyobb repülőgépeken, ez nem tudom hova tenni, most már zsinórban tapasztalom évek óta, hogy ugye a repülőgépen, aki ült, az ott a fejed fölött nem csak az olvasólámpa van, hanem a kis szellőző beömlő nyílás, amit ugye tekergetsz balra-jobbra, és jön a levegő. Na most a hosszú távú járatokon, tehát ezeken a transatlanti járatokon újabban nincs ilyen légbeömlő nyílás, nem tudsz szabályozni semmit. Ülsz, és van az a kellemes áporodott lábszag, ami egy ilyen 7-8 órás út során keletkezik.
2: Már megszokod.
1: És van egy ugyanolyan hőmérséklet, mondjuk mostában azt viszont nem hűtik annyira túl, mint régebben. Tehát nem az, hogy takaróban kell ott ülni. De hogy nem áramlik a levegő, tehát így ülsz, és ez a, lehet, hogy pont az a cél, hogy leszedáljanak, és akkor így kellemesen eltelik ez a néhány órás út. Ja, viszont hálás köszönet neked, megnéztem a repülőjáraton oda-vissza a Vad Természet című Erik Banás Netflix sorozat, valamennyi epizódját, oda-vissza ezt így kivégeztem, imádtam,
2: Isteni,
1: nagyon jó volt.
2: Én mondtam.
1: És olyan gyorsan elteltem, úgyhogy köszönöm az ajánlást.
2: Hát igazán nincs mit.
1: Ez a Sláger reggel, jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük! Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HUP projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit! Választa a műfűshop.hu-t! Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
10: Laci, mi történt?
11: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
10: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
12: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: A reklám után.
13: Kérem szépen, mára megérkezik a hidegfront, ennek köszönhetően csapadékra is készülnünk kell, no nem még most reggel, hanem majd délután, viszont úgy tűnik, hogy azért annyira nem hűti ez le a levegőt, ugyanis 32-34 fok ma is várható.
14: Hát plusz utána akkor ugye jó kis dunsztos idő azaz, lesz, igen. Gondolom én, de azt mondják pedig, hogy a hétvégén ott már szép lesz, jó lesz, mert ilyen 20 akárhány fokadigra pont felszárad minden. Jó, legyen így.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
14: Az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt baleset nehezíti jelenleg a közlekedést, számítsanak sávzárásra, ennek nyomán pedig torlódásra. Mire számítsunk akkor, ha vonatra szállnánk? A vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Váci Viktor, jó reggelt!
16: Jó reggelt! A Sláger FM vétel körzetében rendben zajlik a reggeli vonat közlekedés fennakadásról, nincs információnk. A ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbenya Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a civis interrégiók biztosítják. Utazás előtt mindenképp érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. A fővárosban a H7-es hév július 6-áig nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbuszok járnak. Jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ezt a Gwen Stefanit még nagyon
2: imádom,
1: koláltam. Meg amikor
2: dalt.
1: A Nódában volt a Don't Speak, az még egy egészen más korszak volt, aztán valahogy olyan fura irányba ment el a csaj.
2: Hát képzeld, hogy ők is koncerteznek most a Nódaoktal, méghozzá a Zafirral, úgyhogy néztem pont, hogy milyen gyönyörű felvételeket tesznek ki. Hát sajnos az ő koncertjére nem tudunk jegyet adni, ám de folytatódik itt nálunk a koncertélmények nyara, és ugye hátra van még Ricky Martin, Pitbull és Szilé, Lenny Kravitz, aztán ki tudja, hogy még mivel bővül a sor. A lényeg, hogy ma azok jelentkezzenek majd, és figyeljenek nagyon egész nap minket, akik Ricky Martin koncertjére mennének. Én erre vágyom, ez a szívem vágya. Pont tegnap előtt meséltem, amikor Járai Máté volt itt, hogy nekem Ricky Martin volt a plátói szerelmem. Én nem voltam nagyon oda emberekért, de érte, igen.
1: De akkor még nem
2: koromban.
1: Tudtuk.
2: Akkor még nem tudtuk. De ez nem baj, attól még maradt.
1: Hát látóilag, attól még lehet
2: most is. És ez azóta is megmaradt. Igen. Tehát, hogy én annyira imádom ennek a csávónak az energiáját, rengeteg koncertjét láttam már, és nagyon szeretném én is élőben látni. Én játszhatok?
1: Nem, kérlek, ne telefonálj. Két apró okból. Az egyik, hogy...
2: De tudom, minden kérdésre a választ.
1: Az egyik, hogy a nyeremény, mi ez, hogy szokták mondani, a nyeremény játékot szervező cég dolgozói és hozzátartozói a játékban nem vehetnek részt, az nem fel. A másik apró, hogy ha hívod magunkat, nem tudod fölvenni, érted? Tehát most nem tudod egyszerre hívni is magad, meg föl is venni, úgyhogy már csak ezért se, légy szíves, jó? De, ha már itt tartunk, hogy most erről azt teszem, hogy ha egy üzlet beindul, ugye, itt a koncertélmények nyara, hogy egyszerűen nincs megállás, de sajnos más apropója is van ennek a mondásnak, hogy ha egy üzlet beindul, képzeld el most a tegnap esti friss hír, hogy Kecskeméten maradt 4000 háztartás áram nélkül, mert hogy hát elszállt egy trafó a nap folyamán, egyszerűen nem bírta a túlterhelést, ugye itt a fővárosban is volt már áramkimaradás hétfőn, az ugye tegnap előtt volt, azt hiszem, és... Hát most olvastam, tehát külföldön is azért nyilván nem bírok magammal, csak ránéztem így a friss hazai hírekre, tehát az újságíró vén az ilyenkor az emberből előjön, és azt látom, hogy sokan azon lovagoltak, hogy az energetikai miniszter milyen alapon tiltja meg a klíma használatát, de ugye nem erről volt szó, hanem én úgy értelmeztem, hogy egy kérés hangzott el, ezt egyébként azóta például, most pont tegnap olvastam egy interjút, hogy egy EON-os szakember is megismételte, hogy aki teheti, este 6 és 9 között mérsékelje az energiafogyasztást, és egyébként már nem is a klímára hegyezte ki feltétlenül, hanem bármire, ami nagyon sokat fogyaszt. Nem tudom, hogy abban mennyi az igazság, azt csak valami fórumon írta valaki hozzászól, hogy egyébként gondoljunk bele, hogy pont ebben a 6 és 9 közötti időszakban áll le például a napelemek termelése is, mert ugye hát besötétedik, tehát hogy az ott egyszer csak nem termel annyit, közben ugye nagyon sokan érnek haza, melóból innen-onnan, és kezdenek el mindenféle dolgokat csinálni. És hát a klíma az egy nagy fogyasztó. Bevallom, a klímát én sem tudtam kikapcsolni, mert a tetőtérben fölfort volna az agyvizem. Viszont minden másban igyekeztem visszavenni magam, még a tévét se kapcsoltam be, és hát most nyilván tehát például a hűtőszekrényt azt ne húzd ki, ugye? Mert józan paraszt észre, ne azon spóroljál, de például ne kezdj el vasalni, ne este akard megsütni a pitét, vagy mit tudom, ne kapcsolod be a porszívót, mert ezek mind olyanok, amik ilyen 1000 wattokkal indulnak, főleg az indító feszültsége nagy, tehát hogy ezeket a mikrohullámú sütőt mondjuk akkor ne használj, ne este kezdjél el mosni, by the way, azzal akkor egy kicsit a víz fogyasztást is tudod csökkenteni, tehát hogy ezeken azért lehet fogni, mert hogy azt viszont már megint az EON-os szakember mondta meg egy másik, hogy egyszerűen az van, hogy mivel ugye este sem hűl le a levegő, ezért ezek a mindenféle transformátorok sem tudnak lehűlni. Tehát azért ők is úgy működnek, mint mi emberek, hogy néha egy kicsit kell ilyen nyugalmi időszak, és hogyha megnézed, gyerekkoromban mindig figyeltem már, hogy a villanyoszlopok tetején miért van radiátor? Tudod, ilyen öntött vas radiátor. Azt láttad már, hogy...
2: Nem,
1: mert
2: nem
1: ugye az a hűtő egység, na most amikor nem hűl le a levegő, akkor az sem nagyon tud lehűlni. Majd nézd meg, olyan, mintha ilyen radiátorok lennének felszerelve egy csomó helyen, ugye azon keresztül tudna hűlni, de hát nem nagyon tud hűlni. Úgyhogy hát most azt nem tudom, ugye Paksnál elvileg felmentést kaptak, mert elvileg csökkenteni kellett volna a termelést már, az energiatermelést, mert hogy nagyon meleg a Duna vize is, ráadásul alacsony a vízszint, de most ezt ilyen nagyon szigorú ellenőrzések közepette, ezt a korlátozást, ezt egyelőre feloldották, pont azért, hogy legyen elegendő energiatermelés. Közben a Greenpeace, most olvasom, hogy azt hangoztatja, hogy ez mind szép, és de nem ez kell, hanem vissza kell fogni. Tehát értem, nem járhatunk lovaskocsival, meg nem világíthatunk petróleumlámpával.
2: Nekem ez olyan érdekes, hogy ezen kiborulnak az emberek, miközben amikor tavaly Olaszországban voltunk, Szicílián, megkérték az embereket, hogy a nagy meleg miatt ne töltsék fel a medencéiket, és az összes luxi háznál, amiket láttunk, víz nélkül voltak a medencék. Tehát az emberek nem kezdtek el hisztizni, értették, hogy most akkor nem medencézünk, mert hogy most másra kell a víz. Tehát, hogy nem értem, hogy miért kell ezen kiborulni. Kérnek tőlünk valamit, hogy egy kicsit így figyeljünk oda, szerintem tök jó, ha odafigyelünk.
1: Hát meg most elvileg néhány napról van szó. Tehát nem azt mondták, hogy most egész nyáron ne fürcsízzél a medencébe. Tehát én is most napok óta nyilván lemondtam a kádfürdőről. Tehát hogy tudom, ez ilyen apró áldozat része. De hogy nem, tehát, hogy, sőt az zuhanyzásnál is bevizezem magam, elzárom a csapot, jön a szappanozás, szappanozok, de, és aztán megnyitom, súcs, gyorsan leöblítem 10 másodperc alatt, és ennyi vizet használtam el. Tehát én egyébként is mondjuk, ugye, mivel a hétvégéznál sokáig nem volt vezetékes víz, ezért megtanultam ott spórolni, hogy fogmosásnál, borotválkozásnál soha nem folyó vízzel, hanem pont annyi, amennyi kell.
2: Szerintem a mi generációnk még tud spórolni, mert a nagymamám, én emlékszem arra, amikor úgy nevelt minket, hogy amikor beültünk a kádba, akkor pici vizet engedtünk, és akkor így abban kellett magunkat megmosni. Szóval, hogy azért mi még szerintem erre emlékszünk.
1: Hát figyelj, most nem tudom, ciki vagy nem, tehát én amikor lefürödtem a bokáig érő kád vízben gyerekkoromban, akkor utána apukám ugyanazt a vizet használta.
2: Volt ilyen régen.
1: Volt ilyen régen. Igen. Szóval, hogy egy kicsit bírjuk ki, egy kicsit tényleg józan paraszt észre saját magunk érdekében, mert hogy közben az sem megoldás, hogy na, mit érdekel engem, és akkor ugye több helyen maradtak víz nélkül. Már olvasom, hogy Solymárnál, stb. Ugye a magasabban fekvő részeken nincs víz, mert nincs meg az a nyomás, mert hogy itt is ugye az van, hogy nem tudják után tölteni a nem azokat a medencéket, amiben fürcsíznek, hanem például ugye a Gellért-hegy belsejében is van egy nagy víztározó medence, és hogy ezeket töltik fel, mert ezek biztosítják a nyomást, de hogy ilyen vízfelhasználás mellett ezt nem tudnak vele lépést tartani, mert hogy amikor kiépült itt 100 éve a vízvezetékrendszer, akkor nem erre tervezték. Szóval hogy ezek majd reméljük, hogy idővel változnak, meg modernizálják őket. Ugye hát az elmúlt években nem nagyon jutott pénz a rezsicsökkentésből arra, hogy kicsit cserégessék a csöveket, de hogy majd hát, ha egyszer csak eljutunk oda, hogy modernizálják, és akkor majd jobban bírja a terhelést, de addig is mondjuk a 40-50 fokban egy pici önmérsékletet, ha tanúsítunk, azt köszönjük szépen! Otthon a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Nos, Ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg Önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi távol kelet.

0: Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
1: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: 120 településen harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Áramszünet volt tegnap Kelenföldön és Kecskeméten is. Hagyományteremtő céllal indul a Budapest Play, Budapesti Utcazene Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Továbbra is a legfontosabb a víztakarékosság. A Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megye 120 településén harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, közölte tegnap este Magyar Péter miniszterelnök. Szadára újabb 20 000 tasakos ivóvizet szállított a honvédség. A Fejér megyei Alcsútoboz, Felcsút, Mány és Tabaj településekre szintén tasakos vizet vittek. Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de csak akkor stabilizálható a helyzet, ha a következő napokban mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet. Kedden este egy földkábel meghibásodás miatt több kelenföldi utcában áramszünet alakult ki. Az üzemzavar több mint 1600 EU-n ügyfelet érintett, főként a Mohai út, a Bártfai utca, a Pielle Kornélia utca és a Soproni út környékén. A szolgáltató szerint a hibát az üzemirányítási rendszer azonnal érzékelte, a szerelőcsapatok pedig azonnal megkezdték a hiba behatárolását és javítását. Az áramszolgáltatást késő estére sikerült helyreállítani. Kecskeméten ugyancsak áramszünet volt. Az elektromos hálózat túlterheltsége miatt 4000 fogyasztói helyen ment el a szolgáltatás. A trafó helyreállítását megkezdték. Az extrém hőség miatt többfelé üzemzavar jelentkezik a villamos energiahálózaton. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza. A hőség miatt 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás, és 24 Stadler vonat vált üzemképtelenné, mivel ezek működését legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték. Még a régebbi szerelvények közül több jobban bírja ezt a szélsőséges meleget, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A MÁV folyamatosan egyeztet a Stadlerrel, hogy műszaki megoldást találjanak a problémára. A kieső járművek pótlását igyekeznek biztosítani más szerelvényekkel vagy pótlóbuszokkal. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapesti Utcazene Fesztivál és verseny. A program július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között zajlik 10 helyszínen. Többek között a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Ősvezér terén és a Fény utcai piacon. A részleteket Sebestyén Áron zeneszerző, a fesztivál egyik szervezője mondta el a Sláger FM-nek.
5: Utcazene Fesztivál célja alapvetően az, hogy azok az előadók, akik nem feltétlenül játszanak még nagy zenekarokban, nem játszottak még nagy színpadokon, de tehetséges előadók, akár fiatalabbak, itt szóló előadókra gondolunk, és maximum két fővel lehet jelentkezni ezekre az utcazenepontokra, akik a saját zenéjüket fogják eljátszani az utca emberének. 10 különböző városi ponton lesznek kialakítva utcazenepontok, és az előadók a jelentkezőkbe lesznek osztva különböző pontokra. Lesz egy közönségszavazás, minden zeneponton lesz egy dedikált ilyen QR kód, tehát ahol az adott éppen játszó előadóra tudunk szavazatot leadni. Mivel van egy szakmai díjunk is, ez lesz a fődíj, az év utcazenésze.
4: A közönség díjas fellépési lehetőséget kap az idei Sziget Fesztiválon. A naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felül érkező hidegfront hatására egyre többfelé alakul ki záporzivatar. Helyenként felhőszakadás, jégeső és szélvihar is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke délután 34 fok körül alakul. A zivatarokat követően hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
7: Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, ezért napközben félpályás zárásokra lehet számítani, igen, többes számban, mert hogy különböző szakaszokon eltérő időpontokban fordulhat ez elő, viszont bárhol torlódás alakulhat ki ennek nyomán, legyenek türelmesek és figyelmesek az 52-esen. Az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt baleset miatt kell sávzárást kerülgetni. Torlódás alakult ki már az Asztóriától a Kossuth-Lajos utca Szabadsajtó út Erzsébet híd útvonalon. Közben erősödik a forgalom a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Váci úton befelé a Megyeri útnál. A Podmanicki utcában mától a Jókai utcától a Terész körútig zárva belső sávburkolatjavítás miatt, a 13. kerületben a Hajdú utcát zárják le napközben a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt, a Neszmélyi úton pedig tart a vízvezeték javítása, itt egyébként majd éjszakától a buszközlekedésben is változás várható.
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
7: 7 óra 7 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
10: És Somogyi Zoltán.
7: Hát vége az olcsó Temu és Shein vásárlásoknak. Bizonyám. Legalábbis abban a formában, ahogy az elmúlt években megszokhattuk. Mindjárt jövünk a részletekkel a NAV egyik szakértőjétől. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: 7 óra 14 perckor, jó reggelt, és hát ugye hónapot is váltottunk, július elsője van, immár a második július hónap, és ez nagyon fontos változás sokat hoz, például a tekintetben, hogy mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró érték alatti csomagokban lévő áruféleségek után is kell most már vámot fizetni, tehát megszűnt a korábbi vámmentesség. Ugye eddig valamit vettél 2 forint 50 fillérért a Shinről, vagy a Temurul, ami mondjuk itt Európa 200 forint, akkor dőzsülted a...
2: Jó jártam,
1: már ez nem így lesz, persze ennek oka van, majd mindjárt erre is visszatérünk, de hát azt nézzük Petrával, hogy már itt ott már megy az okoskodás, hogy hogy lehet ezt kitrükközni, megúszni, ügyesen, ugye mi magyarok mindig mindenhol, mindenhol a kiskaput keressük. Egy ilyen kiskapus nemzet vagyunk, de hogy érdemes-e trükközni? Erről szeretnénk most megkérdezni a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó és Vám Igazgatóságának igazgatóját, dr. Spandár Zsoltot. Jó reggelt, szervusz!
2: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Nem tudjuk, hogy te is belefutottál ezekbe a kommentekbe, amik így folyamatosan próbálják a trükközésre való lehetőséget kitalálni, hogy mit lehetne, de mi a legfontosabb, amire figyeljenek azok, akik eddig rendeltek ezekről a helyekről?
3: Én azt gondolom, hogy olyan különösebb változás nem fog bekövetkezni itt a vásárlási szokásokat illetően. Aha. Nagyon egyszerű, menjünk fel azokra a weboldalakra, ahonnan rendelni szeretnénk, nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek, és hogyha úgy gondoljuk, hogy ez nekünk megéri, akkor vegyük meg. Tehát nagyon fontos ez a dolog, hogy ez a változás, ez nem a fogyasztót érinti alapvetően, hanem azokat a vállalkozókat, azokat a gazdálkodókat érinti, akik ugye ennek a disztribútorai ezeknek az áruházaknak.
2: Tehát akkor az attól való félelem, hogyha mondjuk veszek egy pólót, meg nem tudom, egy másik terméket, meg egy harmadikat, és akkor mindegyikre rájön a 3-3-3 euró, akkor ez nem feltétlenül van így?
3: Sőt, ez egyáltalán nincs így.
2: Ez miért hiszi mindenki ezt? Jézusom, de jó, hogy beszélünk veled, köszi!
3: Igen, hát ez ugye beharangozója ennek a sztorinak, valóban ez volt, és ez folyik a csapból is, én is olvasom a kommenteket, nézzük a híreket. Tehát én magam ma reggel mentem fel az egyik ilyen oldalra, és néztem meg az egyik kedvenc termékkörömet, amit onnan szoktam rendelni a kislányaimnak, pizsamát, és nemhogy drágulást tapasztaltam, hanem némelyik még olcsóbb is lett, tehát ez ugye nem így kell értelmezni, ahogy sokan itt szeretnék értelmezni, hogy akkor most, hogyha egy termékkört rendelek, akkor 3 euró, ha kettőt, akkor 6 euró, és akkor majd a végén ezt rám terhelik, hanem ugye ez az iparágat terhelés, ez egy nagyon fontos megállapítás, ugye, amit el szoktam mondani, hogy 6 milliárd darab ilyen csomag érkezett az EU-ba a tavalyi évben. Ha belegondolunk, hogy ennek az egészét hogyan lehet ezzel a 3 eurós vámmal terhelni, akkor ugye nem az jön ki, hogy termékenként kell megfizetni meg termékkörön.
2: Világos.
1: Ez így nincs jól, hát várjátok, ugye arról van szó, és erről szóltak a híradások is valójában az elmúlt hónapokban, hogy ez az egész azért van, mert elképesztő mennyiségű áru áramlik be Európába, és ezzel egy kicsit, legyünk őszinték, ellehetetleníteni az itteni kereskedőket. Mert ugye, és erről is olvastam én az elmúlt években számtalan cikket egyébként, hogy Kínában maga az állam is mindent megtesz annak érdekében, hogy minél olcsóbban tudja ezeket a termékeket ráönteni Európára, meg egyébként Amerikára, tehát a világ különböző részeire, tehát hogy jól megetetjük ezzel a kedves potenciális vásárlókat, és majd amikor kivéreztették mondjuk az európai kereskedőket, tehát itt már ugye nem tudnak versenyezni ezekkel a nagyon olcsó árakkal, és itt szépen tönkre mennek a kereskedők, na majd akkor a kínaiak is rákapcsolnak, és már nem lesz olyan olcsó majd mindaz, ami most ennyire olcsó. És hogy elvileg én azt olvastam, meg azt feltételeztem, hogy az EU-s törvényhozók egy kicsit szerették volna visszaszorítani ezeknek a mindenféle termékeknek a féktelen beáramlását ide a kontinensre. Akkor ez így ebben a formában alig ha fog megvalósulni.
3: Én ezt sem mondanám, véleményem szerint ez meg fog valósulni, hiszen ha belegondoltok, akkor eddig a 150 euró alatti kis csomagok ugye vámmentesek voltak, most meg ezt az átmeneti vámot igenis meg fogják fizetni utána. Tehát az EU-nak ebből komoly bevétele fog származni, ugye a vám az egy tipikus Európai Uniós bevétel, és ugye ez ténykérdés, hogy megszűnik a kis csomagoknak a vámmentessége. Tehát az a cél, amit az Európai Unió el szeretne érni, az véleményem szerint egyébként meg fog valósulni. Az, hogy ez az árakra egyébként milyen hatással lesz, az egy teljesen másik kérdés. De az EU-nak nem is az ár szabályozás volt önmagában véleményem szerint a célja, hanem önmagában az, hogy itt a kis csomagok vámmentessége igenis szűnjön meg, ezt az EU költségvetése nem bírja el, és amit ti is mondtatok, hogy ez a versenyt olyan szempontból óriási mértékben torzította, hogy ugye ami meg itt Európai Unióban készült áru, az pedig nyilván ezen az áron nem volt elérhető egyébként.
2: Zsolt, mit is mondtál, hogy mennyi ilyen csomag érkezik be évente Európába, Kínából?
3: Majdhogy nem 6 milliárd darab csomag érkezett a tavalyi évben. Ez szemléltetném ezt a dolgot azzal, hogy ez olyan, mintha a valamennyi EU-s állampolgár nagyjából 12-13 darab ilyen csomagot rendelt volna, ami elképesztő szám. Igen. És még egy számot mondanék, bár nem szeretném ezzel senkit untatni, ide a Magyarországra is 204 millió darab érkezett tavaly. Jellemzően ugye
2: nyilván
3: légi úton.
1: Felszorozzuk a 3 euróval, akkor abban elég komoly tisztességes bevétel lesz. Mondjuk ettől még akkor, ahogy mondjuk ugyanúgy jönnek majd ezek a csomagok, csak lesz belőle bevétele az EU-nak, meg mondjuk az egyes országoknak. Én egy kicsit még mindig drukkolok, hogy az igazán jó az lenne, hogyha nem jönnének ilyen mennyiségben, és mondjuk az itt előállított termékek is mondjuk kicsit jobban fogynának, egy picit helyzetbe hozva a hazai kereskedőket.
3: Én azt gondolom, hogy ennek lesz egy ilyen következménye is hosszú távon mindenképpen, illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye folyik az EU vám reformja egyébként itt a háttérben, és ez is ennek a része, hogy ugye átmeneti időszakra már legyen egy ilyen vám, és egyébként, hogy hogyan döntenek majd az EU döntéshozók ezzel kapcsolatban hosszú távon, az egy megint egy másik kérdés. Biztos, hogy lesz egyébként egy ilyen hatása is.
2: Hát nagyon köszönjük.
1: Igen, köszönjük szépen. Még azt akartam csak mondani, hogy az a másik hozadéka ugye ennek, hogy itt Európában mondjuk az itt előállított dolgokra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, hogy milyen alapanyagból, stb. És hogy közben azért ezt is látjuk, hányszor volt ugye a minőségi probléma, hogy jött valami Kínából, és mondjuk a papucstól megégett valakinek a bőre. Tehát, hogy nyilván azt is kevésbé lehet ellenőrizni, de ezt meg tudom, hogy ez nem hozzátok tartozik, ez már inkább fogyasztóvédelmi kérdés. Hát drukkolok, hogy azért valami történjen a vásárlók érdekében elsősorban.
3: Abszolút, igen, és nagyon jól látod, ez volt a másik nagyon fontos indok. És egyébként igen, valóban ez fogyasztóvédelmi kérdés, de a vám szolgálatnak a másik nagyon fontos szerepe az valóban az ilyen áruknak a kiszűrése, hogy már ne is jöhessenek be az országba olyan áruk, amelyek az EU sztenderdeknek nem felelnek meg. Ez volt a másik fontos indoka egyébként.
1: Ja, de akkor ti bontogattok is néha?
3: Abszolút. Nem néha, hanem folyamatosan bontogatunk.
2: Reméljük, jó minőségű pizsamát találtok esetleg a lányoknak.
1: Igen. Hát akár te se húzol rá a kis lányodra.
2: Hát, ha egy kis lepattan, jó, csak viccelek, nehogy is csak viccelek.
3: Nem ez a cél, abszolút. Tudom. Szoktunk bontogatni, ezt meg tudom erősíteni.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük dr. Spandár Zsoltnak, a NAV Hajdúbihar vármegyei adó és vám igazgatóságának igazgatójának. További jó munkát.
2: Köszönjük,
3: szia.
2: Köszönöm
3: szépen, szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, sziasztok.
1: Kíváncsi vagyok, hogy majd hova fut ki mindez. Tényleg így minőségi szempontok miatt is. Hát apropó minőség.
2: A sláger
1: hallgatóinak csak a legjobbat mindenből. Zenéből is.
2: Na ne!
1: És zenei élményekből, nem csak itt a rádióban, hanem ugye, ahogy ezt már oly sokszor elmondtuk, legyen ez a koncert élmények nyara.
2: Ricky Martin!
1: Hát Petrám, így hallgattassék meg minden kívánságot. Figyelj, Ricky Martin következik most, ami egyúttal azt is jelenti, mint hogy ugye korábban már lelőtted a poént, hogy az ő, jó értelemben, hogy az ő koncertjére lehet belépőket nyerni, páros belépőt nyerni. Most kell telefonálni!
2: 0630 30 30 95 8.
1: És aztán lesz persze egy kérdésünk Ricky Martinnal kapcsolatban, meg egy kérdésünk a Sláger FM-mel kapcsolatban.
2: Imádom azt a zenét, jó Isten.
1: De a harmadik telefonáló, hogyha ezekre jól felel, akkor már viheti is a páros belépőnket. Most meg hallgassuk akkor a The Cup of Life-ot. Olyan rég volt már ez, 7 óra 22.

0: Sláger reggel.
1: Sláger FM, jó reggelt.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oh, sajnos még csak elsőként. Köszönjük szépen. Szia, szia.
2: Szia.
3: Tessék, Sláger FM.
2: Jó reggelt, Icu vagyok, játszani szeretnék.
3: Hello, Icukám, a második vagy.
1: Igen, köszi azért. Oh. Szia, szia.
3: Szia, szia.
1: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger FM és a Sláger reggel.
2: Sziasztok, Niki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
3: Szia, Niki. Nem játszottunk még, ugye?
2: Nem.
3: Na, hát akkor is te hozott, te vagy a harmadik. Ezek szerint te Nagy Ricky Martin rajongó vagy, ha már annak örülsz, hogy te vagy a harmadik.
2: Nagyon imádom, nagyon-nagyon szeretem, igen, és úristen, hogy fog örülni a kislányom.
3: Várjál, anyának még először teljesíteni kell.
1: Igen, nem biztos, hogy igen. Az is lehet, hogy nagyon kikapsz, tudod?
4: Anya, hogy bénázhattad el?
3: Volt már olyan, aki mondta, hogy a férjétől ki fog kapni, mert nem igen. A Metallica koncertjegyeket nem sikerült összehozni. Na figyelj,
1: melyik dalt hallottuk Ricky Martintól, mert hogy 1998-ban, ugye ez a slágere volt, a franciaországi labdarúgó VB hivatalos dala. Melyik?
2: Jézusom, remélem, ez az 1, 2, 3, allé, allé, allé.
3: Te várjál, 1, 2, 3, te most a Mariát énekled, vagy
1: nem, a... Nem, az allé, allé, allé, az odáig stimmel.
3: Az
1: de
3: allé,
1: hogy...
3: allé, allé, de nem ez a címe.
1: A címe kellene. Kettő is van neki.
3: Lehet a spanyol, meg lehet az angol igen. Verzió.
1: De magyarul is elmondhatod.
2: Hát, úristen... La Copa de la Vida.
3: Vida.
1: The Cup
3: vida.
1: Of Life.
3: La vida
1: es una pasión.
3: Nagyon jó. Okay. Még egy kérdés. Figyelj, ki a slágerlista szuperpárosa?
1: Bármit itt a Sláger
2: FM-en. Még egyszer.
3: Ki a slágerlista műsorunk szuperpárosa? Péntekenként hallhatod őket. 4 és 8 között. Hogy hívják őket?
2: Nem tudod
1: kivezetni a slágerlistát a Sláger FM-en? Na ne viccelj velem.
2: Jaj, a
3: Kisó! Kisó és?
2: Kovács Áron!
3: Yes! Igen. Gratulálunk! Tiéd a páros belépő Ricky Martin július 6-i koncertjére a Papp László Budapest Sportarénába.
2: Köszönöm, remegek, tiszta ideg vagyok.
1: Sok szép élményt!
3: A kislányodat is pusziljuk, innen csokoljuk.
1: Sziasztok!
2: Köszönöm!
3: Hello!
1: Tessék figyelni, mert a játék nem áll meg itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Igen, emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 455 forint. Mindig Aldi.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
10: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
11: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Kedden is megdőlt az országos és a fővárosi melegrekord. Létrejön az országos közlekedés szervező. Megnyílt a városi oázis a fővárosi biodómban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Hétfő után kedden is megdőlt az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet ZRT. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is. Budapest 11. kerületében lágymányosan 41 fokot regisztráltak. A harmadfokú hőségriasztás ma éjfélig érvényben van. A kormány döntése alapján országos közlekedés szervezőt hoznak létre, jelentette be Vitézy Dávid a közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az uniós források hazahozatalának egyik nagy nyertese a közlekedés. Új hévflotta, intercity motorvonatok és jelentős pályafejlesztések valósulhatnak meg. A fejlesztésekhez két lépés szükséges, egy országos közlekedés szervező létrehozása, valamint egy olyan állami társaság felállítása, amely fel tudja használni a járműbeszerzésre rendelkezésre álló 1,8 milliárd eurót. A tárcavezető szerint ez a rendszer hatékonyabb együttműködést tesz lehetővé az állam és a városok között, és felkészíti az országot a 2033-tól megszűnő vasúti monopóliumokra. A két lépés 42 új hévszerelvény és legalább 35 új intercity vonat beszerzését teszi lehetővé. Állapénzt fogadott el egy orvos a szolnoki Hetényi Géza kórházban, emiatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben a beteg ellen is eljárás indult. A rendőrség a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzése alapján indított nyomozást vesztegetés gyanújával. A kardiológián dolgozó orvost hétfőn érték tetten, amikor pénzt vett át az ellátásért. A kórház közlése szerint az intézményben a kardiológiai ellátás zavartalanul működik. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Megnyílt a Városi Oázis a fővárosi biodómban. A kiállítási helyszín a természet megismerését és védelmét szolgálja. A projektet 7 évvel azután valósították meg, hogy a félkész létesítmény jelentős forráshiánnyal maradt hátra. A 350 millió forintos beruházást most főként az állatkert saját bevételeiből finanszírozták, a főváros 50 millió forinttal járult hozzá a fejlesztéshez. A központi csarnokban 4 évszakos, időjárástól független oázis várja a látogatókat 13 ezer trópusi és szubtrópusi növénnyel, hulmánokkal, baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel. A tárlaton életnagyságú dinoszaurusz rekonstrukciók is láthatók, köztük egy 25 méter hosszú és csaknem 12 méter magas brachiosaurusz, valamint a magyar kutatások alapján bemutatott tollas dinoszauruszok. Az oázis egzotikus hangulatát egy 14,5 méteres vízesés teszi teljessé.
3: Ma még igazán melegre kell készülnünk, 34 fok lesz délután, viszont a hidegfrontnak köszönhetően már csapadék is várható, úgyhogy egy picit fellélegezhetünk. Holnap igencsak visszahűl a levegő, akkor 23 lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy hát azoknak, akik fejfájósok, most nem lesznek jó napjaik, de hétvégére visszatér a 28 fok.
14: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
15: A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé távhővezeték felújítás miatt csak a külső sáv járható, úgyhogy már a Hősök terétől akadozik az előrejutás. A Podbanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig zárva a belső sáv burkolatjavítás miatt, a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között tartják ma zárva útépítés miatt, a Neszmélyi úton pedig tart a vízvezeték javítás. Bírság a vasút hálózaton közben, már is mondja Váci Viktor a MÁV Informtól. Jó reggelt!
16: Jó reggelt! A Sláger FM vétel körzetében rendben zajlik a reggeli vonat közlekedés fennakadásról nincs információ. A ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbenya Kisfestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a civis interrégiók biztosítják. Utazás előtt mindenképp érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. A fővárosban a H7-es év július 6-áig nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbuszok járnak. Jó utat kívánok!
5: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Most volt, nem tudom, hallották én nyilván a jugoszláv-magyar szünetében Szepesi György megkérdezte Vándor Kálmánt, a Népszava táncdalszerzőjét. Azt mondja, és hallgatom még, mi a véleménye Vándor Kálmánnak, igen, izgalmas mes volt, rádión keresztül. Én a tévét néztem, rádiót hallgattam, úgy tűrhető. Na szóval, hogy mi a véleménye Vándor Kálmánnak? Azt mondja Vándor Kálmán, idézem szó szerint. Az az érzésem, mondta a szünetben, az az érzésem, hogy még nincs vége a mérkőzésnek.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Kareszt köszöntjük Budapestről, szavasz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Kareszt, a Csík zenekar koncertjére mennél nagyon, vagy karamellére? Mert hogy ezeket lehet megnyerni ma a hablagyban.
3: Hát én inkább karamellére.
1: Igazából tök mindegy, mert mind a kettő a ti.
2: Mondjuk ez igaz. Ez mondjuk igaz.
1: Nem kell választani, ez
2: és
1: a jó
2: mind
1: hír.
2: Mind a kettő szuper jó buli lesz, az biztos. Na figyelj!
1: Csak hagyd magad meglepni. Most Cilla által is

0: Tudu. Hát útvera.
1: Nem.
2: Útvera? Nem útvera, az biztos.
1: Nem, de a koncert élmények nyarának egyik meghatározó szereplője, és ráadásul ez már túl is vagyunk.
3: Jó, tehát, hogy úgy számod, minden hőfokot áll.
4: Hát ez most se igé.
2: Nehéznek tűnik lőve. Neked? Valaki ott beszél jó, mögötted a hőfokokról. Hol dolgozol, Karesz? Hol vagy?
4: Most éppen egy dohányzóban ücsörgök. Úgy mosogató vagyok. Talán Gyüren-Gyüren volt?
2: Gyüren-Gyüren, igen. És melyik daluk? Ügyes vagy.
4: Igen, hát ez a Sunrise-os.
2: Az, igen! Reach up for the sunrise!
1: Karesz a csendes pusztítón!
2: Ügyes vagy! Tiéd a páros belépő a július 5-i Csík zenekar koncertre a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő július 14-ére Karamell Mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval gratulálunk.
1: Igen.
4: Köszönöm szépen.
1: Karesz, hogy neked milyen jó dolgod van. Vízzel dolgozol. Ilyenkor tudod, mindenki az autómosókat és a mosogatókat irigyli, azt hiszem. Jó munkát!
2: Szia!
4: Köszönöm szépen! Szavaz. Sziasztok! Örülök, hogy beszéltünk!
2: Mi is nagyon!
5: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margitszigetiszínház.hu.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
6: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Laci, mi történt?
11: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
10: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
12: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Sláger, Sláger FM. A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. Károkat okozott a vihar Pest vármegyében. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a következő években a vízmegtartás válik a magyar vízgazdálkodás alapelvévé. A kormány átfogó programot indít a vízi közmű hálózat megújítására, mivel jelenleg az ivóvíz jelentős része elvész a rendszerben. Fejlesztik a tározókat, az öntözési rendszereket, valamint országos vízmegtartási programot és új klímatörvényt készítenek elő.

0: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a gazdákat támogatják az aszályhoz való felkészülésben és alkalmazkodásban, illetve a víztakarékos technológiák alkalmazásában. A rendkívüli hőség miatt jelenleg 120 településen van vízkorlátozás, több helyen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Magyar Péter arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban csak a legszükségesebb célokra használjanak vezetékes vizet. Elérték a zivatarok tegnap este Pest vármegyét. A vihar egyes helyeken jelentős károkat okozott. Elsősorban megrongált tetőszerkezetekhez, útra dőlt fák eltávolításához kértek segítséget a tűzoltóktól, közölte a katasztrófavédelem. A Szódon, a Hatvani úton egy társasház tetejét és kéményét is megrongálta a szél. Turán több utcában is a tetőszerkezeteket bontotta meg a vihar. Péteriben egy kidőlt fa eltorlaszolta az utat. A délután folyamán Debrecenben és környékén a vihar következtében szintén tetőszerkezetek sérültek meg és fák dőltek ki, Edelényre pedig hőzivatar csapott le. Zárva vannak ma a patikák és a rendelők. Július 1-e ugyanis a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők is, a védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak többsége. A folyamatos ellátást nyújtó szolgáltatók ügyeleti rendben dolgoznak. A gyógyszerellátást a 0-24 órás, ügyeletes vagy készenléti patikák biztosítják. Ezek listája a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, illetve az Egészségablak alkalmazásban érhető el. Székesfehérvár lakossági szavazást tartott a városi zöld felületek kezeléséről és a fűnyírás gyakoriságáról. Cserpalkovics András polgármester közölte, összesen 4332 válasz érkezett be. A legtöbben, mintegy 37%, a korábbi gyakorlat szerinti rendszeres ütemezett fűnyírás mellett tették le a voksukat. 1291-en inkább a szakemberek döntésére bíznák a kérdést, a város pedig a klíma- és természetvédelmi szempontokat is figyelembe veszi. Nyárra kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán indul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton-fenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany vagy Szigliget. Eleinte még kisüt a nap, aztán erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és délután megérkeznek a záporok, zivatarok. Helyenként heves vihar is kialakulhat. Még ma is meleg lesz, de a tegnapihoz képest enyhül a forróság. 30-34 fok lesz a maximum. Csütörtökön a Dunántúlon szeles napos, keleten csapadékos időre van kilátás, és már csak 25-29 fok lesz.
1: Köszi, Bori, nézzük a közlekedést. Erősödik a forgalom az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Egyébként az M1-es 48-as kilométerénél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, ott most sem fel, sem lehajtani nem lehetséges. A kijelölt terelő utat sárga táblák jelzik. Legyenek figyelmesek és persze óvatosak. Budapest 17. kerületében a Pesti úton a Ferihegyi útnál baleset nehezíti a közlekedést. Sávzárás mellett helyszínelnek jelenleg. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé most csak a külső sáv járható távhővezeték felújítás miatt. Nehéz az előrejutás már a Városligeti fasortól. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávon egyébként zárva. A Podbanicki utcában mától a Jókai utcától a Terész körútig zárva a belső sáv szintén burkolatjavítás miatt. A Hajdú utcát napközben zárva tartják a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. A Neszmélyi úton pedig tart a vízvezeték javítása. Egy kis türelmet még.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8 óra 6 perckor, jó reggelt kíván Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
1: A tankcsapda egyik meghatározó slágere igen fura helyen bukkant fel, az onkológiai intézetben, és méghozzá a Remény harangja mellett. De hogy ez micsoda, erről mindjárt Fejes Tominál érdeklődünk.
7: Hey guys, it's Taylor.
8: It's me,
7: Taylor.
5: Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt 1 perccel. Rendkívül megható posztot osztott meg közösségi oldalain Fejes Tamás, a tankcsapda dobosa, egy fotót, ami Budapesten az onkológiai intézetben készült, ahol az egyik falon egy harang van felfüggesztve, és mellette azt hirdeti a felirat, hogy ez bizony a remény harangja, és egy használati utasítás is tartozik hozzá, azt írták oda, hogy ezt a harangot azért hagyom itt, hogy miután kijössz az utolsó kezelésről, megkongasd, és így tudasd az először érkezőkkel, hogy van remény, és a kezeléseket ki lehet bírni. Hua! Most beleborsozott a hátam. És aztán itt van még a használati utasítás alatt egy rövidke idézet, a tankcsapda Adjon az ég című dalával. Bánattal vagy örömmel, de én harcolok foggal, körömmel, az élettel, a halállal, hogy a jóból egy jó nagy kanállal adjon az ég. Hát jó reggelt kívánunk Fejes Tamásnak.
2: Jó reggelt, szavasz. Szia!
3: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Tomi, hogy jutott el hozzád ez az üzenet?
3: Egy ismerősöm küldte el a képet a napokban. Egyébként tudtam, hogy ez itt ott van, tehát már ezt a sztorit hallottam gyógyulóktól, meg koncerten nagyon sokan járnak, ugye nálunk a szövegíró Laci, és nagyon sok ember erősít meg minket azzal, hogy a tankcsapda szövegei, dalai nagyon sok mindenen vitte keresztül, illetve nagyon sok mindenbe fogózkodó volt az életbe, úgyhogy hála jó Istennek nagyon sok ilyen sztorival találkozunk, a pozitív értelemben természetesen, hogy mennyire reményt adott a dal vagy a szöveg, amit rendszeresen hallgatott egy-egy életszituációban. Hát ez is egy ilyen életszituáció, hogy senkinek nem kívánom. Egyébként hozzáteszem, ezt a posztot csak úgy kitettem, tehát nem volt különösebb célom vele. Én is úgy voltam vele, mint ti, hogy most ugye olvastam, és hirtelen egy beleborzongtam, hogy micsoda jó sztori ez, és képzeljétek el, egy nap alatt több mint 1 millió ember nézte meg.
2: Képzeld el, Tomi, pont azt néztem, nagyon a komment, nagyon sok olyan kommentelő volt, aki azt írta neked, hogy meg is kongatta ezt a harangot, és olyan szép történeteket írt a kommentben, hogy én, amikor azt olvastam, könyvbe lábadt a szemem. De tényleg, tehát
3: igen, nagyon meghatott. De egyébként az benne a borzaszt, hogy 1 millió ember, hogy ennyi érintett is van benne. Meg nem csak, hogy ennyire meghatja az embereket, hanem ennyi az érintett is. Egyébként nem áll tőlünk közel az, hogy ugye mi általában mindig tehát mi általában mindig az elesett embereket, vagy a beteg embereket szoktuk támogatni, évek óta gyerekeket is támogatunk, és most pont egyébként a napokban volt az, hogy a Délpesti Centrumkórház Szentlászló Telephely vezetőjével, Kálai Krisztián orvos igazgatóval egy ügy mellé álltunk, vagy álltam ilyen szempontból, hiszen a zene gyógyi, tehát hogy az a Adjon a dégdal is egyébként reményt ad az embereknek, és Hollandiában látott egy módszert, hogy gyerekeknek, ugye, akik ilyen csontverő, őssejtransplantáció utáni gyógyuló gyerekek, akik hónapokon keresztül benn vannak még azért, hogy az immunrendszerük fölálljon, csinálnak egy ilyen zenesarkot, telehangszerekkel, meg mindennel, és konkrétan a gyógyulási időszak alatt tudnak zenélgetni, meg mindent csinálni, úgyhogy tényleg hiszem azt, hogy a zene gyógyít, és azt gondolom, hogy egy ilyen ügy mellé is oda kellett mindenféleképpen állunk. Ugye ezt tanúsítja ez az Adjon az ég dal is. Illetve pont eszembe jutott az is, amikor posztoltam ezt a dolgot, ti is eszembe jutottatok, mert pont nálatok beszéltünk arról, hogy a dalok szövege kinek mit jelent. Nem emlékeztek rám?
2: Igen.
3: Na, és egyébként pont az a lényeg, hogy pont eszembe jutott, hogy na, pont aki oda bekerül egy ilyen intézetbe, annak mit jelent ez a szöveg, vagy éppen az, aki esküvő előtt áll, vagy gyereke született.
2: Milyen igazad van. Minden élethelyzetben mást ugyanaz a dal.
3: Így van, tehát, hogy magyarul, meg egyébként pont, hogy a kommenteket én is olvastam, egyedül az én oldalamon szoktam olvasni és ott reagálni. Ott például van egy, azt hiszem egy fiú írta azt, hogy mennyire utált ezt a dalt, amikor megjelent, és hogy mennyire aggódtak, hogy mi lesz a tankcsapdából, egyébként, mert ugye nekünk általában minden lemezünk más és más deklaráltan, és hogy ennyi idő elteltével mennyire imádja ezt a dalt, és mennyire más jelen neki, mint amikor megjelent.
2: Igen, hát ahogy idősödünk, tudod, úgyis egyes szövegek teljesen mást jelentenek, mint fiatalkorunkban. Én magamon is tapasztaltam ezt.
1: És nem csak a dal,
3: igen, meg az, hogy egy-egy életszituációban mennyire be tud pattanni egy dal. Egy teljesen másképp fogod értékelni, vagy hallani. Minden esetre egy óriási visszaigazolás és megerősítés, hogy ugye 36 éves a zenekar, hogy azért azt gondolom, hogy mindig jó úton járunk, próbálunk úgy lavírozni, hogy folyamatosan úgy alkossunk, hogy tudjunk adni is az embereknek, illetve mi is jól érezzük benne magunkat, illetve egy folyamatos változásban vagyunk, mert nem szerettünk magunkat ismételgetni, és ezek a pontok az életben, amikor jönnek veled szembe, akkor mindig új erőt ad, és ilyen felszabadult érzést, hogy csinálni kell, mert hogy van értelme ennek az egész dolognak.
1: Most eszembe jutott, amikor utazom, kirándulok, és bemegyek mondjuk templomokba ugye azt is megnézni, akkor nagyon szeretek elkoborolni a mécsesek felé, ahol tudjátok, a falon egyrészt ilyen fohászok, kérések vannak megfogalmazva, másrészt pedig vannak a köszönő táblák. És ez ugyanígy van Franciaországban, Németországban, Magyarországon, bármerre mész. Gondolom, hogy azért ti kaptok köszöneteket, most ettől függetlenül is, ettől a éppen most megosztott képettől függetlenül is ezzel azzal kapcsolatban.
3: Igen, ahogy mondtam a riportán, rengeteg embert megkeres, illetve visszajelez nekünk ezzel, hogy különböző élettani válságokon mennyire vitte át a zene, illetve a szövegei, és mennyire köszön, és mennyire hálás. Valaki az egész életét elmondja, hogy az egész életében a zenekar mindig ott volt vele, és mindig kapaszkodó volt. Tehát ezek olyan megerősítések, amire tényleg azon kívül, hogy az ember a mellkasára teszi a kezét, és azt mondja, hogy köszönjük, ez azt gondolom, hogy tényleg a legerősebb visszaigazolás. Tehát a Tanúcsaba zenekar mindig is alapjába véve a közönség visszaigazolásából nagyon csúnya szóval élve.
2: De abszolút értjük, igen. Hogy ez fontos nektek,
3: Tehát mi sosem egy ilyen szakmai zenekar voltunk, sőt, inkább a szakma inkább szeretett minket mindig is ütni, de jó van ez így. Hát nincs ezzel probléma, tehát nem semmi rosszul mondom.
2: Figyelj, Tomi, üssön titeket a szakma, hogyha ilyen visszajelzéseket kaptok, én azt kívánom.
3: Igen, de pont ezt akartam mondani, hogy ezer platina és aranylemez, meg minden díjnél többet jelent az.
2: Pontosan.
3: Hogy 36 év után teltházas koncertjeink vannak, meg ennyire adunk az embereknek, és minden napjaikban ott vagyunk a szövegeinkkel, illetve a zenénkkel, úgyhogy
1: maradjon
3: azon kívül, hogy köszönjük, azon kívül más most, amit szeretnék ehhez.
1: Oké, köszönjük szépen mi
2: ez
1: is.
2: Ez így tökéletes volt, nagyon köszönjük, Tomi.
1: Köszönjük,
2: és most meg is hallgatjuk.
1: Igen. Szia, szia!
2: Szia,
1: hello! Hallgass meg, milyen jól dobolsz! Szia! Mert hogy folytatjuk a Tankcsapda Adjon az Ég című dalával, ha már így idéztünk belőle, akkor most jöjjön professzionális megközelítésben.
2: És közben pedig jöhetnek akár a posztunk alá, akár SMS-ben azok a dalok, amik tényleg erőt adtak önöknek egy-egy nehezebb szituációban.
1: Belinkelhetik a
2: YouTube-ról,
1: de elég, hogyha megírják a címét, előadóját. Vagy nem csak posztban, hanem 0630 30 30 95 8 itt is. És hát akkor Adjon az Ég, ez a Sláger reggel 8:22-kor.

0: a Sláger reggel.
1: Ahol azt kérdeztük, hogy milyen dal segített felül emelkedni bizonyos problémás helyzeteken. Emberek, mama indulnom kell. Anyukám megkönnyezte, de megértette a külföldre költözésem, és ez lett a dalunk hozzá, írja Gábor. Oh. Aztán Seal, do you ever forget my name, írja indoklás nélkül Kinga. Az, fú, igen, az igen. Ugye emlékezni igen, fogsz, igen. Ennek lehet ilyen vagy olyan felhangja.
2: Igen, Viki azt írja, sziasztok, nekem Freddy-től a Pain and Glory segített vizsgázni, és akkor, amikor az édesapám szívműtétjénél vártunk. Igen.
1: Aztán van még egy ATB Let You Gong, ez segített Andinak felülemelkedni a szakításán, és ráébredni arra, hogy ő nem volt rossz ember. Andi, biztos, hogy nem. Ilyen ne is üsson esetben.
2: Évi azt írja, sziasztok, imádom Fejes Tomit és a zenéiket. Nekem egyébként korábban az Edda dalok voltak azok, amik az etalonnak számítottak.
1: Na írjanak még bátran, tehát olyan dalokat várnánk, amik segítenek felülemelkedni bizonyos nehéz élethelyzeteken.

0: lét, mert jó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
3: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Még nem emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: Sérült szélvédő, könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Laci, mi történt?
6: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
9: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
10: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
12: A reklám után.
13: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Mától ne keressék a parkolóautomatákat Budapesten. Ma reggel újraindultak a Flirt motorvonatok. Megdőlt a fővárosi vízfogyasztási rekord. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-ben vagy hanghívással is. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. Helyettük magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartamkorlátozást, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a nemzeti mobilfizetési ZRT QR kódját, amelyen részletes mobilfizetési információk érhetők el. A változással együtt a parkolási díjak is emelkedtek. A legdrágább belvárosi A-zónában az eddigi 600 helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600 forintot, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külsőbb kerületeket magában foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Ma reggel újra forgalomba álltak a Stadler Flirt motorvonatok, közölte Vitézy Dávid. A járművek rendszerei a túlmelegedés miatt az elmúlt napokban letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Egyes esetekben 70 Celsius fok feletti akkumulátorcella hőmérsékletet is mértek, írta a közlekedési miniszter. A gyártó Stadler már dolgozik a probléma megoldásán. A modernebb Stadler kis szerelvényeknél nem jelentkezett hasonló hiba, ezért várhatóan a Flirt vízműszereknél is alkalmazható lesz egy műszaki fejlesztés. Megdőlt a fővárosi vízfogyasztási rekord. Június 29-én 640 millió liter ivóvíz fogyott a fővárosi vízművek szolgáltatási területén. Tavaly egy kicsivel korábban, már június 26-án megdőlt az azt megelőző évi rekordfogyasztás 632 millió literrel. A vízművek közölte, az ivóvízhálózat a jelenleginél nagyobb fogyasztás is képes kiszolgálni. A kánikulában megnőtt a hálózat terhelése, de továbbra is megfelelő a víznyomás, valamint kiváló a vízminőség. Budapesten vízhiánytól nem kell tartani. Ugyanakkor kiemelték, hogy a víz érték, érdemes körültekintően és takarékosan használni. Megnyílt a városi oázis a fővárosi biodómban. A központi csarnokban 4 évszakos, időjárástól független oázis várja a látogatókat 13 000 trópusi és szubtrópusi növénnyel, hulmánokkal, baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel. A tárlaton életnagyságú dinoszaurusz rekonstrukciók is láthatók, köztük egy 25 méter hosszú és csaknem 12 méter magas brachiosaurusz, valamint a magyar kutatások alapján bemutatott tollas dinoszauruszok.
15: Bori, köszönjük szépen, ma még melegre kell készülnünk, délután 34 fok várható, viszont jön az enyhülés méghozzá hidegfrontnak köszönhetően, így holnap a maximum hőmérséklet csak 23 fok lesz. Hát ez megterhelheti azok szervezetét, akik picit érzékenyebbek az időjárás változásra, úgyhogy a fejfájósoknak most erre a következő pár napra kitartást kívánok.
16: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
17: Az egyes villamos helyett a Göncz Árpád Városközpont és a Vágány utca Róbert Károly megállók között pótlóbuszok közlekednek, egy utas ugyanis rosszul lett ezen a szakaszon. A 17. kerületben a Pesti úton, a Ferihegyi útnál sávzárás van egy baleset miatt, úgyhogy itt is lelassult a haladás. A Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig zárva a belső sáv burkolatjavítás miatt. A Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt tartják zárva ma napközben, ez után pedig ismét egyirányúvá teszik a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Neszmélyi úton tart a vízvezetékjavítás, itt is lehet korlátozásokra számítani. Az M1-es autópályán a határ felé a 48-as kilométernél lezárták a Szárliget csomópontot, ott most sem le, sem felhajtani nem lehetséges. A terelő utat sárga táblákkal jelölték ki. Egyébként az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között jelentősebben lelassult már a haladás az átépítés és a reggeli csúcsforgalom miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49-kor, jó reggelt kívánunk. Nemrég Fejes Tomival beszélgettünk a tankcsapdából arról, hogy az ő egyik dalukból ott van egy idézet a Budapesti Onkológiai Intézet falán, a remény harangja mellett, amit a betegeknek az utolsó kezelést követően kell megkondítani, ezzel jelezvén az újonnan érkezőknek, hogy van remény. És kérdeztük ennek kapcsán, hogy van-e olyan dal, ami önöknek erőt adott.
2: És pont eszembe jutott Pásztor Anna egyik posztja, amit nem régiben posztolt ki. Képzeld el, hogy nagyon helyes szövegben mond el egy nagyon megható történetet a Márti dala kapcsán, ami szerintem egyébként sokaknak adott erőt, tehát hogy nem egy egyedi esetről van szó, de inkább szerintem hallgassuk meg Annától.
3: Képzeljétek el, hogy a Márti dalának a szövege felkerült egy gyermekkórháznak a falára. És ott 10 évvel ezelőtt egy kislány, aki 12 éves volt akkor ezt elolvasta, és beteg volt, rákos volt, és elolvasta, és belekapaszkodott ebbe a szövegbe és a dalba. És meggyógyult, tünetmentes, elment egyetemre, doktornő lett, és most rák kutatással foglalkozik. És Annának hívják őt is. És ez a kis szövegfoszlány, egy dalnak, egy popnótának az egyik kis mondott része, ez ilyen erővel bír. Mindenki pillangó, mindenkinek van szárnya, csapdosson. Sose tudni, hogy egy-egy szárnycsapás az kinek segít. Vigyázzatok a szárnyaitokra. Because we all got wings, but some of us don't know how to fly. Szemig volt az In Excess idézet. És akkor a sok-sok pillangó effektus egy gyönyörű világot fog nekünk varázsolni.
1: Hát legyen így. Igen, ez is jó pofa. Aztán közben Gézától kaptunk üzenetet. Képzeld elő, 5 évvel ezelőtt volt kórházban egy balesetet követően, és hát ő is egy dalból idézett a nővérkéknek. Tudod melyiket?
2: Na.
4: A halálos ágyamon az infúziumba ne töltsetek csak
2: pár. Ez jó!
1: Jó, hát ő így
2: ez jó,
1: ispanolta
2: jó.
1: magát, gondolom jót szórakoztak.
2: Kell nevetni, persze.
1: Én életemben egyszer voltam egy ilyen kisebb ambuláns beavatkozáson, és ott nagyon mókás, ott a nővérek azt mondták, ott a vészhelyzetet kezdték el dúdolni, és mondták, most vészhelyzetest itt játszunk, dú-dú-dú-dum.
2: Ők milyen zenéket hallgatottnak vajon egy-egy műtét során, mert ugye pont az Angyalok városában volt, hogy a megrája mindig kért, hogy tegyék be neki a zenét, és akkor arra tudott műteni. Biztos, hogy a dokiknak vannak kedvenc zenéik, amikre a legjobban tudnak műteni, nem? És mi van, hogyha
1: nem tudom, azért olyankor ugye mi elvileg alszunk, amikor ki tudja milyen zúzdát hallgatnak. Nem, valamelyik filmben volt ott, hogy Beethovent, vagy nem tudom, vagy Mozartot, hát igen, ilyesmit hallgatott a sebész. Azt jobban el tudom képzelni mondjuk egy ilyen komolyabb beavatkozáshoz, mint tehát a tankcsapda mondjuk a műtéthez kevésbé passzolna.
2: Ha esetleg van még ilyen dal, ami erőt adott, akkor osszák meg velünk 0-30-30-30-95-8.
1: Közben pedig, ha már emlegettük ugye a One Republicot is, itt a koncert élmények nyara kapcsán, most nem kell telefonálni, mert ugye ezen a koncerten már túl vagyunk, az már volt, most egyszerűen csak adjuk át magunkat az élvezetnek.
5: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Jennifer Lopez-zel folytatjuk most, akiről az jutott eszünkbe, hogy mi nem az éjszakát várjuk, hanem még mindig a reggelben lubickolunk, mert hogy
1: érkezik hozzánk Vastag Csabi, és elhoz nekünk egy gyönyörű dalt.
0: Hoppá! Méghozzá premier formájában, méghozzá olyan premier,
1: exkluzív premier, kérem szépen.
0: Hogy közben videós bemutató is lesz hozzá, hogy ezt most még nem mondjuk el, legyen egyenre meglepetés. Addig is, Waiting for Tonight, 9 óra lesz már 7 perc múlva, itt a Sláger reggel, szép jó reggelt, szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
2: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
4: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega, július 11, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfél Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kinevezték az új országos kórházi főigazgatót. Kis László szerint koncepciós eljárás folyik az óbudai korrupciós ügyben. Változik az éjszakai közösségi közlekedés mától. Jó napot kívánok, Szendrőfi Bori vagyok. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki az országos kórházi főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök, olvasható a Magyar Közlönyben. A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lép hatályba. Az okfő új igazgatója Tóth Árpád 2013 óta Norvégiában dolgozott, szakmai elemzőként és tanácsadóként, később kórházigazgatóként. 2008 előtt a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház stratégiai igazgatója volt. 2008 és 2013 között pedig az Érci Erzsébet Kórház rendelőintézet igazgatója volt. Kedden este egy földkábel meghibásodás miatt több kelenföldi utcában áramszünet alakult ki. Az üzemzavar több mint 1600 EUL ügyfelet érintett, főként a Mohai út, a Bártfai utca, a Pielle Kornélia utca és a Soproni út környékén. A szolgáltató szerint a hibát az üzemirányítási rendszer azonnal érzékelte, a szerelőcsapatok pedig azonnal megkezdték a hiba behatárolását és javítását. Az áramszolgáltatást késő estére sikerült helyreállítani. Kis László polgármester szerint az óbudai korrupciós ügy valójában koncepciós eljárás, amelyet eredetileg Karácsony Gergely és más ellenzéki politikusok ellehetetlenítésére indítottak. A polgármester a Telexen nyilatkozva azt állította, hogy az ügyészség előbb kijelölte a gyanúsítottakat, majd ehhez próbált bizonyítékokat és vallomásokat találni. Az ügyben több beismerő

0: vallomás is született, köztük Ceglédi Gergő alpolgármester részéről, aki azt állította, hogy Kis Lászlónak 85 millió forint kenőpénzt adott át. A polgármester ezt tagadja. Kis szerint ezek a vallomások részben vádalkuk eredményei, és nem tükrözik a valóságot. A hatóság szerint azonban az eljárás törvényesen zajlik, és nem politikai célokat szolgál. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Változik az éjszakai közösségi közlekedés mától. A BKK közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az egész agglomerációban. Az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb buszkapcsolatot. Az új menetrendeket úgy alakították ki, hogy csatlakozzanak az utolsó metrójáratokhoz, több esetben pedig közvetlen belvárosi indulást is biztosítanak. A Budapesti Közlekedési Központ közreműködésével korábban már megújították a Budakeszi, Pécel, Szentendre és Gödöllő felé közlekedő éjszakai járatokat. A következő lépésben az állami fenntartású agglomerációs volánbuszjáratok menetrendjét hangolják össze a budapesti éjszakai közlekedéssel. Újabb térfigyelő kamerák telepítését kezdeményezi Zugló önkormányzati rendészete a kerület több forgalmas csomópontján. A javaslat lakossági bejelentések, baleseti statisztikák és bűnügyi tapasztalatok alapján készült a rendőrséggel és a zuglói közbiztonsági non-profit Kft.-vel együttműködve. A tervek szerint 11 helyszínen, köztük a Csömöri út, a Fogarasi út, a Kerepesi út és a Hermina út egyes kereszteződéseinél helyeznének ki új kamerákat. A fejlesztés megvalósulása esetén már 263 térfigyelő eszköz működne a 14. kerületben. Úton a felfrissülés, ma egy hideg front közelít, de egyelőre csak néhány fokkal mérséklődik a meleg. Délután záporok, zivatarok érkeznek. A nedvesebb léghullámokkal füllettebbé válik a levegő. A hőmérséklet 30-34 fok körül tetőzik. A valódi enyhülés holnap várható, az erős északias szél több mint 10 fokkal hűvösebb levegőt hoz, és megszűnnek a trópusi éjszakák is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Nézzük először a gyorsforgalmi utakat. Az M3-as autópályán a határ felé Bag térségben hídvizsgálati munkákat végeznek, ezért a 41-es és 42-es kilométerek között váltakozó sávzárás mellett engedik át a forgalmat. Nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az M1-esen szintén, ha valaki elhagyja a fővárost, a 48-as kilométernél a határ felé kell a Szárligeti csomópontnál korlátozásra számítani, konkrétan sem le, sem felhajtani nem lehet. Lezárták ezt a csomópontot, sárga táblákkal jelzik a kijelölt terelő utat. Az M3-as bevezető szakaszán az Ógyalla utcai felüljárónál baleset miatt tapasztalható fennakadás, de a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál is baleset nehezíti a közlekedést, itt is számítsanak sávzárásra. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható távhővezeték felújítás miatt már a Városligeti fasortól torlódik a forgalom. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt pedig a belső sávot zárták le. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 6 perckor, jó reggelt kíván Pordán Petra.
7: És Somogyi Zoltán.
2: És várjuk a stúdióban Vastag Csabát egy nagyon rendhagyó dal premier ügyében.
7: És egy nagyon megható dal lesz ez, az biztos.
2: Addig viszont boldoguljunk Pharrell Williams-szel. Jön a Happy már is.

0: Ez a Sláger reggel, és már itt ül velünk Vastag Csaba. Szia, jó reggel!
1: Jó reggelt kívánok!
0: És még sose csináltunk ilyet, de hogy YouTube premierünk lesz.
2: Így van, így van.
0: Már mindenked.
2: És nagyon jogos a dal, hogy happy. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
0: Oké, akkor 10,
2: 9,
0: 8,
2: 7,
3: 6,
2: 5,
3: 4,
4: 3,
3: 2,
4: 1.
0: És a YouTube-on is indul az apa!

árnyékvilág és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: A fény nem alszik ki, mert hogy a YouTube-on közben ezzel egy időben zajlik ugyanígy a premier, a klip premier is.
1: Tessék ott is nézni.
0: Igen, ahol itt ilyen lángoló tájjal kezdődött az egész, és figyelj, ez most ez egy vallomás, vagy ez egy bocsánat kérés akar lenni, vagy most...
2: De sok minden egyszerre igazából. Lehet, hogy sok mindenkinek ismerős a téma, főleg férfiaknak, hogy az apukájukkal néha hullámzó a viszonyuk, ugye az apukánk, aki mindig a nagyobb, az erősebb, akkor igyekszünk fel először versenybe szállni, aztán utána, hogy nem szeretjük, aztán szeretjük, aztán megint nem, aztán. Tehát ez egy hullámzó dolog, és akkor a végén meg általában te segítesz már neki, és a végén már te leszel a felnőtt. Ez egy érdekes felnővési folyamatról szól igazából. Az elején ez a kis háborús jelenet is egy belső háborút jelöl igazából, tehát nem egy valóságban megtörtént valami, de nagyon-nagyon büszke vagyok erre a dalra, megmondom őszintén, mert ez eddig szerintem a legőszintébb dalunk, tehát ennél kevésbé megkreált dalunk még nem volt, ez úgy született meg, ahogy van, és minden szava a legőszintébb, amit csak tudtam mondani.
1: A apák napja alkalmából kitettél egy rövid részletet belőle, és ott is nagyon megható volt, ahogy egyébként írtál az a pársor, hogy hát most ez lesz a legőszintébb dal, és hogy az emberek nem is tudják, hogy mennyire sok minden zajlik benned. De vajon miért nem tudják? Mert ha rád néz valaki, mindenki azt gondolja, hogy ó, a Csabi az mindig vidám, jó fej, lazas srác, nem tudom, és közben pedig aztán így azért háborúdul ebben a fiúban.
2: Igen, nagyon sok vetülete, hogy miért nem tudják az emberek, de leginkább azért nem, mert nem hoztunk ki szerintem dalt már nagyon régóta. Ennek is sok oka van, ezért majd bejövök egyszer, és elmondom majd egyszer külön, hogy miért nem jött ki mostában dalunk. A másik pedig az, hogy nagyon sokan, nagyon sokszor úgy írnak dalt egyébként, hogy valamiféle céllal. Tehát, hogy tudod, hogy most egy táncolós nyári slágert kell írni, és akkor olyat írsz. Tehát nem mindig pontosan azt fogalmazod meg, ami belőled kiszakad, és ebben az esetben meg nem érdekelt az sem, hogy lassú, nem érdekelt az sem, hogy nagy eséllyel nem ez lesz a fesztivál nagy színpadok egyik.
0: Csak őszinte
2: legyen. Dala, igen, mert, tehát nem volt ennek igazából itt célja, ilyen zenei akarás tekintetében, inkább csak az, hogy elmondjam, hogy mi van bennem nagyon őszintén.
0: Az előbb folyamatosan többes számban fogalmaztál, és az emberek fejében vastag Csabi egy szóló énekes, tehát hogy kik vagytok a ti?
2: Hát eleve egy zenekar vagyunk, csak ugye gondolkodtunk mi saját, hogy mi legyen nevünk. Itt szóba került elég sok minden, a Bifokál és Lencsétől került.
1: Vastag Csaba és a Bifokál is Lencsé.
2: A túrós tésztáig minden. De hogy aztán rájöttünk,
0: Csaba és a túrós tészta.
2: Hát az a kedvenc kajám, az egyik kedvenc kajám. De hogy
0: és a pörc.
2: Rájöttünk, hogy igazából a nevem az már egy kár volna megváltoztatni, és ezen a néven megy a zenekar, de mi effektíve egy zenekar vagyunk, és azt meg nyilván nem szabad elhallgatni, és sőt, el kell mondani mindenhol, hogy egy ilyen dalnak a megvalósulásához nagyon sok mindenki kell. Tehát eleve a klippet, akik megcsinálták, ők zseniális, hibátlan vizuál csapat, a Vigarnival csináltuk a dalt, aki tényleg szerintem az ország egyik legeslegőbb hangmérnöke, és öröm volt vele dolgozni, szóval, hogy a szöveget is többen írtuk, szóval nyilván ez egy csapatmunka.
1: Apukát hallotta már?
2: Apukámnak megmutattam.
1: Na igen.
2: Egyébként neki mutattam meg másodszor, először anyukámnak mutattam meg, a feleségemmel együtt, és utána meg apukámnak. Azért mutattam meg neki, hogy nehogy véletlenül megsértődjön benne valami.
1: És
2: azt
1: gyorsan át tudjátok még mielőtt megjelenik, oké.
2: Okay. Ideje korán akartam,
1: ha már neki szól,
2: tudjon igen. Róla, igen, úgyhogy jó felhangosítottam, jól elmagyaráztam neki a szöveget.
0: Na, pontosan... ezt akartam kérdezni, hogy átment az üzenet, vagy magyarázatra szorult, vagy már...
2: Hát figyelj, úgy voltam vele, hogy csak elengedem, és akkor hadd szóljon, és akkor majd lesz be valami. És nagyon bíztam benne, hogy majd tetszik neki, és úgy láttam, hogy tetszett neki, úgyhogy nagyon szeretem az apukámat egyébként.
1: Te egy ilyen érzelmes pasi vagy egyébként? És ki tudod fejezni az érzelmeidet, vagy csak dalok formájában? Mondjuk az se rossz.
2: Egyébként az érzelmek kifejezése azt szerintem egy tanulási folyamat része. Igen. Tehát azért a kiskorunkban megtanuljuk, hogy a fiúk nem sírnak, a fiúk kevények, a fiúk nem nyavajognak, nem rinyálnak, és én is ebben nőttem föl. És ennek nyomán az érzelmeinket is szerintem inkább csak így jelezzük, de nem mondjuk el. És nekem is ez egy olyan dal, amiben valamilyen szinten így verbális formát öntöttek azok a érzelmek, amiket egyébként így nem mondunk ki.
0: Ha majd úgy alakul, te milyen apuka leszel szerinted?
2: Én szerintem amúgy én nagyon jó apuka leszek szerintem, és nagyon szeretem a gyerekeket, és azért is tök jó, hogy mondtad, hogy apák napján tettük ki ezt a posztot, az pedig ez azért volt, mert az apukákról amúgy egy kicsit keveset beszélünk. Igen. Szerintem. Tehát anyák napja van, anyukámat is nagyon szeretem, és mindig meg is ünnepeljük méltóképpen, de az apukák egy picit, tudod, abban vannak, hogy egész életükben dolgoznak, hordják haza a pénzt, aztán csak vége van és kész, és aztán majd emlékezünk rájuk, és nagyon hálátlan sorsuk van egyébként, mert az apukák általában nem mondják egyébként, hogy fáradtak, nem mondják, hogy elegük van, mindig rá lehet venni mindenre, mindig türelmesek, mindig el is várjuk, hogy türelmesek legyenek egyébként, és megértőek, meg minden, szóval, de közben azért legyenek erősek is, meg közben azért legyen munkabírásuk is, szóval, hogy nem egy egyszerű dolog amúgy szerintem apukánk lenni, és ezért is született az a dal, hogy egy picit mindenki apukájáról szóljon, és mindenki, akinek, aki meghallgatja, arra tudjon gondolni, hogy az ő apukájával mi volt a szituáció.
1: Hát reméljük, hogy minél többen fogják hallgatni, és hogy a legfelkapottabbak között lesz a YouTube-on is, ezt kívánom neked a dallal tényleg.
0: Még azért azt megkezdem, hogy oké, tehát hogy nyilván ez nem feltétlenül egy ilyen fesztiválbarát mű, de azt mondjuk látod magad előtt, hogy akár már most a nyáron itt-ott fellépsz vele, és mondjuk inkább ilyen kisebb klubokban, mert ott viszont el tudom képzelni,
2: hogy... Igazából ezt most csak így a hangszerelés miatt mondtam, hogy ha csinálunk rá egy mixet, mondjuk akkor lehet ez fesztiválbarát egyébként.
0: Persze. Van ilyen terv?
2: Persze, tehát hogy azért ezek a szép lassú dalok általában azért olyan ívet szoktak befutni, hogyha megnézitek a világtörténelmet, akkor ezekre szokott születni utána a remix, akkor az már mehet különböző klubokba is, aztán mehet fesztiválra, és szóval hogy annyira azért nem vészes, csak az első verzió, amit mi is egy picit egyébként lassúnak vagy érzelmesnek találtunk, azért lett ilyen, mert az így őszinte, tehát azért nem kell a változtatni. Aztán majd lehet, hogy zenekarra máshogy játsszuk mi is el, de most ez a verziónk van, és egyébként valószínűleg a hétvégén a koncertjeinkkel már játszani fogjuk egyébként, úgyhogy a zenekarnak innen üzenem, hogy megyek próbálni.
1: Most innen már mész próbálni? Hogy...
0: Ennyire?
2: Figyelj, két órát aludtam az éjszaka.
1: Akkor nem most fogsz próbálni.
0: Nem,
1: nem most fogsz, mert... egy kicsi pihenés az
0: éjszaka. Hogy áll a naptár?
2: Nagyon durva. Igen, még jó, hogy ez a rádió egy vizuális műfaj, és nem tudom megmutatni azt, hogy van beírva a naptárunk, de brutál tényleg.
1: Úgy, meg tudod mutatni, itt van Johanna, igen. És felveszi, megmutatjuk, hogy mikor hol lesztek.
2: Lehet, hogy ki is írjuk, mert hogy mikor hol leszünk.
1: Hát ez kéne, hát persze, tudod, ezt szokták.
0: Nem árt, hogyha a közönség tudja, hogy hova kell elmenni, meghallgatni a dalt.
1: És hogy hol hallhatja pontosan.
2: Igen, én általában nem szoktam egyébként kiírni, de majd lesz belőle egy rendszer.
1: Figyelj, azt kívánom neked, hogy ez a dal ugyanazt fussa be, mint amit Kovács Kati dala, az édesanyáknak szóló dala, mert hogy azt is tényleg minden anyák napján hallgatjuk, és igen, tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen apák napi dal is.
2: Szerintem is egyébként, és hát abban bízom, hogy mindenki megtalálja benne a magáét. Uh-huh. Tehát nem gondolom, hogy az én érzésem annyira unikálisak lennének, vagy a világegyetemben egyedülállóak, hanem szerintem inkább csak egy lemintázása, vagy egy mintavétel annak, amit mindenki más is érez. Mm. Én csak megpróbáltam ezeket jól kimondani.
0: Hát hajrá!
2: Hát igen, jó reggelt mindenki!
1: De figyelj, ez tök jó, az nem baj, hogyha ez érzelmes, az se baj, ha lassú.
2: Sőt.
1: Csak folyamatosan szabadkoztál emiatt, nem kell.
2: Ja,
0: ne ostoroz magad, Csabi!
1: Ne
0: ostoroz magad!
1: Igen.
2: Nem szabadkoztam miatt.
1: Figyelj, azt írja egy kedves hallgatónk, sziasztok, Vastag Csabának köszönöm ezt a dalt, 62 évesen a könnyeimmel küszködök, szép napot kívánok minden apukának. Aztán annyira megható volt, már most nagyon tetszik, úgyhogy
2: jó
1: ez az út, jó egyébként ez az
2: nagyon
1: út.
2: Jó. Tök furcsa dolog, hogy annak ellenére, hogy a dal egy picit talán szomorkás vagy magasztosabb hangvételű, ennek ellenére én folyamatosan mosolgok.
1: Igen.
2: Reggeltől kezdve mosoly van az arcomon, mert nagyon büszke vagyok rá, és szerintem ez egy ilyen, amikor végre el tudsz valamit jól mondani, vagy amikor végre valamit, amit szerintem már 10 éve akarok mondani, vagy 20 éve akarok mondani, csak eddig még túlságosan közel volt ahhoz, hogy le tudjam írni, és ez végre megfogalmazódik, ez egy nagyon-nagyon jó érzés szerintem.
1: Hát meg tudod, hogy öregszünk, azért sokkal jobban tudjuk az érzéseinket, de tényleg őszintében nem foglalkozunk már azzal, hogy ki mit gondol, az a lényeg, hogy neked mi a fontos.
0: Csak mondom neked, hogy a YouTube csatornádon, ahol ugye szintén meg volt velünk egy időben a premier, az első hozzászólás, ami 3 szívecske, Vikitől érkezett, aki a mi kedves törzs hallgató, tehát hogy már látod, milyen jól jöttél, mert igen, olyan szimbiózisban működünk most a Vastag Csaba official oldalal, hogy az csak na.
2: Ez tökre jó. Hát igen, az a helyzet, hogy most így nagyon keresem a szavakat még én is, mert nagyon-nagyon jó érzés. És
0: szívesen, Csaba, szívesen.
2: Kevésszer volt ilyen, megígérem, hogy mostantól minden dalpremiért fogunk csinálni.
1: De legyen. Jó, jó.
0: Mi lesz, mert behajtjuk.
2: Tényleg így lesz, tényleg, ez egy nagyon jó dolog.
1: Nagyon köszönjük, hogy jöttél. És akkor tessék pörgetni a YouTube-on is tényleg, hogy a legfelkapottabbak között lehessen.
2: Igen. Pörgetni fogom, amennyire tudom, de ez valamennyire szerintem a kedves hallgatók
1: is. Nem te, ezt most nem neked szálltam, most a hallgatóinknak mondtam, hogy nézzék is, ne csak hallgassák itt a slágerefemet.
2: Igen, azért mondom, hogyha...
1: Nekedben valaki, is dolgod vele, te hogy, megcsináltad.
2: Igen, igen, igen, hogyha valaki meg tudja nézni, azt nagyon megköszönjük, és hogyha valaki tudna, hogy esetleg még írtok is hozzá, azt,
1: igen,
2: azt
1: igen,
2: végképp
1: igen,
2: megköszönnénk egyébként, mert nagyon-nagyon fontos a visszajelzés. Igen.
0: És látom, itt van a koncertszervezés telefonszáma is egyébként a klip alatt. Keressék Zsuzsannát. Köszönjük, hogy jöttél.
1: Nagyon köszi.
2: Szép napot.
0: Ez a sláger reggel 9:30 lesz, 7 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.

0: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
2: Indul a hőség, indul a szúnyoginvázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
3: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
4: A reklám után társadalmi célú reklám.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Ma még melegre kell számítanunk, 32-34 fokot is mérhetünk délután, viszont akkor már megérkezik a hidegfront hatására a zápor, zivatar, ami egy picit visszahűti majd estére a levegőt, illetve holnapra is, mert hogy akkor a maximum hőmérséklet 23 fok körül alakul. Úgyhogy így készüljenek.
8: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
9: Az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán Bak térségében hídvizsgálati munkák miatt van korlátozás, sávzárás a 41-es és 42-es kilométerek között, úgyhogy nagyjából 3 kilométeres torlódás alakult már ki. Az M5-ösön Röszke felé Lajos-Mizse térségében a csomópont építés miatt tartják most zárva a külső sávot, a 73-as kilométertől lelassult a haladás, itt is kisebb torlódás is kialakult már. Aztán az M1-esen a főváros felé Bicske és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom, a 11-es szám főúton pedig Szentendre térségében a 24-es kilométernél zajlik munkavégzés. Itt is körülbelül 3-4 kilométeres már a torlódás. Az M3-as bevezető szakaszán az Ogyalla utcai felüljárónál baleset miatt tapasztalható fennakadás, valamint a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál is baleset nehezíti a közlekedést, sávzárás mellett helyszínelnek. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, távhővezeték felújítás miatt, itt pedig már a Városligeti fasortól jelentősen lassabb a haladás.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:45 lesz már, 2 perc múlva. Mindjárt véget ér a ma reggel. Pedig már úgy vártam,
2: és milyen hogy... így az első reggeled?
1: Jó!
2: Jó, Fincsi, jól érzed magad?
1: Figyelj, nekem komolyan hiányzott. Tehát, hogy nem vagyok mikrofon függő szerintem.
2: De már így
1: jó lesz. Jó volt nyaralni, de azért igen, voltak az olyan momentumok, akkor úgy voltam vele, hogy jó lesz azért visszamenni.
2: Hát ha már nyaralás, ugye azért te szoktál menni úgy, hogy barátokkal is, meg szoktál igen. egyedül is, és kell kompromisszumokat kötni akkor, hogyha családdal vagy barátokkal megyünk, ez tény. Viszont azért volt már biztosan neked is olyan nyaralásod, amikor a végén azt érezted, én is jártam már, úgyhogy na jó, ezzel az emberrel, vagy ezekkel az emberekkel többet nem szeretnél együtt, és akkor azóta nem is mentek együtt. Mert hogy ugye bizony azért egymás idegeire is. Mert bizony egymás idegeire is mehetünk, és ugye pont ezt kellene valahogy megelőzni. Hát nyilván erre vannak szuper jó ötletek. A pszichológusok azt mondják egyébként, hogy fontos volna, hogy még mielőtt elindulunk valakivel nyaralni, tisztázzuk, hogy ki mit szeretne. Tehát, hogyha valaki mondjuk városlátogatós jogos. Dolgokat szeretne, a másik meg csak lógatni a lábát, és ezen megy az összefeszülés, hogy én most lógatnám a lábam, te meg várost akarsz nézni, akkor ezt ott valahogy meg kellene beszélni. Tehát, hogy a legfontosabb, hogy még mielőtt elindulunk, tudjuk, hogy ki mit akar. Aztán, amikor ott vagyunk a nyaraláson, akkor jó volna, hogyha ott is figyelnénk azért egymásra valamennyire, hogy kinek mik az igényei, és azt szerint igazi tanánk a napi programokat. Ez egy másik fontos, amit a pszichológusok javasolnak, illetve a harmadik, hogy próbáljuk meg elengedni magunkat, és azokat a problémákat, amik itthon léteznek, azokat tényleg hagyjuk itthon, rakjuk le, és ne pakoljuk be se a kocsiba, se a repülőre, ne tegyük fel, és ott tényleg élvezzük, mert akkor újra megtalálhatjuk esetleg egymásban azt, amit mondjuk szeretünk.
1: Igen, de az a nehéz, hogy milyen típusú problémákról beszélünk. Tehát nyilván a munkahelyi problémádat, vagy a házkörüli problémákat, a nem tudom, azt itthon tudod hagyni. Igen. De hogyha például a pároddal van valamilyen éppen nézeteltérés, azt nem tudod itthon hagyni, mert azt nyilván azt vissza nem tudod. Figyelj, akkor itt most kössünk fegyverszünetet, igen. most elmegyünk nyaralni, és majd, ha visszajöttünk 2 hét múlva, akkor ott folytatjuk a labajtuk egymás ölését, tehát hogy azt a fajta problémát nem lehet otthon hagyni. A többi az, igen, adom, most viccet félretéve, tehát hogy tényleg vártam, hogy jöjjessük vissza. Én most egy cimborámmal voltam, akivel már voltunk többször így külföldön, és eddig mindig nagyon kellemes tapasztalat volt. Most nem tudom, mi történt, de most annyira a barátnője kötött el a figyelmét, aki nem volt ott, hogy állandóan ilyen ajándékvásárlásba bonyolódtunk, és akkor már így kezdtem egy kicsit én így becsavarodni. Tehát, hogy amikor így átrepülsz a tengeren túlra, és ugye az volt a deal, hogy fú, de jó, nekem ráadásul születésnapom volt, hogy na, akkor most egy kicsit ilyen végre,
2: persze,
1: meg tudjuk beszélni igen, az élet nagy dolgait, stb. És akkor mindig egyszer csak így átbillent, hogy jó, de most mit én most ezt kell venni, most oda kell bemenni, mert ott haza kell vinni ajándékba, meg a nem tudom micsoda, és akkor tudod, és egyébként az is, amit mondtál, hogy próbáljuk ezt jelezni, én próbáltam amúgy a második napon jelezni, hogy hát oké, de most itt vagyunk, igen. most kicsit ide koncentráljunk már, aztán ez így nehezen ment, és akkor emiatt volt az, hogy kicsit már úgy voltam vele, hogy jó lesz visszajönni. Augusztusban lesz, még ugye megyünk majd szabadságra, egy második ilyen körünk lesz. Igen. Ott most én nagyon erősen gondolkodom, hogy azt hiszem egyedül egy kicsit elvonulok.
2: Akkor pont jókor találtam neked ezt a témát egyébként.
1: Tehát, hogy az tény, hogy így visszagondolok az elmúlt évekre, szinte minden évben volt, amikor egy magam is elvonultam, hogy magammal még sose vesztem össze.
2: Na látod?
1: Tehát, hogy nagyon jól tudok kompromisszumot kötni saját magammal, igen. hogy éppen mit szeretnék, vagy hogy. Én egyébként mindig így, tudod, hogy mindenkivel igyekszem, hogyha nézeteltérésem van, ezt te magad is tapasztaltad, mert hogy előbb-utóbb úgyis
2: kijön.
1: Igen, én szeretek erről így kommunikálni. Aztán mi volt még a... Igen. Egyébként pedig, amikor így pont erről beszélgettem egy másik kedves barátommal a napokban, ő mondta, hogy ő is járt így, hogy mit tudom én, egy hölgyről van szó, hogy egy barátnőjével mentek el, egy barátjával mentek el, és ő mondta, hogy ő például nem csinált lelkiismereti kérdést abból, és ezt jó tanácsként tudom mondani, és lehet, hogy nekem is ezt kellett volna meglépni New Yorkban, hogy oké, figyelj, te most akkor menj arra, én megyek erre, te intézd el, találkozunk 3 óra így múlva. Van. Tehát, hogy egyáltalán nem ördögtől való, tehát, hogyha nem párként mentek valahova, de még egyébként szerintem ott is elképzelhető az, tehát, hogyha a pároddal mész.
2: Ha valaki más szeretném, igen.
1: Hogy igen, figyelj, most itt vagyunk együtt, itt persze. egy hétig, vagy 5 napig, vagy 6 napig, ha gondolod, akkor te menj el oda, megyek ide. Szoktunk így járni, például van egy kedves kolléganő, akivel néha elmegyünk vásárolni, vagy azt szoktunk mondani, hogy megyünk kávézni Bécsbe, és ott tök jól működik, odaérünk, na, te arra én erre, találkozunk 2 óra múlva. Tehát, hogy egyébként ezt is bátran, és hogy ezt akiktől így hallottam már ismerősi körben, ez tök jól bevált. És hogy ebből nincs sértődés, ha ez előre ki van mondva. És le van tisztázva, hogy figyelj, semmi gond, értem, hogy neked most arra van igényed, mit te shoppingoljál, én viszont még szeretném megnézni nem tudom mit, ami meg lehet, hogy őt nem érdekli, tehát hogy ezekkel éljenek ezek. Megint hova jutunk a kedvenc témánk, hogy kommunikáljunk, beszélgessünk egymással.
2: Ez a legfontosabb. Még mielőtt nekivágnának a nyaralásnak, hogy ez mindenkinek jó élmény legyen, hiszen ez a legfontosabb. Hát szabadságunk az nagyjából ilyenkor van egy évben egyszer.
1: Vagy az őszinteségüket, tehát csomagolják el, és azt mindenképpen vigyék. Jó utat kívánunk!
0: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en. A Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: 10 óra előtt 9 perccel. Nem tudom, azt mondom, hogy hirtelen, hogy jó reggelt kívánok, vagy le vagyok taglózva, és kicsit megint borsódzik a hátam. Ugye ma reggel beszélgettünk Fejes Tomival, hogy az onkológiai intézetben ott a remény harangja egy tankcsapda dalrészlettel együtt, és hogy ez a harang arra szolgál, hogy amikor valaki túl van a kezeléseken, mondjuk az utolsó kezelésén is, kemó, stb., akkor azt itt megkongatja, és ezzel a többieknek jelzi, akik mondjuk még először járnak ott, vagy nagyon az elején járnak ennek, hogy van remény, és hogy nem szabad feladni. És képzeld el, hogy Ákos oldalán még nincs egy órája, hogy megjelent az alábbi közlemény. Különös helyzetben kell megszólalnom. Aki ismeri és figyeli a munkámat, tudja, hogy lemezek és turné előadások, kisebb fellépések és nagy koncertek körforgásában élek, idestován 4 évtizede már. Egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok. Köszönöm a családomnak és a szűk baráti körnek a kitartást és bátorítást, nagyszerű orvosaimnak pedig a rengeteg segítséget. Nehéz döntést kellett meghoznunk, az idén nyára tervezett előadásainkat lemondjuk, hogy a következő hetekben, hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthassak. És folytatódik még a közlemény, amiben reményét fejezi ki, hogy majd akkor decemberben az arénában viszont már ismét találkozhatnak.
2: Úgy legyen. Jobb hát, kívánunk át.
1: Ez most
2: igen,
1: semmiből.
2: Igen.
1: Egyúttal egyébként szeretnek köszönetet mondani mindenkinek, aki vele tartotta már 38 éve tartó úton, és őszintén remélem, hogy folytathatjuk tovább, és még az idézet vége. Vigyázzatok magatokra, menjetek szűrővizsgálatokra, és találkozunk össze az új lemez kapcsán, decemberben pedig az arénában. Hát legyen akkor legyen így. Így, és akkor búcsúzóul a mai sláger reggel végén, akkor egy szerintem ehhez passzoló Ákos dallal köszönjük meg a figyelmüket. Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: De holnap reggel 6 órakor ismét jövünk. Most pedig akkor az agyhitet Ákostól.
2: Jobbulást kívánunk.
1: Igen, és tényleg vigyázzanak magukra. Jobbulást Ákosnak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.

0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
2: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
5: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
6: Ez a Sláger FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Magyar Péter üzent az egészségügyben dolgozóknak. Ma reggel újra forgalomba álltak a Stadler Flirt motorvonatok. Ingyen mehetnek cirkuszba a nyugdíjasok. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Semmelweis nap alkalmából Magyar Péter közösségi oldalán mondott köszönetet az egészségügyben dolgozóknak. A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy hálával tartoznak az orvosoknak, ápolóknak és valamennyi egészségügyi szakembernek az általuk végzett áldozatos munkáért. Kiemelte azt is, hogy az egészségügy fejlesztése a kormány egyik legfontosabb feladata, ezért a következő időszakban kiemelt figyelmet fordítanak az ágazat működésének javítására. A Semmelweis napot minden évben az egészségügyi dolgozók munkájának elismeréseként ünneplik Magyarországon. Ez a nap számukra munkaszüneti nap, így ma zárva vannak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak többsége is. A folyamatos ellátást nyújtó szolgáltatók ügyeleti rendben dolgoznak. Ma reggel újra forgalomba álltak a Stadler Flirt motorvonatok, közölte Vitézy Dávid. A járművek rendszerei a túlmelegedés miatt az elmúlt napokban letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Egyes esetekben 70 Celsius fok feletti akkumulátorcella hőmérsékletet is mértek, írta a közlekedési miniszter. A gyártó Stadler már dolgozik a probléma megoldásán. A modernebb Stadler kis szerelvényeknél nem jelentkezett hasonló hiba, ezért várhatóan a Flirt töknél is alkalmazható lesz egy műszaki fejlesztés. Megdőlt a fővárosi vízfogyasztási rekord. Június 29-én 640 millió liter ivóvíz fogyott a fővárosi vízművek szolgáltatási területén. Tavaly egy kicsivel korábban, már június 26-án megdőlt az azt megelőző évi rekordfogyasztás 632 millió literrel. A vízművek közölte, az ivóvízhálózat a jelenleginél nagyobb fogyasztás is képes kiszolgálni. A kánikulában megnőtt a hálózat terhelése, de továbbra is megfelelő a víznyomás, valamint kiváló a vízminőség. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon a második negyedévben. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 0,3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméter árral kell számolni. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, még a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirás című produkció július 1-jei 17 órás, július 2-i

0: 22-ai 17 órás, valamint július 3-ai 15 órás előadását. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. A fővárosi nagycirkusz közölte azt is, hogy a hőségriadó idején klimatizált terei napközben egész nap nyitva állnak a hőséget nehezen viselők előtt, akiket hűtött vízzel és pihenési lehetőséggel várnak. Ma délután érkezik a felfrissülés első hulláma. Záporok, zivatarok érkeznek, emellett ugyanakkor füllett lesz a levegő és 30-34 fokot mérhetünk. Holnapra erős széllel hűvösebb levegő érkezik fölénk. Az előrejelzés szerint akár 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Emellett zápor, zivatar még előfordulhat, de a következő napokban mérsékelten meleg nyári idő várható.
1: Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon baktérségében hídvizsgálati munkákat végeznek, a 41-es és a 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom, a munkavégzés mögött 3 kilométeres a kialakult torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion felborult, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességével lezárták, aki teheti, Tombovár felé tud kerülni. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es kilométernél ott a kialakult dugó 3-4 kilométeres, és természetesen az M1-esen ma is erős a forgalom a főváros felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger napközben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy ma is együtt rádiózzunk. Cserébe tudok valakinek majd adni páros belépőt a nyár legnagyobb koncertjeinek valamelyikére. Úgyhogy a legjobb, ha ma is velem tartanak. Ella Andersonnal és a Ghost-tel indulunk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek. Változatosan Kamrád és a Bímány után hoztam egy jó hírt, ugyanis zöldül a pesti alsórakpart. Jóváhagyásra került ugyanis két újabb szakasz megújítása, több mint 7 milliárd forint értékben. Az Antal József rakparton a Parlament és a Lánchíd között kettős fasorral szegélyezett sétány épül, míg az Erzsébet híd pesti híd főjénél a lépcsőzetes kialakításnak köszönhetően közvetlen kapcsolat jön létre a Dunával. A BKK által előkészített uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházások 2029-ig készülhetnek el, tovább növelve a Dunapart gyalogos és kerékpáros elérhetőséget. Tehát nagyon kellene szerintem ez, hogy tényleg ne egy ilyen autópálya legyen már az egyik legszebb részén Budapestnek, mindkét oldalon ráadásul. Legalább az egyik legyen egy ilyen sétálós, kiücsörgős, madárcsicsergős, fás, zöldes rész, nem? Legalábbis én így gondolom. Barbra Streisand és a Woman in Love érkezik itt a Sláger FM-en.

még egészen fiatalon, ilyen tizenévesként, kidobóként is dolgozott Londonban, amikor a zenei karrierjét kezdte. Aztán úgy néz ki, hogy bejött neki. Na, szintén dolgozott Londonban, egy síren is. Ő utcazenész volt annak idején. Vele nyitjuk az időjárási és közlekedési infokkal az újabb zenei szakaszt.

0: Igen, itt van, végre jól érezzük, ma még hőségre számíthatunk, 35 fokos maximumokkal, de már legalább nem tűz annyira a nap, és ez már kellemesebbé teszi a hőérzetünket. Aztán délutántól nyugat felől egy hidegfront érkezik, egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, melyeket felhőszakadás és jégeső is kíséret. A csapadék után jelentős lehűlés kezdődik végre. Csütörtökre mindenhol véget ér a forróság, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, az UV-sugárzás 10 és 16 fok között. Azért még nagyon erős, úgyhogy fokozottan figyeljenek a mai napon is a védekezésre. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Bak térségében hídvizsgálati munkákat végeznek, a 41-es és a 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom. A munkavégzés mögött 3 kilométeres a kialakult torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópontépítés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion felborult, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Tombovár felé tud kerülni. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es kilométernél ott a kialakult dugó 3-4 kilométeres, és természetesen az M1-esen ma is erős a forgalom a főváros felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: slágerek, amin szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 2012-ből hallgattuk most Robbie Williams slágerét, ez volt a Candy. Robbie Williams és felesége Aida határozott döntést hoztak a gyerekeiknek, bár iskolás korúak, nincs okostelefonjuk, és ameddig csak lehet, ez így is marad. Az énekes szerint az internet hatása sokszor rá felnőttként is rombolóan hat, így egy 7 vagy 12 éves gyerek kezébe adni ezt a drogot gyakorlatilag bántalmazással ér fel, ezt mondta. Szakemberek szerint az okostelefonok és a közösségi média használata 13 éves kor alatt valóban növelheti a figyelemzavar, a depresszió és az alvászavarok kockázatát, és alapvetően egyébként tényleg felnőttként is ad egy ilyen alapstresszt, úgyhogy abszolút tudunk azonosulni Robbie Williams gondolatával. Val már Szikora Robbie és az Úristen érkezik itt a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM.

Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ó, amikor 80 hétben a nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.

0: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
1: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shopping.

0: Minden vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Emelkedik a vízdíj a vállalatok részére. Mától csak mobilon lehet fizetni Budapesten a parkolásért. 30 kiló jég mentette meg egy hősokkot kapott férfi életét Budapesten. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Rendeletet adott ki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, miszerint módosítják a nem lakossági víziközmű szolgáltatási díjakat. A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik az ivóvízellátás fogyasztással arányos köbméterenkénti díja. Továbbá emelkedik a havi alapdíj is, amely az átfolyási átmérőtől függ. A rendelet értelmében a szennyvíz elvezetés és tisztítás ára is emelkedik. A korábbi 914 forint helyett 954 forint lesz köbméterenként. A miniszter rendelete június 30-án éjjel jelent meg, és már ma hatályba lépett. Köbel Anita kormány szóvivő a rendelettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az a lakossági fogyasztókat nem érinti. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. Helyettük magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyeken jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot és a várakozási díjat, valamint minden fontos információt. A változással együtt a parkolási díjak is emelkedtek. A legdrágább belvárosi A-zónában az eddigi 600 helyett 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600 forintot, a C-ben 300 helyett 400 forintot, a külső területeket magába foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. 30 kiló jég mentette meg egy hősokkot kapott férfi életét Budapesten. A beteg testhőmérséklete elérte a 43 Celsius fokot. Az országos mentőszolgálat a Péterfi Sándor utcai kórházba szállította, ahol azonnali intenzív fűtésre volt szükség. A gyors beavatkozáshoz nagy mennyiségű jégre volt szükség, amelyet az egyik jégszolgáltató sürgősen rendelkezésre bocsájtott, mintegy 30 kg-ot szállítva a helyszínre. Az orvosok szerint ilyen esetekben minden perc számít, a gyors hűtés életmentő lehet. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play Budapesti Utcazene Fesztivál és verseny. A program július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között zajlik 10 helyszínen. A részleteket Sebestyén Áron zeneszerző, a fesztivál egyik szervezője mondta el a Sláger FM-nek.
4: Utcazene Fesztivál célja alapvetően az, hogy azok az előadók, akik nem feltétlenül játszanak még nagy zenekarokban, nem játszottak még nagy színpadokon, de tehetséges előadók, akár fiatalabbak, itt szóló előadókra gondolunk, és maximum két fővel lehet jelentkezni ezekre az utcazenepontokra, akik a saját zenéket fogják eljátszani az utca emberének. 10 különböző városi ponton lesznek kialakítva utcazenepontok, és az előadók a jelentkezőkbe lesznek osztva különböző pontokra. Lesz egy közönségszavazás, minden utcazeneponton lesz egy dedikált ilyen QR kód, tehát ahol az adott éppen játszó előadóra tudunk szavazatot leadni, vagy van egy szakmai díjunk is, ez lesz a fődíj, az év utcazenésze.
3: Egyre inkább összegyűlnek a gomoly felhők. Délutántól többfelé várható zápor, zivatar vagy akár heves felhőszakadás is. A hőmérséklet csúcsértéke 30-34 fok körül tetőzik. Holnaptól már mindenhol felfrissül az idő, az erős széllel mintegy 10 fokkal hűvösebb levegő érkezik fölénk. Emellett azonban a Dunántúlon már napos idő valószínű, keleten még lehet csapadék.
5: A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot. tart a felújítás a 7. kerületben, a Madách Imre tér

0: Környékén a Rumbach-Sebestyén utcát mától megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbach-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú zsákutca lett. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot, burkolatjavítás zajlik ott. Ma napközben lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Robert Károly körút és a Kartás utca között útépítés miatt, ezt követően ismét egyirányúsítják a Robert Károly körúttól a Kartás utcáig a Hajdú utcát. Az M1-es autópályán továbbra is nagyon erős a forgalom a főváros felé Tata és Piatorbágy között, szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot választani a továbbra is. És munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es kilométernél, ott a dugó 3-4 kilométeres, csak a szokásos. Ne utat mindenkinek a Sláger FM már.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és van nálam 2 darab belépő Ricky Martin koncertjére, amit bármikor kijátszhatunk, úgyhogy érdemes nagyon figyelni, és a megfelelő pillanatban hívni a 0 30 30 30 9 0 8 3.

0: barátaikkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Sláger. Sláger.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Az előzőekben Post Malone és Morgan Wallen közösét hallgattuk. Ez volt az I Had Some Help, autósok figyelem. Július 1-től alapjaiban változik a budapesti parkolás. Megszűnnek a parkolóautomaták, ezen túl kizárólag mobil alkalmazással, SMS-ben vagy telefonos híváson keresztül lehet fizetni. A reformmal 3300 automatát szerelnek le az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Ugyanakkor a várakozás is drágult, a zónák besorolástól függően 33-50%-os emelkedést realizáltak, így óránként 300 és 800 forint közötti díjakkal kell számolni. A változásokról a parkolóban kihelyezett információs táblákon és a budapest.hu oldalon lehet további információt beszerezni. A legjobb, hogyha nem autózunk Budapesten, hanem vagy tömegközlekedünk, vagy bringázunk, vagy akár mondjuk rollerezünk, az is működőképes tud lenni. Menjünk tovább a The Common Arts-al. Jön tőlük a Don't Leave Me This Way, itt a Sláger FM-en.

0: Tygo első igazi nagy slágere, a Firestone, ez szólt itt nálunk, Karaddal közösen, aztán már is megyünk tovább, érkeznek az időjárás és közlekedési információk, majd Ketszáj és a Gabriela nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en. Változik az időjárás, ma délutánig marad a fület, 35 fokos kánikula környéke, majd nyugat felől hideg fronthoz változást vétel körzetünkre. Délutántól számítsunk záporokra és zivatarokra, amelyek környezetében hirtelen csökkenhet a hőmérséklet. Aztán holnap mindenhol véget ér a nagy forróság, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. A szeles idő pénteken is folytatódik, de a hétvégére már napos, gomoly felhős, kifejezetten kellemes nyári időnk lesz. A Budaörsi úton a Villányi út előtt egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot. Tart a felújítás a 7. kerületben. A Madách Imre tér környékén a Rumbach-Sebestyén utcát mától megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbach-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbóth utca kétirányú zsákutca lett. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot, burkolatjavítás zajlik ott. Ma napközben lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Robert Károly körút és a Kartás utca között útépítés miatt, ezt követően ismét egyirányosítják a Robert Károly körúttól a Kartács utcáig a Hajdú utcát. Az M1-es autópályán továbbra is nagyon erős a forgalom a főváros felé, Tata és Piatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot választani a továbbra is. És munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es kilométernél, ott a dugó 3-4 kilométeres, csak a szokásos. Ne utat mindenkinek a Sláger FM már.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nagyon boldog júliust kívánok mindenkinek, mert hogy július elseje van ilyenkor. Egy kicsit rossz belegondolni, már itt van a július, mindjárt vége a nyárnak, de nincs erről szó. Július elseje a Magyar Egészségügy napja, amelyet Szemelvej Ignác, az anyák megmentője tiszteletére ünneplünk. Az 1818-ban született tabáni származású orvos ismerte fel, hogy a retteget gyermekágyi láz nem önálló betegség, hanem a boncolást végző orvosok által átvitt fertőzés eredménye. Szemelvej a klóros kézmosás bevezetésével forradalmasította a higiéniát, amivel életek ezreit mentette meg. Ma az egykori szülőházában működő orvostörténeti múzeum és az egészségügyi dolgozók munkája őrzi nagyságát és örökségét, emlékeztetve bennünket a tudomány erejére. Különleges nap tehát. A mai Cutting the Waves és a Walking on the Sunshine érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Hey. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra válthatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Egy este, ahol a dalok történetté válnak, Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanat.

Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega, július 11, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kinevezték az új országos kórház főigazgatót. Változik az éjszakai közösségi közlekedés mától. Már látogatható a Biodóm városi oázisa. Jó napot kívánok, Szendő Fiori vagyok. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki az országos kórházi főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök, olvasható a Magyar Közlönyben. A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lép hatályba. Az okfő új igazgatója Tóth Árpád 2013 óta Norvégiában dolgozott, szakmai elemzőként és tanácsadóként, később kórházigazgatóként. 2008 előtt a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház stratégiai igazgatója volt. 2008 és 2013 között pedig az Érci Erzsébet kórház rendelőintézet igazgatója volt. Kis László polgármester szerint az óbudai korrupciós ügy valójában koncepciós eljárás, amelyet eredetileg Karácsony Gergely és más ellenzéki politikusok ellehetetlenítésére indítottak. A polgármester a Telexen nyilatkozva azt állította, hogy az ügyészség előbb kijelölte a gyanúsítottakat, majd ehhez próbált bizonyítékokat és vallomásokat találni. Az ügyben több beismerő vallomás is született, köztük Ceglédi Gergő alpolgármester részéről, aki azt állította, hogy Kis Lászlónak 85 millió forint kenőpénzt adott át. A polgármester ezt tagadja. Kis szerint ezek a vallomások részben vádalkuk eredményei, és nem tükrözik a valóságot. A hatóság szerint azonban az eljárás törvényesen zajlik, és nem politikai célokat szolgál. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Változik az éjszakai közösségi közlekedés mától. A BKK közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az egész agglomerációban. Az első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb buszkapcsolatot. Az új menetrendeket úgy alakították ki, hogy csatlakozzanak az utolsó metrójáratokhoz, több esetben pedig közvetlen belvárosi indulást is biztosítanak. A Budapesti Közlekedési Központ közreműködésével korábban már megújították a budakeszi, Pécel, Szentendre és Gödöllő felé közlekedő éjszakai járatokat. Újabb térfigyelő kamerák telepítését kezdeményezi Zugló önkormányzati rendészete a kerület több forgalmas csomópontján. A javaslat lakossági bejelentések, baleseti statisztikák és bűnügyi tapasztalatok alapján készült, a rendőrséggel és a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.-vel együttműködve. A tervek szerint 11 helyszínen, köztük a Csömöri út, a Fogarasi út, a Kerepesi út és a Hermina út egyes kereszteződéseinél helyeznének ki új kamerákat. Megnyílt a városi oázis a fővárosi biodómban. A kiállítási helyszín a természet megismerését és védelmét szolgálja. A 350 millió forintos beruházást most főként az állatkert saját bevételeiből finanszírozták, a főváros 50 millió forinttal járult hozzá a fejlesztéshez. A központi csarnokban 4 évszakos, időjárástól független oázis várja a látogatókat 13 ezer trópusi és szubtrópusi növénnyel, hulmánokkal, baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel. A tárlaton életnagyságú dinoszaurusz rekonstrukciók is láthatók, köztük egy 25 méter hosszú és csaknem 12 méter magas brachiosaurusz, valamint a magyar kutatások alapján bemutatott tollas dinoszauruszok. Úton a felfrissülés, ma egy hideg front közelít, de egyelőre csak néhány fokkal mérséklődik a meleg. Délután záporok, zivatarok érkeznek. A nedvesebb léghullámokkal füllettebbé válik a levegő, a hőmérséklet 30-34 fok körül tetőzik. A valódi enyhülés holnap várható, az erős északi szél több mint 10 fokkal hűvösebb levegőt hoz, és megszűnnek a trópusi éjszakák is.
2: Mától a 6. kerületben a Podmaniszki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát is, a Robert Károly körút és a Kartás utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják.

0: a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig, a Hajdú utcát, úgyhogy nem megszokásból közlekedjenek ott arra felé. Az M1-esen szokás szerint nagyon sokan közlekednek a főváros felé, most a Grébics pihenőhely és Bicske között válik szakaszossá a torlódás a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani mindenképpen, hogyha jobban akar haladni. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendrénél, a 24-es kilométernél, ott a kialakult dugó jelenleg 3-4 kilométeres. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a délután, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál, Jekkel Dániel, és a jó hír, hogy most délután jó eséllyel játszani fogunk egy páros belépőért Ricky Martin budapesti koncertjére, értemes nagyon figyelni minket, jön a Train!

Ez volt Toto és az Afrika, ami után a Honeybeast-tel folytatjuk, de előtte még mindenképpen érdemes arról beszélni, hogy megnyitott a kapuit a budapesti Biodóm, amely egy 4 évszakos városi oázisként várja a látogatókat. Nagyon vártuk már, hogy ez bekövetkezzen. A főpolgármester, illetve az élő környezetért felelős miniszter, illetve az állatkért főigazgatója is részt vett a megnyitón. A grandiózus épületben trópusi és szubtrópusi növények, egzotikus állatok, köztük holvánok és sarkantyús teknősök, valamint vízesés és őslény modellek várják az érdeklődőket. A nagy közönség a mai naptól látogathatja a budapesti létesítményt, amely az állatjólét és a biodiverzitás fontosságát hivatott hangsúlyozni. Szuper hír, megnyílt a fővárosi budapesti Biodóm. Te vagy a legnagyobb hős, ezt fogja nekünk énekelni a következőkben a Honeybeast. Indítottam is ezt a

itt a Sláger FM, ez volt Aswad és a Shine, aztán hamarosan kiterül a következőkben, hogy mikor érkezik már meg végre a felfrissülés, itt a kánikula lezárása gyanánt, mondom az időjárási és közlekedési infókat, majd érkezik George Ezra, és az Anyone For You nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.

0: Ma még tombol a kánikula, 35 fok környéki maximumokkal, de estére hideg front érkezik, a záporok és zivatarok miatt az időjárás kifejezetten változékonnyá válik, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. A front után a levegő jelentősen felfrissül, megszűnik a fullasztó forróság, aztán holnap már 30 fok alatti maximumokra számíthatunk, és ez a kellemes hőmérséklet a hétvégére is megmarad. A pollenterhelés jelenleg közepes, de a zivatarok környékén az aszmások panaszai felerősödhetnek. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Manap közben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát is, a Robert Károly körút és a Kartás utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Robert Károly körúttól a Kartás utcáig a Hajdú utcát, úgyhogy nem megszokásból közlekedjenek ott arra felé. Az M1-esen szokás szerint nagyon sokan közlekednek a főváros felé, most a Grébics pihenőhely és Bicske között válik szakaszossá a torlódás a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani mindenképpen, hogyha jobban akar haladni. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendrénél, a 24-es kilométernél, ott a kialakult dugó jelenleg 3-4 kilométeres. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

ez volt George Michael, és tőle az Amazing. George Michael kétszeres Grammy-díjas brit énekes dalszerző pályafutása a Wham Duo-val indult, majd világsikerű szólókarriert futott be több mint 100 millió eladott lemezzel. A legsikeresebb brit előadók közé tartozik, olyan ikonikus dalok fűződnek az ő nevéhez, mint a Faith, a Careless Whisper vagy a Freedom. Zenei sikerei mellett fontos szerepet vállalt az AIDS elleni küzdelemben és a meleg közösség támogatásában is. A zenész 53 éves korában 2016 karácsonyán hunyt el, de munkássága a mai napig meghatározza a popkultúrát. Nemrégiben lett volna egyébként a születésnapja, idén lenne 63 éves George Michael. Rosalinnel folytatjuk, tőle most a Snap-et hoztam itt a Sláger FM-en, ez indul.

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Súlyog Tamás aláírta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. Új fejlesztés segíti a fővárosi utazástervezést. Nyílt vízi úszóverseny lesz a Szentendrei Dunaágon. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Súlyog Tamás aláírta és megjelent a magyar közlönyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a polgármesterek javadalmazásának befagyasztásáról szóló törvény. A jogszabályt az országgyűlés kedden fogadta el, majd az államfő még aznap aláírta. A polgármestereket érintő rendelkezések már július 1-én hatályba léptek, még a hivatal megszüntetéséről szóló rész július közepén lép életbe. A beszámolók szerint az államfő ezúttal a szokásosnál gyorsabban szentesítette a törvényt, nem várta ki a teljes mérlegelési határidőt. A Semmelweis nap alkalmából Magyar Péter közösségi oldalán mondott köszönetet az egészségügyben dolgozóknak. A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy hálával tartoznak az orvosoknak, ápolóknak és valamennyi egészségügyi szakembernek az általuk végzett áldozatos munkáért. Kiemelte azt is, hogy az egészségügy fejlesztése a kormány egyik legfontosabb feladata, ezért a következő időszakban kiemelt figyelmet fordítanak az ágazat működésének javítására. A Semmelweis napot minden évben az egészségügyi dolgozók munkájának elismeréseként ünneplik Magyarországon. Ez a nap számukra munkaszüneti nap, így ma zárva vannak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak többsége is. A folyamatos ellátást nyújtó szolgáltatók ügyeleti rendben dolgoznak. Új fejlesztés segíti a fővárosi közösségi közlekedésben az utasok tájékozódását és az utazástervezést, közölte a BKK. A frissítés részeként a forgalmi változásokról szóló információk már 770 autóbusz fedélzeti kijelzőin is megjelennek szöveges formában. Emellett az alacsonypadlós járművek jelölése is elérhetővé vált több mint 300 kijelzőn, így könnyebbé válik az akadálymentes utazás megtervezése. A BKK új megállókódokat is bevezetett, amelyek 62 csomópontban segítik a gyorsabb tájékozódást. A kódok a Budapest Go alkalmazásban is elérhetők. A társaság szerint a fejlesztések célja a közlekedés átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele. Július 5-én teljes hajózárat rendelnek el a Szentendrei Dunaág egy szakaszán, a Postástrand és Budakalász között, az Open Water Tournament nyílt vízi úszóverseny miatt. A rendezvényen mintegy 600 amatőr és profi sportoló teljesíti az 5,29 kilométeres távot a Duna sodrásában. A verseny idejére reggel 9 és dél között szünetel a hajóforgalom, a biztonságról a vízirendészet és kutatómentő egységek gondoskodnak. A szervezők szerint a folyó erős sodrása jelentősen megkönnyíti az úszást, sok esetben minimális tempózás is elég a célba éréshez. A célban a résztvevőket hagyományosan zsíros kenyérrel várják az Evihal büfénél. A nyári esemény a nyílt vízi úszósorozat egyik kiemelt állomása. Székesfehérvár közgyűlése elfogadta, hogy a Videoton FC 100%-os üzletrésze a portugál hátterű, az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC tulajdonába kerüljön. A cég 775 millió forintos ajánlata a három pályázók közül a legmagasabb volt. A döntés értelmében a Videoton nevének és színének megőrzése biztosított. A klubot a város korábban 1 forintért vásárolta meg, majd átmeneti időre vállalta a működtetését. A magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, délután sokfelé számíthatunk záporokra és zivatarokra. A hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, de viharok környezetében gyorsan lehűl a levegő. Holnap felfrissül az idő, záporok, zivatarok már csak a keleti ország részben lehetnek, a hőmérséklet viszont csak 25-28 fokig emelkedik.
2: Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosvise térségében a csomópontépítés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion

0: Felborult. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Dombóvár felé tud kerülni. Munkavégzés zajlik a 11-es főúton továbbra is Szentendre térségében, a 24-es kilométernél a kialakult dugó 3-4 kilométeres. Ma is erős a forgalom természetesen az M1-es autópályán a főváros felé vezető szakaszon, Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van, és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Mindenképpen Budapesten a Margit körúton, a Széll Kálmán tér felé a Szénatérnél balesetben sérült járművek foglalják a külső sávot. Figyeljünk rájuk és vezessünk óvatosan, hogyha tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írjon vagy hívjon 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Mikrofonnál Jekkel Dániel, továbbra is érdemes nagyon figyelni, mert bármikor megérkezhet az a Ricky Martin sláger, ami valakinek egy páros belépőt érhet. Ricky Martin budapesti koncertjére érkezik The Weeknd.

Slágerefemen, ez volt Mark Ambor és a Belong Together, aztán már is megyünk tovább Gazbóval, és az I Like Chopin-nal, ami az Álmok futók meghalok egy csókodért című slágere okán lehet nagyon ismerős, viszont előtte beszéljük még arról, hogy bővül az éjszakai közlekedés a mai nappal Budapest és az agglomeráció között. Vácért, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége is új, illetve sűrűbb járatokat kap, amelyek közvetlenül illeszkednek a budapesti metró üzemidejéhez. Az új rendszer célja az egységes hálózat létrehozása, a volánbusz járatok összehangolásával könnyebbé válik a hazajutás a külső kerületekből és a környező településekről. Pótolva ezzel egy évtizedes hiányosságot köszönjük szépen, innentől kezdve nyugodtan lehet maradni egy kicsit tovább Budapesten, mulatni, színházazni, éttermezni, bármit csinálni. Haza tudunk majd menni az agglomeráció településeire, de előtt azért mindenképpen tájékozódjunk, mielőtt elindulnánk, hogy merre, hány méter, hogy járnak a buszok, villamosok, hévek, vonatok, metrók, talán mindent mondtam. Gázból érkezik.

0: Ez volt az aktuális gigasláger Taylor Swift-től, a The Fate of Ophelia, amit úgy, ahogy van, teljes egészében Taylor Swift jegyez, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy eredmény az ő részéről. Érdekesség, hogy az ő munkásságát már egyetemeken is tanítják, hogy hogy kell így ilyen tudatosan felépíteni a karriert, a PR-t, illetve az önmarketinget. Ennek egyes aspektusát vizsgálgatják Taylor Swift kapcsán, és ezt tudják a nebulók elsajátítani. Camilla Cabello-val folytatjuk. Jön tőle az időjárás és közlekedési infók utána. Don't go yet! Öt fokos hőség várható a mai napon, aztán délutántól egyre több felé jönnek záporok és zivatarok, a fronthoz viharos széllökések is társulhatnak, amelyek veszélyesek lehetnek a közlekedésben, úgyhogy óvatosan extra figyelemmel vezessünk. A hőség holnaptól szűnik meg igazán, 24-31 fokos maximumokra számíthatunk a holnapi napon, aztán pénteken egy újabb front érkezik erős széllel, de jelentős lehűlés már nem várható. A hétvégére kellemes napos gomoly felhős idő ígérkezik, csak elszórtan fordulhat elő zápor, vezessenek óvatosan. Az M5-ös autópályán Röszkefelé Lajosvise térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion felborult, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Dombovár felé tud kerülni. Munkavégzés zajlik a 11-es főúton továbbra is Szentendre térségében, a 24-es kilométernél a kialakult dugó 3-4 kilométeres. Ma is erős a forgalom természetesen az M1-es autópályán a főváros felé vezető szakaszon, Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Mindenképpen Budapesten a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé a Széna térnél balesetben sérült járművek foglalják a külső sávot. Figyeljünk rájuk és vezessünk óvatosan, hogyha tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írjon vagy hívjon 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM, ez volt a Westlife, és tőlük az Uptown Girl, ami után a Hooligans érkezik, akik 30 éve alakultak. Tagjai még óvodás koruk óta ismerik egymást szülővárosukból, Szerencsről. A sikeres karrierjük elismeréseként a város nemrég a Pro Urbe Szerencs díjjal tüntette ki őket. A zenekar tagjai közösségi oldalukon osztották meg a megható pillanatokat, hangsúlyozva, hogy ez az egyik legkedvesebb elismerésük. A díj kapcsán kiemelték, hogy büszkék arra, hogy innen indultak, és a jövőben is hálás szívvel viszik Szerencs jó hírét az ország minden szegletébe. Érkezik a Hooligans és a Félember itt a Sláger FM-en.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős beszfély Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
4: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Újraindultak a hőség miatt leállt Flirt motorvonatok. 12 vízadaglót kapott a Heimbál gyermekkórház a rendkívüli hőség miatt. Megnyílt az árasztópart Szabas strand a 11. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Ma reggelre újraindultak a Flirt motorvonatok, amelyek tegnap a rendkívüli hőség miatt váltak használhatatlanná, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. 30 szerelvény azért állt meg, mert legfeljebb 35 Celsius fokos üzemi hőmérsékletet tervezték őket, így a fedélzeti rendszerek biztonsági okból

0: Hűvösségi várokban helyezték el, hogy a gyermekek és szüleik folyamatosan friss ivóvízhez juthassanak. A harmadfokú hőségriasztás idején ez kiemelten fontos, hiszen az intézet évente 500 000 gyermeket fogad ambulanciáin és közel 40 000-et fekvőbeteg osztályain. A kórház arra kéri a szülőket, hogy a nagy melegben gyakran kisebb mennyiségű vízzel kínálják gyermekeiket. Megnyílt a Dunafürdő árasztópart szabad strand a 11. kerületben, ahol egész nyáron 10 és 18 óra között lehet fürdeni. A kijelölt fürdősáv 100 méter hosszú, 100 cm mély és a vízminőség kiváló. A megnyitón Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, a szabad strand a Vajó Egyesület szemléletformáló munkájának, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT szakmai hátterének és a 11. kerület együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy mindhárom szereplő nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a főváros új biztonságos dunai fürdőhelyet nyithasson. Egynapos gasztronómiai pop-up eseménnyel készül a stílusos vidéki éttermiség a V4 fesztiválhoz kapcsolódva. A svéd csapat a szombaton a nagymarosi termelői piacon helyi termelők alapanyagaiból készít kóstolóételeket, amelyek a V4 országok kulináris hagyományait mutatják be a Dunakanyar egyik kiemelt turisztikai helyszínén. A részleteket Ruprecht László, a svéd elnöke mondta el a Sláger FM-nek.
1: Az esemény az nagyon szorosan hozzátartozik a svédnek a filozófiájához és a működéséhez. A hazai termelőknek a nyersanyagainak a bemutatása. És azzal próbáltuk összekapcsolni, hogy a V4 fesztiválon 4 nemzetnek a konyháját mutatjuk be, a nagymarosi piac termelőinek a nyersanyagaiból állítottuk össze az ételeket. A lengyel fogás az egy vadászkáposzta, magyarra fordítva. A cseh az egy pácolt sajt lesz, illetve a szlovák fogás az pedig egy fokhagymaleves. A magyar fogás azon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, de nagyon sokan árulnak különféle házi süteményeket, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy desszert és a menü sorba. És az egész rendezvénynek az is a lényege, hogy bár nálunk kóstolnak, de a termelők megtalálhatók a piacon, a termékeiket pedig utána meg tudják vásárolni.
0: A Visit Hungary támogatásával megvalósuló program célja, hogy a fesztiválra és a térségbe érkező belföldi és nemzetközi vendégek a visegrádi országok ízeit is megismerhessék. Holnapra mindenhol felfrissül levegő, a délutáni órákban 24 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. A Dunántúlon már nem várható számottevő csapadék, egyre naposabbra fordul az idő, ugyanakkor a Dunától keletre még nagy területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a határúton a Jókai Mór utca közelében. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot, burkolatjavítás zajlik ott. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén a Rumbaksebestyén utcát mától megnyitották, a Madács Imre utat pedig lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madács Imre tér között, az Asbót utca a két irányú zsák utca lett. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mise térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Ma is erős a forgalom, úgy egyébként az M1-esen a főváros felé Óbarok és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van is Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia továbbra is. Szokás szerint ez az örök érvényű tanács, vagy talán nem örök, de azért most még az. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indítjuk az újabb órát a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, hatalmas nagy üdv mindenkinek, itt van nálam az a páros belépő, amit bármikor kisorsolhatunk. Ricky Martin dalát keressük nagy erőkkel, de most előtte indítjuk az órát Ray Daltonnal.

A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Zoltán Maroon 5, illetve a Halloween. Aztán Székesfehérvárról hoztam most egy hírt, ugyanis hetek óta panasz áradat érkezik a Fizivárosban élőktől, egy éjszakánként hallható éles sípoló hang miatt, ami sokak álmát zavarja. Szakértők és madárhang felismerők most megvizsgálták, hogy mi lehet ez a rejtélyes zaj, melynek forrása nem más, mint egy erdei füles bagoly fióka, vagy több erdei füles bagoly fióka hangja, ahogy kéregetnek. Igaz, hogy a baglyókat jellemzően az erdőkhöz szoktuk társítani, de ez a faj előszeretettel költ városi parkokban, fasorokban is. A fiókák éjszakai sipákolása teljesen természetes folyamat, ezzel jelzik a szüleiknek, hogy most már igazán fogyasztanának egy kis valamit, tehát, hogy éhesek. Ez a zajos időszak átmeneti, a fiatalok önállósodásával július végére fokozatosan elcsendesednek majd, úgyhogy Székesfehérváron, a Vízivárosban még július végéig kell kibírniuk azoknak, akiket ez a hang zavar. Nyugodjon le mindenki. Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero érkezik.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Dancing with a Stranger, Sam Smith és Norman is slágere, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési infók majd. A 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik hivatalos dala, Shakira, Burna Boy és a Die Die nyitja a zenék sorát. Ma még kitart a 35 fokos forróság, de holnap már kellemesebb időre lehet számítani. Ma délután még azért előfordulhatnak záporok, zivatarok, ezek frissítik fel a levegőt, hogy aztán 24-31 fok közé mérséklődjön a hőmérséklet a holnapi napon, így végre vége a kánikulának. A hét további részében szeles, változékony, de nyárias idő várható, hétvége már csak elvétve eshet. Nagyon erős az UV-sugárzás viszont még a mai napon, 10 és 16 óra között mindenképpen használjunk fényvédőt, annak ellenére, hogy nem látjuk most úgy, hogy direkt besütne a nap. Baleset nehezíti a közlekedést a határúton a Jókai Mór utca közelében. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot, burkolatjavítás zajlik ott. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén, a Rumbaksebestyén utcát mától megnyitották, a Madács Imre utat pedig lezárták a Rumbaksebestyén utca és a Madács Imre tér között, az Asbóth utca két irányú zsák utca lett. Az M5-ös autópályán Röszkefeli Lajos-Pise térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Ma is erős a forgalom, úgy egyébként az M1-esen a főváros felé Óbarok és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt ezért a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van is Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia továbbra is. Szokás szerint ez az örök érvényű tanács, vagy talán nem örök, de azért most még az. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

A Sláger FM-en a 90-es évek végéről érkezett a Bonfunk MC's és a Freestyler. Mekkora zene volt az annak idején, a jó ég, és még mindig nagyon jól szól egyébként. Na, a Pet Shop Boys Always On My Mind című slágere is nagyon jól szól még mindig. 1987-ből hozom a Cindy Pop egyik legnagyobb klasszikusát, ami eredetileg egy country stílusú szerzemény volt. Aztán Pet Shop Boys-ék adtak neki egy dinamikus, elektronikus alapot, és ezzel lett olyan, ahogy úgy igazán megszerettük. Pet Shop Boys Always On My Mind, ez érkezik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Laci, mi történt?
2: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
1: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
3: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 455 forint. Mindig Aldi.
6: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
7: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.

0: Igaz! Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
1: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
0: De hát honnan tudtad?
1: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
2: Irány a Premier Outlet árzuhanás!
3: Székre állok!
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Benneteket a szüleitekkel tenek föl, ha suliba kell menni, vagy van külön ébresztő órától?
7: Nekem van külön ébresztő órám, de ha nem akarok feltúrám, de ha nem akarok felkelni, olyankor anya bejön a szobámba. Hát legtöbbször úgy szokott lenni.
6: Tényleg?
7: Kikapcsolom.

0: Fideszes politikus letartóztatását az óbudai korrupciós ügyben. Mostantól a Magyar Vöröskereszt önkéntesei újra 10 balatoni strandon segítenek. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A közzétett videóban látható, ahogy végiggörgetik a tiltott felhasználók listáját, és azt írják, olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, míg azzal nem sért másokat. A kormányzati kommunikáció munkatársai tehát a következő hetekben fokozatosan megszüntetik a Facebookos tiltásokat. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben, ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi 3. kerületi alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi 2. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve 2 meggyanúsított vállalkozó esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. Ma reggelre újraindultak a Flirt motorvonatok, amelyek tegnap a rendkívüli hőség miatt váltak használhatatlanná, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. 30 szerelvény azért állt meg, mert legfeljebb 35 Celsius fokos üzemi hőmérsékletre tervezték őket, így a fedélzeti rendszerek biztonsági okból automatikusan leállították a működést. A tervezető szerint hasonló jelenségek az újabb központi számítógépes rendszerű buszoknál is előfordulhat ilyen extrém hőségben. A budapesti közlekedési központ több új fejlesztést vezetett be június végétől, amelyek egyszerűbbé teszik a tájékozódást és az utazás tervezést. A forgalmi változásokról szóló információk immár 770 busz modern, széles képernyős monitorán is megjelennek szöveges formában. A BKK az esélyegyenlőség erősítése érdekében a futárkijelzőkön, valamint 262 közterületi és 41 aluljárói monitoron valós időben jelöli az alacsony padlós járműveket, ez különösen azokon a villamos vonalak hasznos, ahol magas és alacsony padlós járművek vegyesen közlekednek. A fejlesztések célja, hogy az akadálymentes közlekedés kiszámíthatóbb és könnyebben tervezhető legyen. Az idén 145 éves Magyar Vöröskereszt önkéntesei mostantól újra jelen lesznek a Balaton déli partján, összesen 10 strandon. A fiatal elsősegélynyújtók augusztus 20-áig 7 balatoni település strandján állnak készen arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtsanak a pihenőknek és fürdőzőknek. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásig nyújtanak támogatást. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain. Holnap már mindenütt elviselhetőbb nyári időig érkezik. Változó vastagságú felhőzetre számíthatunk, de hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. A nap első felében még többfelé érkezhet eső, zápor, zivatar, később már inkább csak a keleti tájakon alakulhatnak ki újabb gócok. A szél többfelé élénk a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mise térségében csomópontépítés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertés szállító kamion felborult korábban, a 47-es kilométernél továbbra is zárva tartják az utat, aki teheti, Dombóvár felé kerüljön, ott még jobban lehet haladni. Az M1-esre is van egy jó tanácsunk, aki Budapestre tart, annak értemes az átterelt belső sávot választani, ugyanis Óbarok és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, a külső sávon kimondottan nehéz az előrejutás. Továbbra is hőségriadó van, ne felejtsük, hogy igen, most már a nyakunkon van a kellemesebb idő, de a mai napon is fokozottan figyeljenek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, és legyen az autóban megfelelő mennyiségű víz, mert ez nagyon fontos. Tényleg csalóka most az idő, azt gondolná az ember, hogy most a végre tényleg megérkezik az eső, meg a frissülés. Aztán még mindig nagyon meleg van azért, úgyhogy tényleg ezt mindenképpen tartsuk észbe.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Budapest. Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek vált

közeledik. Ricky Martin, illetve az ő koncertjére az a páros belépő, amit ki fogunk játszani, lehet, hogy ebben az órában jó esély van rá. Jekkel Dániel vagyok, már is indulunk Chaperone és a Good Luck Baby, és én is ezzel kívánok mindenkinek sok szerencsét, Ricky Martin.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Sting és az Englishman in New York. Sting nem régiben adott egy hatalmas nagy koncertet Budapesten, na és ki fog még hatalmas nagy koncertet adni Budapesten? Hát persze, hogy Ricky Martin július 6-án a Papp László Budapest Sport Arénában fog fellépni a világhírű énekes, a legnagyobb slágereivel érkezik a magyar fővárosba, és a jó hír, hogy itt van nálam 2 darab jegy, amit odaadok valakinek, aki harmadikként telefonál és válaszol. 2 nem kimondottan nehéz, de annyira nem is könnyű kérdésre Ricky Martinnal kapcsolatban. Tőle jön most a She Bangs.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon

0: Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és elhangzott az a bizonyos dal, ami lehet, hogy valakinek egy páros belépőt fog érni. Ricky Martin jövő hétfői koncertjére. Sláger FM, tessék!
1: Igen, én Viki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szervusz, Viki, nagyon jól teszed. Köszönöm szépen, hogy telefonáltál. A jó hír az, hogy jókor telefonáltál. Hallottad ezek szerint, hogy Ricky Martin elkezdett zenélgetni itt nálunk.
1: Igen.
0: Honnan igen, telefonálsz hallottam. Egyébként?
1: Csepel-sziget.
0: És mit csinálsz Csepel-szigeten?
1: Dolgozom, úton vagyok.
0: Dolgozol, úton vagy, igen. Közben hallgatod a Sláger FM-et, és milyen jól teszed. Nagyon jó, na figyelj, van két kérdésem. Egyik sem nehéz. És lehet, hogy neked fog jelenteni egy páros belépőt. Jövő hétfőre van egyébként programod már?
1: Hát akkor most már remélem, hogy így alakul, remélem lesz. Egyelőre nem tudom, félek, mert nem biztos, hogy tudok válaszolni, de megpróbálkozom vele.
0: Figyelj, szerintem minden okod megvan a bizakodásra. Jó, maradjunk ennyiben. Kíváncsi vagy akkor az első kérdésre?
1: Igen,
0: Ricky Martinnal kapcsolatos, úgy hangzik, hogy hol lesz jövő hétfőn Ricky Martin budapesti koncertje? Így van, nagyon jó. Az első kérdésen átverekedted magad.
1: Nem akartam rávágni, mert erre gondoltam, csak mondom, hirtelen mondom, nehogy más vagyok, mert annyi koncert volt, meg annyi mindenhol, hogy mondom, akkor igen, mindenképpen.
0: Így van, nagyon jó vagy. Úgy mész előre, mint egy ilyen Ricky Martin koncerten a közönség soraiba, amikor mondjuk kimész pisilni, és utána egy verekedett előre magad az első sorba. Nagyjából így képzeld el magad. Pap László, Budapest Sport Arena. Így van, ez a helyes válasz. A második kérdés a Sláger FM-hez kapcsolódik. Ez, szerintem az nem lesz nehéz, szerintem menni fog. Úgy hangzik, hogy mi a Sláger FM telefonszáma.
1: Pedig azon telefonálok.
0: Hát ez az.
1: 30-30-958.
0: Így van, nagyon jó, sikerült elmondani ezt a számot, amit hívtál. Gratulálok hozzá.
1: Igen,
0: és
1: de annyira ugye, sajnos el van mentve, ugye minden szám, és olyan nehéz így úristen ilyen hirtelen.
0: Igen, igen, hát de ezért igen. Ez nagyon beugratos kérdés volt, de jó hír, hogy nem csak jó számot hívtál, hanem jókor is hívtad, ugyanis te vagy a harmadik, mehetsz Ricky Martinra koncertet.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sokat próbálkoztam mindegyik koncertnél, úgyhogy igen, figyeltem.
0: Ricky Martin, akkor nagyon ott fogsz csápolni?
1: Igen, szeretem őt nagyon.
0: Kivel fogsz menni, ezt tudod-e már?
1: Ja, fogalmam sincs, megmondom őszintén, mert a férjem az nem lesz itthon, úgyhogy valami barátnőmet elhívom.
0: Szuper. Hát akkor nagyon jó szórakozást kívánok neked, és köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz út közben is.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm, és nagyon izgultam. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Jó szórakozást hozzá.
1: Köszönöm, szép napot.
0: Szia. Ennyire egyszerű Viktóriának sikerült. Legyen ön a következő szerencsés, aki valamikor nyer majd egy jó kis páros belépőt a nyár legnagyobb koncertjeinek valamelyikére. Teddy Swims-el megyünk tovább. Rögvest a legfrissebb időjárási és közlekedési infok után itt a Sláger FM-en. Ma még megmarad a füled 35 fokos hőség, de késő délután nyugat felől megérkezik a hidegfront, záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyek jelentősen rombolhatják a látási viszonyokat. Az utakon a frontot követően a hőmérséklet tartósan 30 fok környékére vagy az alá esik, így holnaptól végre megszűnik a megterhelő forróság. A hétvégére igazi strandoló idő vár ránk, 28-29 fokos tökéletes nyári idővel, napsütéssel és kevés csapadékkal. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mise térségében csomópont építés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion felborult korábban, a 47-es kilométernél továbbra is zárva tartják az utat, aki teheti, Dombóvár felé kerüljön, ott még jobban lehet haladni. Az M1-esre is van egy jó tanácsunk, aki Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választani, ugyanis Óbarok és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, a külső sávon kimondottan nehéz az előrejutás. Tart a vízvezeték javítása. A 11. kerületben a Neszmély úton ma éjszakától a 908-as és a 908A jelzésű éjszakai autóbusz is terelt útvonalon közlekedik. Nem érinti Kelenföld vasútállomás és a Nagyszeben út közötti megállókat, Rákos Csaba, Újtelep, Tóalmás utca, valamint a Márton Áron tér felé. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 4-től Kiskata tálalásában. Hello, Kata!
1: Azt hittem, azt mondod, hogy Kiskata tálalva. Hát megsülni, ma nem sültem meg, de
0: nem, most kellem, kellemes. Hogy érzed, milyen kint? Most már azért látszódik ugye a fény az alagút. Érdekes egyébként, hogy pont nem a fény látszik, hanem pont az látszik, hogy végre egy kicsit így elborul, kicsit ilyen levegőhöz juttat minket az időjárás, de mégis ez tűnik fénynek az alagút végén.
1: Igen. Én látom magam előtt, ugye 5 óra, 6 óra körülre ígérték, hogy leszakad az ég. Én látom magam előtt, hogy egész Budapest és Veszprém egy emberként kivonul az utcára, és táncolunk majd az esőben, is énekelünk.
0: Nagyon jó lenne, én ezt...
1: Szerintem ez lesz.
0: Ezt nagyon, nagyon tudnám értékelni, úgyhogy hát, hogyha valakinek tényleg van ideje, ráér, akkor... Táncoljon már az eső kedvéért, meg a mi kedvünkért, hogy legyen eső.
1: És hogy legyen róla ilyen... videó, hogy lássuk.
0: Igen, Katának el lehet küldeni, meg lehet neki majd küldeni a kéréseket, illetve érdemes lesz egészen biztosan a Sláger FM-t hallgatni délután is, ugyanis most én ebben az órában kijátszottam már egy Ricky Martin páros belépőt, de szerintem van még, ahonnan ez jön. Jött.
1: Ó, van bizony, van úgyhogy. Bizony. És nem csak Ricky Martin koncertre vannak jegyeink, de akár Lenny Kravitz koncertjén is ott lehet, aki szeretne, vagy éppen Seal, vagy Pitbull koncertjén. Wow, egyik jobb, mint a másik.
0: A nyár legnagyobb koncertje, nem véletlenül mondjuk ezt, úgyhogy tényleg érdemes Katával maradni. Én köszönöm szépen a mai figyelmet, holnap érkezem 10 órától, itt a Sláger FM-en találkozunk. Ciao!
1: Szia!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül Önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
7: Nos, Ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
8: Igen, emlékszem.
7: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Két gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. A magas feszültség okozta égési sérülések, megelőzési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Elhunyt a Village People frontembere.

0: polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok, illetve két meggyanúsított vállalkozó esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. Drágul a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízközműszolgáltatási díjak módosításáról. A nem lakossági besorolású felhasználóknak a közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A szennyvízelvezetésének és tisztításának ára 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett, az új tarifák augusztus 1-től élnek. A Betesda gyermekkórháza a magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére figyelmeztet, miután fél éven belül 3 fiatal került az intézmény égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. Az elmúlt 5 évben 11 fiatalt kezeltek ott, 10 vasúti szerelmény tetejére másztak, egy gyermek villanyoszlopra, a 11-17 éves fiúk súlyos maradandó sérüléseket szenvedtek, több esetben végamputációra is szükség volt. A Betesda gyermekkórház szakemberei hangsúlyozzák, a tragédiához nem kell megérinteni a vezetéket, a 25 000 voltos áram akár 1-1,5 méterről is áthúzhat. A budapesti kórház a témában egy rövid videót is készített, ami honlapjukon a www.betesda.hu oldalon megtekinthető. Megnyílt a Dunafürdő árasztópart Szabas strand a 11. kerületben, ahol egész nyáron 10 és 18 óra között lehet fürdeni. A kijelölt fürdősáv 100 méter hosszú, 120 cm mély a víz, és a vízminőség kiváló. Elindult az első közvetlen légijárat Magyarország és Szaúd-Arábia között. A Saudi Flyness légitársaság szerdán indította el az összeköttetést. A járat a budapesti repülőtér idei 4. új interkontinentális célpontja, Philadelphia, Toronto és Szöul után. A gép július elejétől szeptember végéig hetente 3-szor közlekedik. A kapcsolat új távlatokat nyit a turizmusban, a kereskedelemben és a befektetésekben, és Riyádi átszállással további szaudi, indiai, etiópiai és pakisztáni úti célok is elérhetők. 74 éves korában elhunyt Victor Willis, a Village People egykori frontembere. A zenekar közösségi oldalán jelentette be, hogy Willis rövid lefolyású súlyos betegség miatt hunyt el. A Village People az 1970-es évek végének egyik legikonikusabb amerikai diszkó együttese volt. Jellegzetes maszkulin jelmezeikkel Willis a rendőr karaktert személyesítette meg. A zenekar tavaly Donald Trump beiktatásán is fellépett, ahol természetesen a YMCA hangzott el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi a helyzet az időjárásunkkal. Hát a Hawaiion, Honoluluban 25 fok van, de ott még csak hajnali 4 óra van. Itt a fővárosban délután 4 után pár perccel 34 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és igencsak felhős fölöttünk. Az ég az előrejelzések szerint a késő délutáni kora esti órákban záporzivatar érkezésére lehet számítani. Akkor gyorsan lehűl majd a levegő hőmérséklete, akár 10 fokot is zuhanhat, gyakorlatilag egyik percről a másikra. Megélénkül majd a légmozgás, és úgy, hogy viharos éjszakára számíthatunk. Holnap is sok felhő lesz fölöttünk, jöhet eső is, jócskán, ráadásul hideg lesz, legalábbis az elmúlt napok időjárásához képest mindenképpen, hiszen a reggeli 22-23 fokot délután 27-28 fok követi majd mindössze. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Sziakat, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a délutáni vonat közlekedés, fennakadásokról nem érkezett jelentés. A ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében még július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomással nyugat a keletibe került át, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Cívis interrégióknak. Az erre utazóknak mindenképp érdemes előre tájékozódni a mavcsoport.hu/100a weboldalon. A fővárosban a H7-es hév július 6-áig nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbuszok járnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak

0: Köszönjük a tájékoztatást, jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul már is a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy legyenek résen, ki tudja, mikor jön a következő koncertbelépőt érő dal. Az viszont biztos, hogy Benson Boone érkezik hamarosan, ám előtte Miles Smith énekel.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Hozié dala forgott, ez volt a Too Sweet, és Hozié stílusa annyira könnyed és laza, hogy őt abszolút el tudom képzelni, hogy egy szál gitárral kiáll mondjuk a Deák térre énekelni. Hát ő nem is, de több százan bemutatkoznak majd az első Budapest Play utcazene fesztiválon. Képzeljük, alig egy hete nyílt meg a regisztráció, de már 120-an jelentkeztek erre a megmérettetésre, úgyhogy bizony lesz dolga a zsűrinek, mert hogyha így haladnak a jelentkezések, akkor mire lezárul a regisztráció időszaka, akár 500 zenész zenekar is beregisztrálhat, aztán hallgathatjuk az utcazenészeket a Deák téren, a Batthyány téren, a Fény utcai piacon, a Nagyvárad téren, a Fábián Júli téren, vagy éppen az Őrsvezér terén, de a Keleti pályaudvarnál, a Rakparton és a Margit sziget bejáratnál is zenélni fognak a jelentkezők. Azt hiszem, hogy ez lesz az a verseny, aminek csak nyertesei lesznek, hiszen a zenészek egyrészt bezsebelhetnek sziget fellépést, produceri mentorálást, hangtechnikai és hangszeres nyereményeket, de rajongótábort is szerezhetnek. Nekünk járókelőknek egyszerűen jobb lesz a napja, hiszen Budapest utcái megtelnek majd zenével, és hát a szervezők és a zsűri is nyer, hiszen fantasztikus új tehetségeket fedeznek majd fel. Alig várom, hogy kezdődjön. Július utolsó és augusztus első hétvégéjén lesz majd a fesztivál és verseny. Itt a Sláger FM-en pedig már is pörgünk tovább egy igazi nyári ingyenséggel. Billy Ocean érkezik, és a Get Out of Dreams.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne Adam Lambert dala forgott, ez volt az If I Had You, és már is repülünk tovább Justin Timberlake-kel, akinek igazán elvetemült rajongói vannak. Egy alkalommal például egy rajongója kivette a kukából azt a félig megevett pirítóst, amit Justin kidobott, majd a rajongó nem megtartotta, hanem eladta az interneten, és több mint $1000 keresett rajta. Nekem pedig erről az jutott eszembe, hogyha igazi rajongó lenne, akkor megtartotta volna a pirítóst, és nem adta volna el. Lehet, hogy azóta már megbánta. Na mindegy, Justin Timberlake énekel nekünk, hamarosan jön a Selfish. So if I get jealous,
1: I can't help it. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.

0: Mihaz! Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
1: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
2: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
3: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Laci, mi történt?
5: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
4: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
6: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Na hát nyugodtan el lehet tenni a légkondicionáló berendezések távirányítóját néhány napra, mert a következő napokban valószínű nem kell majd használnunk őket hűtésre, legfeljebb fűtésre, mert holnapra, hát az elmúlt napokhoz képest kimondottan hideg időt ígérnek, hiszen reggel 22-23 fok lesz, délután pedig 27-28 fokra számíthatunk, ami kimondottan frissítő lesz. De hát, hogyha emlékszünk, akkor ennyivel indult a mai reggelünk. Jelenleg 34 fok van odakint, és úton vannak már az enyhülést hozó esőfelhők, reméljük az érkező vihar nem okoz majd károkat. Szétnézünk az utakon, az M4-es autóúton Budapest felé Abony térségében egy defektes kamion veszteg el a külső sávban a 81-es kilométernél, ez okozhat némi torlódást, viszont korábban ugye az M0-ás autót déli szektorán az M1-es autópálya felé az M51-es autóút csomópontjánál volt egy sávlezárás, ez megszűnt, a 24-es kilométertől azonban jelentős torlódás alakult ki, ami még most is 5-6 kilométernyi, ez csak lassan szűnik, úgyhogy az errehajtók is legyenek türelmesek. A fővárosban egészen jól lehet közlekedni, bár tart a délutáni csúcs, telítettek a sávok a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton, de ezt leszámítva jól járható a főváros. Viszont arra figyeljünk, hogy a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot, mert javítják a burkolatot, a Dózsa-György úton pedig tart a távhővezeték felújítás, emiatt a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
8: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

FTC dala szólt, ez volt az a Rand World itt a Sláger FM-en. Vannak dalok, amik mindig közös éneklésre csábítanak bennünket, és hát a TNT dalai mindig ilyenek. Amikor meghalljuk őket, azonnal késztetést érzünk, hogy énekeljünk. Hát ne fogják vissza magukat, akárhol is hallgatják a Sláger FM-et, fakadjanak dalra, mert az óra utolsó dala a TNT Sírni tudnék című slágere lesz. Aztán jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen 6 perc múlva 5 óra lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Csobbanj bele a nyárba. Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszter. Feloldják a kormány Facebook oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat. Teljesen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés éjjel Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövő hét hétfő kedre rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A házelnököknek címzett indítvány szerint összesen 7 javaslatot tárgyal az országgyűlés. Terítékre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról szóló javaslat, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezése, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A közzétett videóban már látható, ahogy végig görgetik a tiltott felhasználók listáját, és azt írják, olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. A fővárosi távfőrendszerét főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek több hónapig tartó tárgyalások után megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Az együttműködés célja egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítése, a Paksi Atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe történő eljuttatásának lehetőségéről. A beruházás révén számottevően csökkenhetne a Dunavizének hőterhelése, tovább

0: megjelennek az éjszakai trolibuszok is. A 980-as a belváros és az Eötvezértere között jár, hétvégente pedig a 972-es is közlekedik. Gyorsabb lesz az eljutás Pécerre, Gödöllőre, Budaörsre, Budakeszire és Törökbálintra is, több járat pedig a lakótelepek és kertvárosi részek jobb feltárását biztosítja. A bevezetés első napjaiban a BKK munkatársai több csomópontban segítik az utasokat. A Betesda Gyermekkórház a magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére figyelmeztet, miután fél éven belül 3 fiatal került az intézmény égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. Az elmúlt 5 évben 11 fiatalt kezeltek ott. 10 vasúti szerelvény tetejére másztak egy gyermek villanyoszlopra. A 11-17 éves fiúk súlyos maradandó sérüléseket szenvedtek, több esetben végamputációra is szükség volt. A Betesda Gyermekkórház szakemberei hangsúlyozzák, a tragédiához nem kell megérinteni a vezetéket, a 25 ezer voltos áram akár 1,5 méterről is áthúzhat. A budapesti kórház a témában egy rövid videót is közzétett honlapján. A budai Váregyes tére Hollywooddá változott, ugyanis a Budapesten forgató Arnold Schwarzenegger nem csak a The Kellys című akció vígjáték főszereplője, hanem múlt pénteken ő vezette le a film rendezője Brad Payton esküvőjét. A szertartáson ott voltak a produkció sztárjai, Jenna Davis és Liam Hemsworth is, így a halászbástya igazi filmes díszletté vált. A 78 éves Schwarzeneggert az elmúlt hetekben többször is láthattuk Budapesten, rendszeresen biciklizik és természetesen edzőterembe is jár. A Sláger FM híreit Tutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. Hidegfront közelít, záporokkal, zivatarokkal, úgyhogy számíthatunk rá, hogy a mostani 33-34 fokból egyik pillanatról a másikra lesz 23-24 fok. A késő délutáni koresti órákra ígértek heves zivatart, felhőszakadást, jégesőt, szélvihar kíséretében. Ez még vár ránk, úgyhogy lélekben készüljenek. És arra is, hogy holnap jóval hűvösebb lesz az időjárásunk, és egész nap borongós felhős lesz fölöttünk az ég. 22-23 fokkal indul a napunk, délutánra pedig legfeljebb 27-28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban. Torlódásra kell ezért készülni a Tétényi úton a Bártfai utcától, de baleset nehezíti a haladást a Könyves Kálmán körúton is az Árpád híd felé az Üllői út előtt a középső sávban, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódás tapasztalható a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, valamint a Budai alsórak parton a Margit hídtól a Clark Ádám térig. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt, ezt követően ismét egyirányosítják majd a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig a Hajdú utcát. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, a Rumbassebestyén utcát mától megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták, a Rumbassebestyén utca és a Madách Imre tér között, az Asbóth utca pedig kétirányú zsákutca lett. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a Sláger délután, én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk, és kívánok önöknek jó rádiózást, meg hogyha már munka után hazafelé tartanak, akkor laza hazaudat, utunkon pedig kísér bennünket már is egy síren, Sapphire című dala szól, de előtte Luis Capaldi énekel.
3: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah.

A mai romantika adagunkat Bill Medley állította, ez volt az I've Had a Time of My Life itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger délután, és benne folytatódik a koncertélmények nyara, úgyhogy hegyezzék a fülüket, szeretnénk hallgatóinkat sok-sok fantasztikus koncertre, például Ricky Martin, Pitbull, Seal vagy Lenny Kravitz koncertjére elvinni. Aki résen van, meghallja a kedvencét énekelni, és időben ide telefonál, sőt még két kérdésre tud is válaszolni, ott lehet ezeken a koncerteken. Viszont ott lehetünk holnap a Kult Hét szünidei programján a Betlen utcában, ahol kézműves foglalkozásokkal várják majd elsősorban a gyerkőcöket, de hát akár a felnőttek is leülhetnek egy kicsit kézműveskedni. Egészen konkrétan a Betlen Gábor utca és a Garai utca találkozásánál állították fel a Kult Hét fehér sátrát, ahol délután 5-től 7-ig színekből alkothatunk egy teljes világot magunknak, vagy éppen másoknak, annak függvényében, hogy kit szeretnénk boldoggá tenni. De az Erzsébet város nyár programsorozat keretében lesznek még koncertek, kertmozi és kiállítások is, mind a szabad ég alatt, úgyhogy érdemes ezeket a programokat is keresni. Mi pedig folyton keressük önöknek a legnagyobb slágereket, és hát van egy fiatal énekesnő, akinek a hangjától csupa libabőr lesz az ember. Olivia Dean énekel már is. You're so easy to fall in love.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a csodálatos Celine Dion énekelt nekünk. Ez volt a Dance the Way It Is, és pontosan 4 perccel járunk 5:30 után, úgyhogy hamarosan kezdődik a kívánság műsor. Hogyha mocorog a gondolataikban egy dal, amit jó lenne meghallgatni ma délután este, akkor mindenképpen írjanak, vagy hívjanak 0630303098. Most azonban jön infoblokkunk, megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és mi a helyzet az utakon, utána pedig az az énekesnő, akinek hát a pletykák szerint ezen a hétvégén lesz majd várva várt esküvője. Taylor Swift énekel, szól majd az Opalite. Most nézzük, mit ígérnek a következő napokra a meteorológusok. Végre véget ért a mostani hőhullám. Most még nagyon meleg van, odakint 34 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, de ez már messze elmarad attól, amit tegnap mutattak a hőmérők. Holnap pedig még ennél is hűvösebb lesz. 27-28 fokra számíthatunk napközben éjszaka, illetve holnap nappal is jöhet egy-egy futózápor, zivatar, ami fölfrissít bennünket, úgyhogy végre egy kicsit szabadabban fogunk lélegezni, viszont arra készüljenek, hogy a záporokat, zivatarokat megerősödő szél is kíséri, úgyhogy nem árt a napernyőket, napellenzőket becsukni. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Óbarok között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nagyon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak ma is érdemes az átterelt belső sávot használnia inkább. A fővárosban baleset történt a 9. kerületben az Illatos úton, a Gyáli útnál. Itt félpályás korlátozásra készüljenek, de továbbra is baleset lassítja a haladást a 11. kerületben, a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban, torlódik a forgalom a Tétényi úton már a Bártfai utcától. Figyeljenek arra is, hogy a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között lezárták, hogy a hétköznaponta délután 5 és hajnali 5 óra között van zárva ez az útszakasz, hiszen azt a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja ilyenkor. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén, a Rumbassebestyén utcát megnyitották, azonban a Madács Imre utat lezárták, a Rumbassebestyén utca és a Madács Imre tér között, az Asbót utca pedig kétirányú zsákutca lett. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a One Republic dala, az I Ain't Worried itt a Sláger FM-en is, ugye éppen múlt csütörtökön adott fergeteges koncertet a One Republic itt a fővárosban. Több Sláger FM hallgató is ott lehetett a koncertélmények nyara játékunknak köszönhetően, de vár még ránk egy Ricky Martin koncert, jön még idén nyáron Seal, Pitbull és Lenny Kravitz is egy-egy fergeteges koncerttel, úgyhogy akár ezekre a bulikra is eljuthatnak, hogyha szemfülesek is figyelik a Sláger FM műsorát. Tudják, hogyha meghallják ezeket az előadókat énekelni, meghallják a dal előtt a felhívást, hogy most kell telefonálni, akkor csörögjenek a 0630303095-8-ra, ha sikerül harmadikként vonalba kerülni. Már készíthetik is elő a buliszerkót, ja, és hát még két kérdésre is tudni kell a választ, de hát egy igazi rajongónak ez sosem okoz kihívást. Itt a Sláger FM-en pedig már is indul a kívánság műsor, úgyhogy mostantól az önök kezébe kerül az irányítás, de előtte meghallgatjuk a friss információkat, no meg Dr. Béres, a fekete vonat és a halott pénz közösét, szól a

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
6: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
8: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margitszigetiszínház.hu.
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Lemondanak tiszteletdíjukról a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai. Új fejlesztésekkel segíti a tájékozódást és az utazás tervezést a VKK. Elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jelszai Mari díjas színésznő érdemes művész. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója, közleményében azt írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jobb folytonosság biztosításához szükséges feladatok az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza. Orbán Gábor tudatta, az ügyvivői tevékenységre tekintettel az alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagjai július 1-től lemondanak tiszteletdíjukról, vagy azt felajánlják a Semmelweis Egyetemnek. A Budapesti Közlekedési Központ több új fejlesztést vezetett be június végétől, amelyek egyszerűbbé teszik a tájékozódást és az utazás tervezést. A forgalmi változásokról szóló információk immár 770 busz modern, széles képernyős monitorán is megjelennek szöveges formában. A BKK az esélyegyenlőség erősítése érdekében a futárkijelzőkön, valamint 262 közterületi és 41 aluljárói monitoron valós időben jelöli az alacsony padlós járműveket. Ez különösen azokon a villamos vonalakon hasznos, ahol magas és alacsony padlós járművek vegyesen közlekednek. A fejlesztések célja, hogy az akadálymentes közlekedés kiszámíthatóbb és könnyebben tervezhető legyen. 97 éves korában elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művésze, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze, adta hírül a Magyar Színház. Egyik leghíresebb és legfontosabb önálló estje a Vizsolyi Biblia volt. Ezt a saját maga által szerkesztett produkciót 4 évtizeden át több mint 350 alkalommal adta elő a közönségnek. 93 évesen is aktívan játszott.

0: ennek a nyersanyagainak a bemutatása. És azzal próbáltuk összekapcsolni, hogy a V4 Fesztiválon négy nemzetnek a konyháját mutatjuk be, a nagymarosi piac termelőinek a nyersanyagaiból állítottuk össze az ételeket. A lengyel fogás az egy vadászkáposzta, magyarra fordítva. A cseh az egy pácolt sajt lesz, illetve a szlovák fogás az pedig egy fokhagymaleves. A magyar fogás azon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, de nagyon sokan árulnak különféle házi süteményeket, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy desszert és a menü sorba. És az egész rendezvénynek az is a lényege, hogy bár nálunk kóstolnak, de a termelők megtalálhatók a piacon, a termékeiket pedig utána meg tudják vásárolni.
1: A Visit Hungary támogatásával megvalósuló program célja, hogy a fesztiválra és a térségbe érkező belföldi és nemzetközi vendégek a visegrádi országok ízeit is megismerhessék. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: Lássuk, hogy alakul az időjárásunk, bár azt ígérték a meteorológusok, hogy ilyen időtájt már szakad fog az eső, továbbra is felhőtlen az ég a főváros fölött, és a hőmérőnk is 35 fokot mutat jelenleg, de ne aggódjanak, tényleg érkezik a csapadékzóna, csak egy kicsit többet kell rávárnunk. Az éjszakai órákban ér el egyébként ide, úgyhogy zajos estére számíthatunk, mert hogy mennydörgéssel, villámlással érkezik majd az eső, a felhőszakadás és a jégeső sincs kizárva. A holnapunk pedig hűvösen indul, csupán 21-22-23 fok lesz kora reggel, és szinte egész nap lesznek fölöttünk felhők, amikből időnként megint csak elered az eső, úgyhogy holnap kell az esernyő is. Napközben is hűvös lesz, 27-28 fokkal legmelegebb órákban. Gyorsan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ugye történt egy baleset a 9. kerületben az Illatos úton, a Gyáli útnál, itt félpályás útzár várja az autósokat. A 11. kerületben pedig a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban volt egy baleset, itt is torlódik a forgalom, úgyhogy legyenek óvatosak és türelmesek mindkét útszakaszon. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton, a Vágány utcánál, a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 19. kerületben pedig az Üllői úton, a Lehel utcánál a forgalom irányunként egy sávban haladhat villamos pálya karbantartása miatt. A 3. kerületben a Pusztakúti úton, a Mészkő utcánál javítják a burkolatot, ezért a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással. A 18. kerületben pedig a csatornát javítják a Lakatos úton, ezért lezárták az Üllői útra jobbra kanyarodó sávot. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a kívánság műsorink. Kiskata vagyok, és az első kívánság, amit teljesítek, Zsoci. És sziasztok, egy Avicii számot jó lenne most meghallgatni. Jön a You Make Me neked, Zsoci. Azonnal előtte azonban Helga kérését teljesítem, aki Adele Omega című dalát kéri.
3: Sláger

Sláger FM kívánságműsor. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Sherry Crowdell a forgot. Ez volt az Online van egy jó itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok önöknek, és hogy még kellemesebbé tegyék, kérjék a kedvenc dalaikat. 0630 30 30 95 8, ide írhatnak, vagy akár hívhatják is ezt a számot. De mielőtt az üzenetekre rátérnénk, ellátogatunk gyorsan az Aquincumi Múzeumba, hiszen egy lenyűgöző új kiállítás nyílt, aminek az ötlete már 2019-ben megfogalmazódott. Akkor kezdődtek a katonavárosi ásatások, amely során több ezer római kori temetkezést tártak fel. Akkor gondoltak először arra, hogy jó lenne néhány arc rekonstrukciót elkészíteni, hogy megmutathassák a látogatóknak, hogy hogyan is nézhettek ki a 2000 évvel ezelőtt élt emberek. Kustár Ágnest kérték fel, hogy készítse el a rekonstrukciókat. Ő el is kezdte a munkát, azonban alkotói pályája csúcsán 2023-ban sajnos elhunyt, a munkát pedig Gábor Emese folytatta. Végül 16 római kori ember arca kelhetett életre, ezeket mutatják be ezen a tárlaton, amelyet részben Kustár Ágnes emlékének szentelnek. Hogyha tehetik, akkor menjenek és nézzék meg a Voltunk, mint tét című tárlatot, amely október 31-ig látható az Aquincumi Múzeum régi épületében. Itt a Sláger FM-en pedig 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, SMS számunkra pedig befutott Gyöngyi üzenete. Szia Kata, Diának küldöm a Bagusi Brothers Company Lámpás című dalát, üzenem neki, hogy kitartást az esti edzéshez. Oké, már is érkezik a dal, de előtte Peti kérését teljesítem. Szia Kata, apunak küldenék egy számot, ha lehet a God My Mind Said and You-t. Ennek semmi akadálya, már is érkezik George Harrison-tól.

0: Ez a dal is teli találat. A Bagosi Brothers Company-tól szólt a lámpás, és hogy mi érkezik, az már is kiderül. Vonalban két tündéri leányzó. Üdvözlet, ez a Sláger FM.
1: Jó napot kívánok!
0: Sziasztok!
1: Én Anna vagyok, én pedig Letti.
0: Sziasztok, Anna és Letti. Dalt szeretnétek kérni?
1: Szeretném kérni a Valmartól Éget a nap.
0: Oké, és kinek külditek?
1: Én a barátnőmnek, Majának. Én is a barátnőmnek, és őt úgy hívják, hogy Bianca.
0: Akkor Majának és Biancának szól már is a dal, no meg nektek. Köszönöm, hogy hívtatok.
1: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok.
1: Szia.
0: A Valmar dalát már be is készítettem, előtte azonban Évi kérését teljesítem, aki azt írja, Hello Sláger FM, kislányomnak Lizának, kérem Dua Lipától a Training Season című számot, mert ma nagyon ügyesen segített nekem a kertben. Egy igazi kis tündér, jár neki a dal.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Azt ígérik a meteorológusok, hogy csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A Dunától keletre azonban még vastag felhőréteg állomásozik, majd is sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Élénk lesz a légmozgás, és különösen záporok, zivatarok környezetében élénkül meg a szél. Reggel 22-23 fokra ébredünk, délutánra pedig mindössze 27-28 fokot ígérnek, és a péntek, szombat, vasárnap sem lesz sokkal melegebb, viszont szombaton, vasárnap már nem esik az eső, pénteken még jöhet egy-egy futó zápor, azonban csupán 28 és 31 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Jönnek az utak hírei. Megszűnt a forgalmi akadálya a 9. kerületben az Illatos úton, ugye korábban a Gyáli útnál volt egy baleset, és lassan szűrik a délutáni csúcs is, még a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton, valamint a Károly körúton telítettek a sávok az Asztória felé, és a Nagy körúton, Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében is élénk a forgalom, de ezt leszámítva jól járható a főváros. A 19. kerületben a Katona József utcában a vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert itt javítják a vízvezetéket. A 20. kerületben pedig egyirányosították befelé a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, sávlezárás fogadja az autósokat a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál is mindkét irányban, de figyeljünk arra is, hogy a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Gloria Estefan dalra szólt, ez volt az Everlasting Love itt a Sláger FM-en, és önökön múlik, hogy milyen dallal megyünk tovább. Tart a kívánság műsor 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Nos, bevallom önöknek őszintén, mindig olyan irigykedve olvasom, hogy a gyerekeknek micsoda fantasztikus programok vannak. Például alkotó műhelyekben várják őket, ahol mindenféle vadi új technikát kipróbálhatnak. Felnőtteknek azonban nagyon ritkán szerveznek ilyen alkalmakat. No, de most, ezen a héten pénteken a Mű 17 művészeti műhely festő estre várja a felnőtteket. Rákos Keresztúr szívében tölthetünk el 3 órát alkotással. A szervezők azt mondják, hogy egyáltalán nem baj, hogyha még soha életünkben nem fogtunk a kezünkbe ecsetet, akkor is segítenek elsajátítani a festés alapjait. Ennek az alkalomnak a Provence lesz a témája, a festék pedig, amit használunk, akril festék lesz, amelynek ugye sajátossága, hogy rendkívül gyorsan szárad, így lehetővé teszi a réteges festést és a gyors munkatempót, száradás után pedig vízállóvá válik, és nagyon jól tartja az élénk színeket. Az elkészült festményünket pedig természetesen hazavihetjük. Szóval ez egy remek alkalom, hogy mi felnőttek is megélhessük a kreativitásunkat. No de, repülünk tovább itt a kívánságműsorban. Szia Kata, szeretnék egy dalt kérni a mai kívánságműsorban, és küldeném a férjemnek, Csabinak, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, a dal pedig legyen Bye Alex-től a Még mindig. Rendben, ez a dal szól már is, és Lívia kérése is teljesül, aki Michael Sambellótól a Maniacot választotta, úgyhogy ezzel megyünk tovább.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Bruno Mars énekelt nekünk, ez volt I Just Might című dala, és hát a zenész a hőhullám kellős közepén néhány nappal ezelőtt Berlinben adott koncertet, a rajongók pedig már órákkal a koncert előtt megérkeztek, hogy bejussanak a helyszínre, az őrült melegben pedig vízágyúkkal hűtötték őket, csak így lehetett elviselni a rekkenő hőséget. Nálunk is őrült meleg volt az elmúlt napokban, de végre megérkezett a lehűlés, holnap már szinte fázni is fogunk, de mondom hamarosan a részleteket, előtte azonban érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, no meg Zséda a Fekete Rúzs című dalával. Ez a dal Hajninak jutott eszébe is. Ferinek küldi.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
2: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
3: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Kullancs szúnyog poloska. Megoldás az Envira. Az emberre biztonságos rovarirtószer megoldást kínál a kártevők ellen. Kapható a gazdaboltokban, barkácsáruházakban és patikákban.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Székre állok.
9: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Milyen állat szereti a banán?
13: A majom. Monkey.
12: De az biztos, hogy szereti?
13: Igen.
12: De mi, láttatok már majmot banánt tenni?
13: Igen. Láttam.
12: Hogy? Jó, rajzfilmen?
13: Csak videóban, de ugye egy igazi videó, hogy úgy volt, hogy egy nő akart tenni egy banánt, a majom kivette a kezéből és megette.
14: Igen,
12: a nőt?
13: Nem, a banánt.
12: Ja, a banánt.
8: Székre állok.
10: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
15: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
16: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: További miniszteri felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól. Pozitívak a MOL-Bubi teszt időszakának első tapasztalatai. Hivatalosan is megdőlt tegnap az abszolút meleg rekord hazánkban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Duna vízének felmelegedése miatt a Paksi Atomerőmű szakemberei az elmúlt napokban több mint negyedével csökkentették az erőmű teljesítményét. A további leterhelések megakadályozása érdekében kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn részleges és korlátos felmentést adott az előírások alól, amelyet ma 3 nappal július 3-áig meghosszabbítottak. A hatályos szabályok szerint azonban egy naptár évben legfeljebb 15 napnyi rendkívüli engedély adható ki, amelyből a mostani felmentésre már 5-öt felhasználtak. Míg tart a megújult MOL-Bubi 3.0 tesztidőszaka, a szolgáltatás pedig közel 100 felhasználó próbálta ki, és a rendszer közel 1000 bérlésen van túl. A június 19-én indított zárt teszt kezdeti visszajelzései pozitívak, a bringások különösen az elektromos rásegítésű kerékpárokat kedvelik, amelyeket könnyen kezelhetőnek tartanak. Emellett a felhasználók a bicajok praktikus megoldásait, például az ülés egyszerű állíthatóságát is pozitívan értékelték. A próbaüzem alatt folyamatosan jelennek meg újabb kerékpárok Budapest utcáin, és a következő lépés az, hogy holnap már az ügyfelek számára is elérhető a teszt, melynek célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. Rekordok napja volt a KEDD Magyarországon. Hivatalossá vált, hogy Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. Ez a valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet az országban, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi csúcsot Kiskunhalas tartotta 2007-ben 41,9 Celsius fokkal. Megdőlt az országos napi maximum rekord is. A korábbi 2022-es Berettyóújfalui 39,6 fok volt, ehelyett már a Széchenyi érték számít csúcsnak. A fővárosban szintén történelmi meleg volt tegnap. Budapest lágymányos állomáson 41 Celsius fokot mértek, ami felülmúlt a 2007-es 40,7 Celsius fokos Pest-Szentlőrinci abszolút rekordot, és a 2022-ben Újpesten mért 38,2 fokos napi csúcsot is. A Kettlő-Debreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához már csak a hatósági engedélyek hiányoznak, közölte a vállalat a telephelyen tartott sajtótájékoztatón. A cég 2011-es alapítása óta világpiaci vezetővé vált, 2025-ben 40%-os részesedéssel az elektromos autók akkumulátorpiacán. A debreceni beruházás első üteme 7,34 milliárd euróból valósult meg, három gyártósoron naponta 700

0: Ig. Minden nap 10 és 12 óra között nem járnak a Kada utca, Maglódi út és az új köztemető között. A javítás ideje alatt a 28-as és 28-a jelű villamosok 28-a jelzéssel csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca, Maglódi út között közlekednek. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös buszokkal lehet utazni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet időjárási frontok tekintetében. Hát érkezik a hideg front, úgyhogy a hét második felében egészen más időjárás vár ránk. Ma este térségünket is eléri a hideg front, amely mögött 10-12 fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé. Ennek köszönhetően holnap reggel már csak 22-23, délután pedig csupán 28-29 fok lehet. A változó vastagságú felhőzet mellett azért hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de jó, hogyha van nálunk ernyő, mert holnap több alkalommal is elered majd az eső, és élénk lesz a légmozgás is, különösen záporok, zivatarok környezetében. Szétnézünk az utakon, Lacitól kaptunk egy SMS-t. Sziasztok, az 55-ös főúton Pörbölj után a Sorompónál baleset, nagy a torlódás, üdv Laci. Ez nagyon messze van tőlünk, de hogyha valaki ott Szekszárd környékén hallgat bennünket, az tudjon róla, hogy Pörbölynél hatalmas a torlódás. Laci, nagyon szépen köszönjük az információt. Az egyes számú főúton pedig a 87-es és 67-es kilométer között több szakaszon időszakos porádfúvások tapasztalhatók, amelyek csökkentik a látótávolságot, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek itt. Budapest belterületén, még a Szélkámán tér környékén, a Margit körúton és a Károly körúton intenzívebb a forgalom, de ezt leszámítva remekül lehet haladni mindenhol, viszont arra figyeljenek, hogy ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt, ezt követően pedig ismét egyirányosítják majd a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig a Hajdú utcát, és egyirányosították a Barázda utcát is a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És a kívánság műsor folytatásában teljesül már is Balázs óhaja, aki azt írja, hogy sziasztok, a Valhalla Oda út című dalát küldöm a családomnak, akikkel most indulunk a Balatonhoz. Jó utat nektek és jó nyaralást! Előtte viszont Kylie Rae Jepsennel rajtolunk Jutka kérésére.

A Tag-Tagtól szólt az It's My Life, itt a Sláger FM-en, önök pedig a kívánság műsort hallgatják. Az SMS és telefonszámunk 0630303095-8, csörögjenek ide, hogyha szeretnék a kedvenc dalukat meghallgatni, vagy küldjenek egy SMS-t, de mobil applikációnkat is használhatják, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Ugye az elmúlt napok nagyon megterhelőek voltak, rekkenő volt a forróság, de most arra túljutottunk az idei első nagy hőhullámon, ki tudja mennyi jön még, úgyhogy jó tudni, hogy mától ismét vár bennünket a vadregényes Dunafürdő árasztópart szabas strand, amely ma délelőtt óta nyitva áll a fürdőzők előtt, úgyhogy mostantól bárki megmártózhat a kijelölt részen a Dunában. A helyszín gyalogosan, kerékpárral, tömegközlekedéssel és autóval is könnyűszerrel megközelíthető, és nagyon hangulatos, úgyhogy ha tehetik, akkor próbálják ki és csobbanjanak itt. Egyébként évről évre egyre nő a dunaparti szabas strandok száma, ez pedig remek hír. Néhány évvel ezelőtt még Szentendréig kellett menni, hogyha Dunában szerettünk volna megmártózni, most pedig ugye már itt az árasztópart, meg a római part. A vízminősége pedig a legutóbbi mérések szerint mindkét helyen megfelelő. Úgyhogy jó lubickolást, itt a Sláger FM-en pedig a slágerekben lubickolunk. Sziasztok, Anti vagyok, és a foci VB dalát kérem, de ne a Shakirásat, hanem a másikat játsszátok le. Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion közösen ez a dal nagy nemzetközi összefogásban készült a világversenyre. Azonnal forgatom. Zsani pedig azt írja, hogy barátnőjének, Anna Marie-nak névnapjára küldi Melanie C.I. Turn to You című dalát. Anna Marie, boldog névnapot!

Egy globális zenei projekt, egy globális sporteseményre. A futball VB egyik himnusza szólt itt a Sláger FM-en. Az olasz tenor Andrea Bocelli, a világhírű francia producer, David Guetta, az amerikai rap sztár Megan Thee Stallion és a dél-koreai énekesnő Ea közösen alkották meg a torna hivatalos himnuszát. Ez volt a More Than a Game itt a Sláger FM-en. Szerintem ez is fölkúszik majd a toplistákra, mint ahogy Shakira vagy éppen Ricky Martin korábbi VB himnuszai. No, de itt a Sláger FM-en repülünk tovább a kívánságokkal. Itt van Évi üzenete. Szia, Kata, már nagyon várom a beígért esőt. Évi, én is. Addig is játszanál nekem egy jó kis Kowalski számot? Köszönöm, Évi. Természetesen igen. A Mit mondjak még érkezik. Aztán elárulom, hogy mit ígérnek most a meteorológusok, mikor érkezik a záporzivatar. Várom.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Záporok, zivatarok érkezését ígérik a meteorológusok már az éjszakai órákban, úgyhogy lehet, hogy zajos lesz az éjjelünk. Villámlás, mennydörgés, felhőszakadás, jégeső várható, megélénkülő, néhol viharos erejű széllel, holnap pedig jó pár fokkal hűvösebb időt élvezünk majd. Már csak 28-29 fokig emelkedik a hőmérséklet, és ez a visszafogott felmelegedés jellemző lesz egész hétvégén, pénteken 31-32, szombaton, vasárnap pedig 28-29 fok lehet odakint, és még pénteken jöhet csapadék, de a hétvégénk egyelőre száraznak ígérkezik. Szétnézünk az utakon. Városon kívül az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében a 32-es és 33-as kilométer szelvények között lezárták a kapaszkodó sávot rézsűjavítás miatt. Vásárosnemény felé pedig 60 térségében a burkolatot javítják, ezért lezárták a külső sávot, mellette két sávon tud csak haladni a forgalom. A 4-esen Vecsés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkálat útszűkület vagy félpályás útlezárás mellett halad. A 10-es főúton pedig Pilisvörösvár határában csatornáznak, ezért a 17-es kilométer közelében útszűkület mellett autózhatunk. A fővárosban lezettek a fél útpályát a 16. kerületben a Szlovák úton a Bártfai utca közelében, mert itt javítják a vízvezetéket. A 11. kerületben az Egri József utcában a Stoczek utca közelében a forgalom a parkolóságban haladhat, mert csatornát javítanak. A 3. kerületben pedig a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom szintén csak egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással. Itt a burkolatot javítják. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Living on My Own, Freddie Mercury dala, és még 8-ig tart a kívánság műsor, úgyhogy siessenek, hogyha szeretnének egy kedvencet meghallgatni, vagy üzenni valakinek a számunkat, bízom benne, hogy tudják, és azt is, hogy a mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenni. No, de most, hogy végre mérséklődik a forróság, ismét csobbanni megyünk, viszont nem a Dunapartra, nem egy medence hűs vizébe, hanem mélytengeri kalandok közé, a Csodák palotájába, ahol júliusban különleges mélytengeri kalandok várnak bennünket. Lehet halat horgászni, cápát etetni, kimenteni a bajba jutott játékúszókat, kagylók és elsüllyedt kincsek után kutatni, sőt, akár saját korallzátonyt is építhetünk. Ezen az extra nyári programon az egész családot várja a játékos kalandtér, ami azért szuper, mert játék közben nagyon sokat tanulhatunk. Július 4-től egész nyári szünetben vár bennünket ez a program a Csodák palotájában. Itt a Sláger FM-en pedig, ahogy korábban is említettem, már csak 8-ig várja önöket a kívánság műsor. Szia Kata, 23 éves kisfiamnak küldeném Olán Gergőtől Törki a csendből című számot, nagyon szeret énekelni és gitározni, igazi jó gyerek. Köszi, Évi írta ezt az üzenetet nekünk, Évi akkor a kisfiadnak szól már is Olán Gergő dala. Előtte pedig Robi kérését szeretném teljesíteni. Kedves Kata, mindenkinek, aki szereti, Nana 99 Fluffballon című számát jársz már le, léci. Nincs akadálya, jön a dal!

Ariana Grande dalolt nekünk, aki éppen a napokban ünnepelte a 33. születésnapját. Itt a Sláger FM-en pedig véget ér a kívánság műsor, már csak öcsi kívánságet tudom teljesíteni, aki azt írja, szeretné, ha meghallgathatná a New Level Empire Valahol című dalát, ugye ez az a dal, amit Denizzel közösen készítettek a srácok, úgyhogy ez zárja a mai kívánság műsor, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni, úgyhogy bízom benne, hogy akkor is velem tartanak, és a folytatásban is maradnak, hiszen nem búcsúzom, egészen 10-ig rádiózhatunk együtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük! Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
4: Laci, mi történt?
5: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
4: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
6: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Több mint 2 milliárd forintba kerültek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Visszaélések miatt több munkavállalóját is elbocsátotta a Budapesti Közlekedési Központ. Fenntarthatóság és helyi alapanyagok kerültek fókuszba az évfagylatja versenyen. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A külügyi államtitkár közzétette, mennyibe kerültek tavaly Szijjártó Péter luxus magárepülései. 2005-ben összesen 2.036.759.693 forintot fizetett a tárca volt külügyminiszter magárepülőgépes útjaiért. A külügyi államtitkár arról írt, hogy az átvilágítás során vált ismerté, milyen rendszerességgel béreltek számára magángépeket, és ezekre mennyit költöttek a magyar adófizetők pénzéből, és azt is kiemelte, mindezt Szijjártó Péter saját rendelete tették lehetővé. Verkei György László a bejegyzésében tételesen felsorolta a költségeket. Belső vizsgálat derítette ki, hogy a Budapesti Közlekedési Központ több munkatársa rendszeresen hamisított taxi és jármű ellenőrzéseket, hogy magasabb pótlékot kapjanak. A dolgozók a valóságban el nem végzett ellenőrzéseket, köztük a nyári időszakban kulcsfontosságú klímaellenőrzéseket tüntettek fel a jegyzőkönyvekben, és menetleveleket, munkaidő adatokat is manipuláltak. Mindenről a közvetlen felettesük is tudott, sőt támogatta, tudta meg a Telex. A BKK a bizonyítékok alapján azonnali hatállyal elbocsátotta az érintettek, és rendőrségi feljelentés is várható az ügyben. Az idén 145 éves Magyar Vöröskereszt önkéntesei mostantól újra jelen lesznek a Balaton déli partján, összesen 10 strandon. A fiatal elsősegélynyújtók augusztus 20-áig 7 balatoni település strandján állnak készen arra, hogy szükség esetén gyors segítséget nyújtsanak a pihenőknek és fürdőzőknek. A felkészült önkéntesek minden nyáron több ezer alkalommal segítenek, a kisebb sérülésektől az életmentő beavatkozásokig nyújtanak támogatást. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain. Idén a fenntarthatóság és a helyi erdei alapanyagok kerültek középpontba az év fagylaltja versenyen. A Magyar Cukrászipar Testület és a Visit Hungary együttműködésében létrejött új ehető erdő kategória, mely a vadzöldségek, ehető lombok, fanedvek és termések kreatív felhasználását ösztönözte. Aranyérmes lett a vadbogyós török méz. Molnár Anna Mária munkája, aki a budapesti Mikrokozmosz fagyizó dolgozója. A különleges alkotás a szakmai szervezetek külön díját és a Visit Hungary külön díját is nyerte. Ezüstérmes lett a Bükki Hajnal, míg a bronzérmet a Bogyóka Fantázia nevű fagyi kapta. A gyerekzsűri kedvence szintén Molnár Anna Mária kreációja lett. A verseny célja, hogy a fenntartható gasztronómia és a helyi értékek még hangsúlyosabban jelenjenek meg a turizmusban. A Magyar Zeneháza új OnStage nevű on-demand platformmal teszi otthonról is átélhetővé programjait. Induláskor a teljes koncertfilm érhető el kezdetben ingyen. A kínálatban szerepel a Vatfruti 2025-ös turnézárója, valamint például Szörényi Levente beszélgetős estje és a kifutópálya összművészeti divatshow. A Zeneháza első időszaki

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Vétek dala, ha vele minden jó, és nyáron nagyon kellemes készíteni egy nagy pohár jeges limonádét, már hogyha van vízünk, no de azért, hogy legyen vízünk egész nyáron, sőt, jövőre is, 2 év múlva is, sőt, 10 év múlva is legyen még tiszta ivóvízünk, tényleg tennünk is kell. Ugye az elmúlt napokban a rekkenő hőségben több településen is akadozott az ivóvízellátás, mostanra mindenhol helyreállt a rend, azonban a hálózat túlterheltsége országszerte komoly kihívás elé állítja a vízellátó rendszereket. A tartós vízhiányt leginkább felelős vízhasználattal lehet megelőzni. Sokan mindezt félreértik. Nem arról van szó, hogy ne ígyunk csapvizet és ne tusoljunk le naponta akár 2-szer is. A vízkorlátozás leginkább az öntözőberendezések működését, a járdák, utak, gépjárművek mosását, medencék töltését érinti. Például nemrég készült egy kutatás, amelyből kiderült, hogy vannak olyan öntözőrendszerek, ezek a csepegtető öntözőrendszerek, amelyek óránként 16 liter vizet használnak el. Ezzel szemben van olyan locsoló módszer, amely óránként 3300 liter ivóvizet használ el. A kettő közül válasszuk azt, amelyik kevesebb vizet fogyaszt. Mégpedig annak érdekében, hogy ivásra, főzésre, tisztálkodásra mindenki másnak is jusson tiszta víz. Vigyázzunk erre az egyre inkább felbecsülhetetlen kincsre. Itt a Sláger FM-en pedig Freddy Dara érkezik hamarosan a pályanyír, ám előtte Poják Lillával megyünk tovább. Szól az Itt és Most.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Szép estét kívánok Önöknek, én Kiskata vagyok, és egészen este 10-ig rádiózhatunk együtt, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András a slágerkulttal, akihez ma Kollár Dalma Eszter érkezik vendégségbe. Augusztus 9-ig látható a Budapest Galériában a Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítás, amely tárlatnak Kollár Dalma Eszter volt a kurátora, akivel az online jelenlétről, a mesterséges intelligencia hatásairól és a technológia társadalmi pszichés és környezeti következményeiről hallhatnak beszélgetést, amiben most egy picit belefülelünk.
1: Mert maradunk bejelentkezve.
2: Úgy tűnik.
1: Nagyon jó a címe.
2: Köszönjük
1: az új
2: szépen.
1: Kiállításnak, amely hát mindig ezzel kezdem, augusztus 9-ig látható. Ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Ezt nem értem más.
1: Elmondom a hallgatóknak. Szóval jó a címe a kiállításnak, és van egy nagyon szép, minek hívjuk ezeket a kiadványokat?
2: Kiállításvezető mondjuk.
1: Kiállításvezető, na milyen jó a megfogalmazás is, amit mindenki megkap, aki
2: igen, ez ingyenesen elérhető a kiállítótérben, és tulajdonképpen segít a látogatóknak tájékozódni, olyan, mintha adnánk nekik egy írott tárlatvezetést.
1: De közben azok is vannak, gondolom.
2: Vannak tárlatvezetések.
1: Szereted ezeket?
2: Én nagyon, az a legjobb. Igazából nekem, mint kurátor, akkor van lehetőségem találkozni a látogatókkal, illetve akkor tudok közvetlen visszajelzést kapni. Pontosan, úgyhogy én nagyon szeretem.
1: Kurátorként meddig készültetek erre a kiállításra?
2: Több hónap. Nem tudom pontosan megmondani, mert
1: de sokáig.
2: Én azért fejben elkezdek viszonylag hamar készülni rá, meg olvasni hozzá, gondolkozni róla, és aztán a konkrét művészekkel az egyeztetés az már azért elég közel van a kiállítás megnyitóhoz, ez egy, mit tudom, 2-3 hónappal előtte kezdődik meg így a nagyon aktív szervezés.
1: Milyen volt velük dolgozni?
2: Nagyon jó. Egy nemzetközi csapatunk van most. Uh-huh. Összesen 11 műcsoport került bemutatásra. Nemzetközi és magyar művészek munkáiból 11 alkotást, ezt abból kettő, illetve 11 alkotóból kettő az művész duó egyébként. Úgyhogy szám szerint még többen vannak. Hát nagyon, nagyon jó volt. Mindig nagyon vegyes ez, de azt hiszem az a legjobb rész, amikor a művészekkel együtt lehet már gondolkodni. És van két olyan mű is egyébként a kiállításon, ami kifejezetten a kiállításra készült, úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk.
1: Na, igen. Azt látod, nem is tudtam.
2: Két fiatal magyar alkotók, Kovács Máté és Szabó Nóra, azok, akik kifejezetten a kiállításra hoztak létre új műveket, és nálunk kerültek ezek először bemutatásra.
1: Én ezt mindig üdvözlöm egyébként, amikor valami miatt ritkán tapasztalom.
2: Igen, hát azért ennek sok nehézsége van. De Budapest Galériában egyébként ez elég jellemző ránk.
1: Na, végre elmondtuk, hogy hol.
2: Igen, igen, végre kimondtuk. A Budapest Galériába kell jönni megnézni ezt a kiállítást.
1: Lajos utca 158.
2: Pontosan,
1: segítünk.
2: Pontosan, Óbudán.
1: Jó ott nálatok lenni, pont azért mondta egyébként az előbb, de most abba hagyom, esküszöm a klímácseket, ilyen melegbe.
2: Igen.
1: Ez is egy fontos.
2: Ráadásul egyébként tavaly nyáron megnyitottuk a pinceterünket is, úgyhogy gyakorlatilag egy új kiállítótérre bővült a Budapest Galéria. Ez a pinceterünk, ez nagyon régóta létezik, de raktárnak használtuk sokáig, és tavaly nyáron megnyitottuk, mint kiállítótér, és ez a művészcsere programunknak az alkotóinak, szóval a külföldről hozzánk érkező rezidens művészeknek ad egy ilyen pop-up bemutatkozási lehetőséget, illetve amikor nem az ő rövid kiállításaik vannak, akkor egy épülettörténeti kiállítást lehet ott nézni, és aztán a pincében tényleg igazán hűvös van egész évben, úgyhogy azt is ajánlom.
1: Tehát ott mindig van valami.
2: Ott mindig van valami.
1: Tehát aki elmegy megnézni a friss kiállítást, vagy az aktuális kiállítást, ő le is mehet, akkor
2: abszolút.
1: Azzal a lendülettel.
2: Igen. Illetve néha programokat is szervezünk oda a pincébe, volt már ott könyvbemutatónk, performanszunk, és hasonló eseményeket is tudunk oda szervezni, úgyhogy
1: a
2: nagyon
1: szeretjük. A te kiállítás, vagy tárlatvezetésed, az meddig tart általában?
2: Viszonylag hosszú. Azért ezek a művek, azt kell róluk tudni, hogy...
1: Van téma,
2: abszolút, dobjuk be a témát. Ugye az online jelenlétünk, a közösségi média, illetve a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatásáról szól ez a kiállítás, kortárs műalkotásokon keresztül, és bár nagyon sokféle szempontból közelítenek ezek a művek, szóval a művészeknek nagyon sokfajta szemüvegén át tudjuk vizsgálni ezt a témát, ezek mind nagyon-nagyon sokrétűek, szóval egy-egy mű is olyan sokrétű, nagyon sokféle szempontból megközelíthető témát dob be a kiállítás egészébe, hogy azért, amikor úgy részletesebben mesélek a művekről, akkor ez egy bő másfél óra, hát mire végigérünk rajta.
1: Lényegében az alaptéma is egy rendkívül izgalmas.
2: Így van, és még ebbe a kiállításba se fért bele minden ami ebben a témában kifejthető.
1: De azért ennek a mentális része is.
2: Abszolút, nagyon jó, hogy erre rávilágítasz, mert egyébként nagyon több olyan mű is van, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Van egy ilyen ketté oszlása a kiállításnak, már csak abból adódóan is, hogy van ugye egy földszinti és egy emeleti kiállítóterünk, és a földszinten valahogy inkább azok a munkák kerültek egymás mellé, amik kicsit ilyen materiálisabban megfoghatóbb, kicsit földhöz ragadtabb oldalát mutatják meg ezeknek a témáknak. Gondolok itt például arra, hogy milyen egyéni felelősségünk van például az adat termelésben, az a felesleges adattermelésben, hogy a mesterséges intelligenciával szemben milyen ellenállási lehetőségeink vannak, hogy milyen megfigyelési módszerek, rendszerek vannak az interneten, amikről jó,
1: ezekre
2: hogyha tudunk.
1: Ezekre mind rávilágít?
2: Igen. És még van egy olyan munka is, ami pedig a környezeti lábnyomával is foglalkozik ennek a dolognak, hogyan készülnek a mesterséges intelligenciák, hogyan készülnek az ezeket használó eszközök, milyen nyersanyagokat használnak fel, stb.
0: A teljes interjút este 10 után hallhatják a Slágerkultban. Esmiller András és vendége Kollár Dalma Eszter számítanak önökre, mi pedig röppenünk is tovább egy igazi kis lazy songgal, a V-motoroktól forog a fekszem az ágyon.

0: az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM,
1: minden, amit szeretünk.
2: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az Exotic dala 24/24, és ma reggel a Sláger reggelben volt egy nagyon különleges dalpremier. Vastag Csaba érkezett, akinek legújabb dala az Apa című szerzemény. Itt mutatkozott be nálunk először, és ezzel egy időben a YouTube-on is. Meg volt a premier, Porten Petrával és Somogyi Zolival együtt hallgattuk, és utána beszélgettek is a dalról.

0: A fény nem alszik ki, mert hogy a YouTube-on közben ezzel egy időben zajlik ugyanígy a premier, a klip premier is.
1: Tessék ott is nézni.
0: Igen, ahol itt ilyen lángoló tájjal kezdődött az egész, és figyelj, ez most ez egy vallomás, vagy ez egy bocsánat kérés akar lenni, vagy most...
2: De, sok minden egyszerre igazából. Lehet, hogy sok mindenkinek ismerős a téma, főleg férfiaknak, hogy az apukájukkal néha hullámzó a viszonyuk, ugye az apukánk, aki mindig a nagyobb, az erősebb, akkor igyekszünk fel először versenybe szállni, aztán utána, hogy nem szeretjük, aztán szeretjük, aztán megint nem, aztán. Tehát ez egy hullámzó dolog, és akkor a végén meg általában te segítesz már neki, és a végén már te leszel a felnőtt. Ez egy érdekes felnővési folyamatról szól igazából. Az elején az a kis háborús jelenet is egy belső háborút jelöl igazából, tehát nem egy valóságban megtörtént valami, de nagyon-nagyon büszke vagyok erre a dalra, megmondom őszintén, mert ez eddig szerintem a legőszintébb dalunk, tehát ennél kevésbé megkreált dalunk még nem volt, ez úgy született meg, ahogy van, és minden szava a legőszintébb, amit csak tudtam mondani.
1: A apák napja alkalmából kitettél egy rövid részletet belőle, és ott is nagyon megható volt, ahogy egyébként írtál, az a pár sor, hogy hát most ez lesz a legőszintébb dal, és hogy az emberek nem is tudják, hogy mennyire sok minden zajlik benned. De vajon miért nem tudják? Mert ha rád néz valaki, mindenki azt gondolja, hogy ó, a Csabi az mindig vidám, jó fej, laza srác, nem tudom, és közben pedig aztán így azért háborúdul ebben a fiúban.
2: Igen, nagyon sok vetülete, vagy miért nem tudják az emberek, de leginkább azért nem, mert nem hoztunk ki szerintem dalt már nagyon régóta. Uh-huh. Ennek is sok oka van, ezért majd bejövök egyszer, és elmondom egyszer külön, hogy miért nem jött ki mostában a dalunk. A másik pedig az, hogy nagyon sokan, nagyon sokszor úgy írnak dalt egyébként, hogy valamiféle céllal. Tehát, hogy tudod, hogy most egy táncolós nyári slágert kell írni, és akkor olyat írsz. Tehát nem mindig pontosan azt fogalmazod meg, ami belőled kiszakad. És ebben az esetben meg nem érdekelt az sem, hogy lassú, nem érdekelt az sem, hogy nagy eséllyel nem ez lesz a fesztivál nagy színpadok egyik.
0: Csak őszinte
2: legyen. Dala, igen, mert, tehát nem volt ennek igazából itt célja, ilyen zenei akarás tekintetében, inkább csak az, hogy elmondjam, hogy mi van bennem nagyon őszintén.
0: Az előbb folyamatosan többes számban fogalmaztál, és az emberek fejében vastag Csabi egy szóló énekes, tehát hogy kik vagytok a ti?
2: Hát eleve egy zenekar vagyunk, csak ugye gondolkodtunk mi is, hogy mi legyen a nevünk, itt szóba került elég sok minden, a Bifokál és Lencsétől került.
1: Vastag Csaba is a Bifokál is Lencs.
2: A túrós tésztáig minden, de hogy aztán rájöttünk.
0: Csaba és a túrós tészta, az figyeljük.
2: Hát az a kedvenc kajám, az egyik kedvenc kajám, de hogy
0: és a pörc.
2: Rájöttünk, hogy igazából a nevem az már egy kár volna megváltoztatni, és ez a néven megy a zenekar, de mi effektíve egy zenekar vagyunk, és azt meg nyilván nem szabad elhallgatni, és sőt, el kell mondani mindenhol, hogy egy ilyen dalnak a megvalósulásához nagyon sok mindenki kell. Tehát eleve a klippet, akik megcsinálták, ők zseniális, hibátlan vizuál csapat, a Vigarnival csináltuk a dalt, aki tényleg szerintem az ország egyik legeslegőbb hangmérnöke, és öröm volt vele dolgozni, szóval, hogy a szöveget is többen írtuk, szóval nyilván ez egy csapatmunka.
1: Apukát hallotta már?
2: Apukámnak megmutattam.
1: Na igen.
2: Egyébként neki mutattam meg másodszor. Aha. Először anyukámnak mutattam meg, a feleségemmel együtt, és utána meg apukámnak. Azért mutattam meg neki, hogy nehogy véletlenül megsértődjön benne valami.
1: És azt gyorsan át tudjátok még írni, megjelenik, oké. Okay.
2: Ideje korán akartam,
1: ha már neki szól,
2: tudjon igen. Róla, igen, úgyhogy jó felhangosítottam, jól elmagyaráztam neki a szöveget.
0: Na, várj, ezt akartam kérdezni, hogy átment az üzenet, vagy magyarázata szorult, vagy már...
2: Hát figyelj, úgy voltam vele, hogy csak elengedem, és akkor hadd szóljon, és akkor majd lesz be valami. És nagyon bíztam benne, hogy majd tetszik neki, és úgy láttam, hogy tetszett neki, úgyhogy nagyon szeretem az apukámat egyébként.
1: Te egy ilyen érzelmes pasi vagy egyébként? És ki tudod fejezni az érzelmeidet, vagy csak dalok formájában? Mondjuk az se rossz.
2: Egyébként az érzelmek kifejezése azt szerintem egy tanulási folyamat része. Igen. Tehát azért a kiskorunkban megtanuljuk, hogy a fiúk nem sírnak, a fiúk kevények, a fiúk nem nyavajognak, nem rinyálnak, és én is ebben nőttem föl. És ennek nyomán az érzelmeinket is szerintem inkább csak így jelezzük, de nem mondjuk el. És nekem is ez egy olyan dal, amiben valamilyen szinten így verbális formát öntöttek azok a érzelmek, amiket egyébként így nem mondunk ki. Azért is tök jó, hogy mondtad, hogy apák napján tettük ki ezt a posztot, az pedig ez azért volt, mert az apukákról amúgy egy kicsit keveset beszélünk. Igen. Szerintem. Tehát anyák napja van, anyukámat is nagyon szeretem, és mindig meg is ünnepeljük méltóképpen. De az apukák egy picit, tudod, abban vannak, hogy egész életükben dolgoznak, hordják haza a pénzt, aztán csak vége van és kész. És szóval, aztán majd emlékezünk rájuk, és nagyon hálátlan sorsuk van egyébként, mert az apukák általában nem mondják egyébként, hogy fáradtak, nem mondják, hogy elegük van, mindig rá lehet őket venni mindenre, mindig türelmesek, mindig el is várjuk, hogy türelmesek legyenek egyébként, és megértőek, meg minden, szóval, de közben azért legyenek erősek is, meg közben azért legyen munkabírásuk is, szóval, hogy nem egy egyszerű dolog amúgy szerintem apukánk lenni, és ezért is született az a dal, hogy egy picit mindenki apukájáról szóljon, és mindenki, akinek, aki meghallgatja, arra tudjon gondolni, hogy az ő apukájával mi volt a szituáció.
1: Azt kívánom neked, hogy ez a dal ugyanazt fussa be, mint amit Kovács Kati dala, az édesanyáknak szóló dala, mert hogy azt is tényleg minden anyák napján hallgatjuk, és igen, tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen apák napi dal is.
2: Szerintem is egyébként, és hát abban bízom, hogy mindenki megtalálja benne a magáét. Uh-huh. Tehát nem gondolom, hogy az én érzésem annyira unikálisak lennének, vagy a világegyetemben egyedülállóak, hanem szerintem inkább csak egy lemintázása, vagy egy mintavétel annak, amit mindenki más is érez. Uh-huh. Én csak megpróbáltam ezeket jól kimondani.
0: Hát hajrá!
1: Nagyon köszönjük, hogy jöttél.
2: Szép napot!
3: Tényleg érdemes megnézni a YouTube-on is a dalt a videóklippel együtt. Vastag Csaba volt tehát ma reggel a Sláger reggel vendége legújabb Apa című dalának premierével. Holnap reggel is ébredjenek Pornán Petrával és Somogyi Zolival 6 órakor indul a Sláger reggel, most pedig még a hírek előtt szól az emberek dala a 100.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszter. Feloldják a kormány Facebook oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat. Teljesen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés éjjel Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövő hét hétfő kedre rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A házelnököknek címzett indítvány szerint összesen 7 javaslatot tárgyal az országgyűlés. Terítékre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról szóló javaslat, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezése, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A közzétett videóban már látható, ahogy végig görgetik a tiltott felhasználók listáját, és azt írják, olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. A fővárosi távfőrendszerét főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek több hónapig tartó tárgyalások után megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Az együttműködés célja egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítése a Paksi Atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe történő eljuttatásának lehetőségéről. A beruházás révén számottevően csökkenhetne a Dunavizének hőterhelése, továbbá a jelentős szén-dioxid kibocsátás csökkenés mellett tovább mérséklődne az ország földgázimport függése. A vizsgálat lezárása a negyedik negyedévben várható. Mától teljesen megújul Budapest éjszakai közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ a MÁV csoporttal és a Közlekedéstudományi Intézettel együttműködve olyan hálózatot vezet be, amely a nappali útvonalakhoz igazodik, gyorsabb eljutást és jobb átszállási kapcsolatot kínál. Új közvetlen járatok indulnak, többek között Soroksárra, Rákospalota Újfalu térségébe, valamint Rákosszentmihályra, Budafokra és Budatétényre. A rendszerben megjelennek az éjszakai trolibuszok is. A 980-as a belváros és az Örsvezérterek között jár, hétvégente pedig a 972-es is közlekedik. Gyorsabb lesz az eljutás Pécerre, Gödöllőre, Budaörsre, Budakeszire és Törökbálintra is, több járat pedig a lakótelepek és kertvárosi részek jobb feltárását biztosítja. A bevezetés első napjaiban a BKK munkatársai több csomópontban segítik az utasokat. A Betesda gyermekkórház a magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére figyelmeztet, miután fél éven belül 3 fiatal került az intézmény égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. Az elmúlt 5 évben 11 fiatalt kezeltek ott. 10 vasúti szerelvény tetejére másztak egy gyermek villanyoszlopra. A 11-17 éves fiúk súlyos maradandó sérüléseket szenvedtek, több esetben végamputációra is szükség volt. A Betesda gyermekkórház szakemberei hangsúlyozzák, a tragédiához nem kell megérinteni a vezetéket, a 25 ezer voltos áram akár 1,5 méterről is áthúzhat. A budapesti kórház a témában egy rövid videót is közzétett holnapján. A budai Váregyes tére Hollywooddá változott, ugyanis a Budapesten forgató Arnold Schwarzenegger nem csak a The Kellys című akció vígjáték főszereplője, hanem múlt pénteken ő vezette le a film rendezője Brad Payton esküvőjét. A szertartáson ott voltak a produkció sztárjai, Jenna Davis és Liam Hemsworth is, így a halászbástya igazi filmes díszletté vált. A 78 éves Schwarzeneggert az elmúlt hetekben többször is láthattuk Budapesten, rendszeresen biciklizik és természetesen edzőterembe is jár. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Rúzsa Magdi Fák alatt című dala, és hát a fák egyre inkább inganak, ringanak, ringatóznak, mert nagyon megélénkült a légmozgás, úgyhogy most lehet igazán jól sárkányt röptetni, ehhez jó szórakozást kívánok, csak aztán ne engedjék túl magasra a sárkányokat, mert a zápor zivatar már elvileg egészen közel jár, és villámlással, mennydörgéssel érkezhet. No de beszéljünk komoly dolgokról. Tudták, hogy az ENSZ adatai szerint a világ népességének már több mint 80% a városokban él. Városban élni persze nagyon jó dolog, mert egy nagy városban általában jobb az infrastruktúra, több a munkalehetőség, pezsgőbbek a mindennapok, több a kulturális lehetőség. A kérdés csak az, hogy melyik nagyvárost választjuk. Na hát erre kereste a választ egy új felmérés, amely azt vizsgálta, hogy mely városok kínálják a legjobb életminőséget. És most nem a pénzt vették a legfontosabb szempontnak, hanem a biztonságot, a közlekedést, a zöld területek mennyiségét és a városi hangulatot. Ezek alapján rangsorolták a városokat. Az élen Tokió végzett, a második helyre Koppenhága került, a harmadik Lisszabon lett, a negyedik Bécs, az ötödik helyen pedig Sydney áll. Az első tízben egyébként Sydney-t és Tokiót leszámítva csak európai városok szerepelnek. Hogy Budapest vajon hanyadik a listán, arról sajnos nincsen hír. Arról azonban van hírem, hogy repülünk tovább már is a kompakt diszkó dalával. Jön a Miss Right.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne az LGT dala szólt, ez volt a zenevonat, és nagy sebben robbal közelít fölénk, felénk az eső felhők sokasága, úgyhogy még egészen biztosan az éjjeli órákban esik majd az eső, no, de mi várható holnap? Mire készüljünk? Hát arra, hogy korán reggel az elmúlt napokhoz képest meglehetősen hideg lesz, de még mindig 20 fok fölött lesz a reggeli hőmérséklet, 22-23 fokban indítjuk a napunkat, délután viszont 27-28 fok várható mindössze, és alapvetően felhős időre számíthatunk, de azért néhány órás napsütés is várható, és napközben több alkalommal is eleredhet az eső. Nagyobb mennyiségű csapadékra majd holnap is csak az esti órákban kell számítani, és marad a visszafogott hőmérséklet. Hétvégén is, bár pénteken egy kicsit kiugrik, akkor 31-32 fok lehet, de szombaton vasárnap 28 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, úgyhogy végre könnyedebben lélegzünk. Majd aztán a hőség következő nagy rohama majd jövő hét után várható, de a mostani előrejelzések szerint akkor már nem emelkedik 40 fokig a hőmérséklet, csupán 34-35 fok lehet majd napközben, az is éppen elég. Itt a Sláger FM, azonban nem elég a nagy slágerekből, úgyhogy menjünk is tovább Tóth Abigail és Accent közösével, szól a Sugar Daddy.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Blaha Louisiana és a Ha élni felejtek, és ma reggel a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli foglalkozott a legújabb EU-s vámszabályozás kérdéskörével, ami sokakat megijesztett, és hát éppen ezért az elmúlt hetekben megugrottak a rendelések a különböző távol-keleti online üzletekben, de hogy mi is az a változás, és mire is számíthatunk pontosan, az már is kiderül, hiszen visszaidézzük ezt a reggeli beszélgetést.
1: Július 1-je van, immár a második július hónap, és ez nagyon fontos változás sokat hoz, például a tekintetben, hogy mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró érték alatti csomagokban lévő áruféleségek után is kell most már vámot fizetni, tehát megszűnt a korábbi vámmentesség. Ugye eddig valamit vettél 2 forint 50 fillérért, a Shinről, vagy a Temurul, ami mondjuk itt Európa 200 forint, akkor dőzsülted, de jól jártam.
2: De jó jártam.
1: Na, most már ez nem így lesz, persze ennek oka van, majd mindjárt erre is visszatérünk, de hát azt nézzük Petrával, hogy már itt ott már megy az okoskodás, hogy hogy lehet ezt kitrükközni, megúszni, ügyesen, ugye mi magyarok mindig mindenhol mindenben a kiskaput keressük, egy ilyen kiskapus nemzet vagyunk, de hogy érdemes-e trükközni, erről szeretnénk most megkérdezni a NAV Hajdú-Bihar vármegyei adó és vám igazgatóját, dr. Spandár Zsoltot. Jó reggelt, szervusz!
2: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nem tudjuk, hogy te is belefutottál ezekbe a kommentekbe, amik így folyamatosan próbálják a trükközésre való lehetőséget kitalálni, hogy mit lehetne, de mi a legfontosabb, amire figyeljenek azok, akik eddig rendeltek ezekről a helyekről?
3: Én azt gondolom, hogy olyan különösebb változás nem fog bekövetkezni itt a vásárlási szokásokat illetően. Aha. Nagyon egyszerű, menjünk fel azokra a weboldalakra, ahonnan rendelni szeretnénk, nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek, és hogyha úgy gondoljuk, hogy ez nekünk megéri, akkor vegyük meg. Tehát nagyon fontos ez a dolog, hogy ez a változás, ez nem a fogyasztót érinti alapvetően, hanem azokat a vállalkozókat, azokat a gazdálkodókat érinti, akik ugye ennek a disztribútorai ezeknek az áruházaknak.
2: Tehát akkor az attól való félelem, hogyha mondjuk veszek egy pólót, meg nem tudom, egy másik terméket, meg egy harmadikat, és akkor mindegyikre rájön a 3-3-3 euró, akkor ez nem feltétlenül van így?
3: Sőt, ez egyáltalán nincs így.
2: Hát miért hiszi mindenki ezt? Jézusom, de jó, hogy beszélünk veled, köszi!
3: Igen, hát ez ugye a beharangozója ennek a sztorinak valóban ez volt, és ez folyik a csapból is, én is olvasom a kommenteket, nézzük a híreket. Tehát én magam ma reggel mentem fel az egyik ilyen oldalra, és néztem meg az egyik kedvenc termékkörömet, amit onnan szoktam rendelni a kislányaimnak, pizsamát, és nemhogy drágulást tapasztaltam, hanem némelyik még olcsóbb is lett, tehát ez ugye nem így kell értelmezni, ahogy sokan itt szeretnék értelmezni, hogy akkor most, hogyha egy termék kört rendelek, akkor 3 euró, ha 2-t, akkor 6 euró, és akkor majd a végén ezt rám terhelik, hanem ugye ez az iparág az terhelés, ez egy nagyon fontos megállapítás, ugye amit el szoktam mondani, hogy 6 milliárd darab ilyen csomag érkezett az EU-ba a tavalyi évben, ha belegondolunk, hogy ennek az egészét hogyan lehet ezzel a 3 eurós vámmal terhelni, akkor ugye nem az jön ki, hogy termékenként kell megfizetni meg termékkörönként.
2: Világos.
1: Ez így nincs jól, hát várjátok, ugye arról van szó, és erről szóltak a híradások is valójában az elmúlt hónapokban, hogy ez az egész azért van, mert elképesztő mennyiségű áru áramlik be Európába, és ezzel egy kicsit, legyünk őszinték, ellehetetleníteni az itteni kereskedőket. Mert ugye, és erről is olvastam én az elmúlt években számtalan cikket egyébként, hogy Kínában maga az állam is mindent megtesz annak érdekében, hogy minél olcsóbban tudja ezeket a termékeket ráönteni Európára, meg egyébként Amerikára, tehát a világ különböző részeire, tehát hogy jól megetetjük ezzel a kedves potenciális vásárlókat, és majd amikor kivéreztették mondjuk az európai kereskedőket, tehát itt már ugye nem tudnak versenyezni ezekkel a nagyon olcsó árakkal, és itt szépen tönkre mennek a kereskedők, na majd akkor a kínaiak is rákapcsolnak, és már nem lesz olyan olcsó majd mindaz, ami most ennyire olcsó. És ugye elvileg én azt olvastam meg, azt feltételeztem, hogy az EU-s törvényhozók egy kicsit szerették volna visszaszorítani ezeknek a mindenféle termékeknek a féktelen beáramlását ide a kontinensre. Akkor ez így ebben a formában alig ha fog megvalósulni.
3: Én ezt sem mondanám, véleményem szerint ez meg fog valósulni, hiszen ha belegondoltok, akkor eddig a 150 euró alatti kis csomagok ugye vámmentesek voltak, most meg ezt az átmeneti vámot igenis meg fogják fizetni utána. Uh-huh. Tehát az EU-nak ebből komoly bevétele fog származni, ugye a vám az egy tipikus Európai Uniós bevétel, és ugye ez ténykérdés, hogy megszűnik a kis csomagoknak a vámmentessége. Tehát az a cél, amit az Európai Unió el szeretne érni, az véleményem szerint egyébként meg fog valósulni. Az, hogy ez az árakra egyébként milyen hatással lesz, az egy teljesen másik kérdés. De az EU-nak nem is az ár szabályozás volt önmagában véleményem szerint a célja, hanem önmagában az, hogy itt a kis csomagok vámmentessége igenis szűnjön meg, ezt az EU költségvetése nem bírja el, és amit ti is mondtatok, hogy ez a versenyt olyan szempontból óriási mértékben torzította, hogy ugye ami meg itt Európai Unióban készült áru, az pedig nyilván ezen az áron nem volt elérhető egyébként.
2: Zsolt, mit is mondtál, hogy mennyi ilyen csomag érkezik be évente Európába, Kínába?
3: Majdhogy nem 6 milliárd darab csomag érkezett a tavalyi évben. Ez szemléltetném ezt a dolgot azzal, hogy ez olyan, mintha a valamennyi EU-s állampolgár nagyjából 12-13 darab ilyen csomagot rendelt volna, ami elképesztő szám. Igen. És még egy számot mondanék, bár nem szeretném ezzel senkit untatni. Ide a Magyarországra is 204 millió darab érkezett tavaly. Jellemzően ugye
2: nyilván légi úton. Akkor úgy tűnik.
1: Igen, de hát felszorozzuk a 3 euróval, akkor elég komoly tisztességes bevétel lesz. Mondjuk ettől még akkor, ahogy mondjuk ugyanúgy jönnek majd ezek a csomagok, csak lesz belőle bevétele az EU-nak, meg mondjuk az egyes országoknak. Én egy kicsit még mindig drukkolok, hogy az igazán jó az lenne, hogyha nem jönnének ilyen mennyiségbe, és mondjuk az itt előállított termékek is mondjuk kicsit jobban fogynának, egy picit helyzetbe hozva a hazai kereskedőket.
3: Én azt gondolom, hogy ennek lesz egy ilyen következménye is hosszú távon mindenképpen, illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye folyik az EU vámreformja egyébként itt a háttérben, és ez is ennek a része, hogy ugye átmeneti időszakra már legyen egy ilyen vám, és egyébként, hogy hogyan döntenek majd az EU döntéshozók ezzel kapcsolatban hosszú távon, az egy megint egy másik kérdés. Biztos, hogy lesz egyébként egy ilyen hatása is.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük dr. Spandár Zsoltnak, a NAV Hajdú-Bihar vármegyei adó és vám igazgatóságának igazgatójának. További jó munkát!
2: Köszönjük! Szia.
3: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Azt még fontos és hasznos lehet tudni, hogy a vám költsége várhatóan beépül a webáruházak áraiba, így a vásárlók ezt már a rendeléskor rendezik majd. Holnap reggel is ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival ébresztő szolgálatunk. 6 órakor kezdi a műszakot, és természetesen lesz játék is, érkezik majd Cila és hablatyol nekünk holnap is valamit, és hát folytatódik a koncertélmények nyara is, úgyhogy ezért is érdemes már kora reggeltől hegyezni a füleket. Most pedig jön a Hooligans dala a Szabadon.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában! Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Takács Nikolasz dala, a zene kísér. Önöket pedig kísérje az esti éjszakai órákban is a Sláger FM. Én most elbúcsúzom, hiszen mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy jönnek a hérek után pedig indul a slágerkult Esmiller Andrással. Úgyhogy további jó rádiózást és pihentető, hűvös estét kívánva búcsúzom önöktől. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap 4-kor találkozunk, viszont hallásra!

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lemondanak tiszteletdíjukról a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai. Új fejlesztésekkel segíti a tájékozódást és az utazás tervezést a VKK. Elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jelszai Mari díjas színésznő, érdemes művész. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója, közleményében azt írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik. Tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatok az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza. Orbán Gábor tudatta, az ügyvivői tevékenységre tekintettel az alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagjai július 1-től lemondanak tiszteletdíjukról, vagy azt felajánlják a Semmelweis Egyetemnek. A Budapesti Közlekedési Központ több új fejlesztést vezetett be június végétől, amelyek egyszerűbbé teszik a tájékozódást és az utazás tervezést. A forgalmi változásokról szóló információk immár 770 busz modern, széles képernyős monitorán is megjelennek szöveges formában. A BKK az esélyegyenlőség erősítése érdekében a futárkijelzőkön, valamint 262 közterületi és 41 aluljárói monitoron valós időben jelöli az alacsony padlós járműveket. Ez különösen azokon a villamos vonalakon hasznos, ahol magas és alacsony padlós járművek vegyesen közlekednek. A fejlesztések célja, hogy az akadálymentes közlekedés kiszámíthatóbb és könnyebben tervezhető legyen. 97 éves korában elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze, adta hírül a Magyar Színház. Egyik leghíresebb és legfontosabb önálló estje a Vizsolyi Biblia volt. Ezt a saját maga által szerkesztett produkciót 4 évtizeden át több mint 350 alkalommal adta elő a közönségnek. 93 évesen is aktívan játszott Hályi János Házasságon innen, Házasságon túl című darabjában. Egynapos gasztronómiai pop-up eseménnyel készül a stílusos vidéki éttermiség a V4 fesztiválhoz kapcsolódva. A svéd csapat a szombaton a nagymarosi termelői piacon helyi termelők alapanyagaiból készít kóstolóételeket, amelyek a V4 országok kulináris hagyományait mutatják be a Dunakanyar egyik kiemelt turisztikai helyszínén. A részleteket Ruprecht László, a svéd elnöke mondta el a Sláger FM-nek.
2: Az esemény az nagyon szorosan hozzátartozik a svédnek a filozófiájához és a működéséhez. A hazai termelőknek a nyersanyagainak a bemutatása, és azzal próbáltuk összekapcsolni, hogy a V4 fesztiválon 4 nemzetnek a konyháját mutatjuk be, a nagymarosi piac termelőinek a nyersanyagaiból állítottuk össze az ételeket. A lengyel fogás az egy vadászkáposzta, magyarra fordítva, a cseh az egy pácolt sajt lesz, illetve a szlovák fogás az pedig egy fokhagymaleves. A magyar fogás azon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, de nagyon sokan árulnak különféle házi süteményeket, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy desszert és a menü sorba. És az egész rendezvénynek az is a lényege, hogy bár nálunk kóstolnak, de a termelők megtalálhatók a piacon, a termékeiket pedig utána meg tudják vásárolni.
1: A Visit Hungary támogatásával megvalósuló program célja, hogy a fesztiválra és a térségbe érkező belföldi és nemzetközi vendégek a visegrádi országok ízeit is megismerhessék. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves barátunkat köszöntöm, Oszkó Jakab Natáliát, örülök neked, jó rég találkoztunk. De amikor közeleg a nagy esemény, aminek a fesztivál igazgatója vagy, ugye, most már a 35. művészetek völgye, akkor mindig találkozunk.
2: Igen, szerencsére egyébként mindig elhívtok egy kicsit mesélni arról, hogy amikor kiköltözik Budapest Kapolcs, Talján, Dörögbe és Vigánt Petendre, akkor milyennek
1: az egy
2: is
1: esemény.
2: Így van, és milyennek is álmodjuk meg, hiszen 89-ben, ha már itt egy jubileumról van szó, Márta Istvánék pesti művészekként gyakorlatilag egy novumot hoztak be, hiszen színházat játszottak a Magtárnál, vagy kocsma színházat játszott Galkó Balázs Cili néni kocsmájában, vagy a Mandel Kvártet a Völgy komoly zenének most is helyet adó Kapolcsi templomban lépett föl. Városi srácok, városi műfajokat, Pajtán, Mezőn, Legelőn mutattak be, és ehhez csatlakozott az egész ország, és így egy mozgalommá nőtte ki magát egyébként a Művészetek Völgye Fesztivál, sőt, igazából még az idejüket is meghaladva, ez egy fenntarthatósági akció volt, hiszen ők már ott voltak egy jó pár éve, és a patakból eltűnt a víz, és művészekként ők így tudtak pénzt gyűjteni, és hát a Művészetek Völgye hatására rendbe is tették a patakot, most is van benne víz, templomokat, falumalmot tettek rendbe, temetőket, és most is építünk járdát.
1: De ez egy ügy volt.
2: És most
1: és
2: is.
1: És ügy is maradt.
2: Így van.
1: 35 évvel később is.
2: Így
1: na,
2: van.
1: De ez meg már neked köszönhető, vagy nektek,
2: hát mivel,
1: bocsánat.
2: Mivel egy fiatalabb csapatként is nyilván mi hagymahéjszerűen terjeszkedünk, és mindig megtartjuk a belső értékeket, hobó az elejétől kezdve ott van

0: Velünk most idén annyi nagy változás történt, hogy nem 3-kor, hanem 5:30-kor vannak a hobológia beszélgetések, és 8:30-kor a koncertek, úgyhogy vigyázat, kedves, egyébként kb. 1000 hobó rajongó, aki oda költözik 10 napra hozzánk csak hobót hallgatni, hogy most nem 3-kor és 8:30-kor, hanem 5:30-kor és 8:30-kor van a két programjuk, de most is van ugye Pocket udvarunk, vagy a Kaláka versudvar, Grillusz Daniék, ott vannak az elejétől kezdve. Ott vannak az éltetővölgyes termelők, talán akár egy pár újsajt készítő vagy szörpös feltűnt még a környéken, és ehhez jött hozzá az új cirkusz, például most is van az Ilzé produkció, vagy a Duda Éva társulat, akik lehet, hogy még 89-ben talán velem együtt homokoztak az óvodában.
1: Igen, abszolút, abszolút. No, de hát, és ahogy, amivel kezdted is, hogy Buda oda költözik.
0: Így van, a második kerületi kulturális intézmények, a Marcibányi téren megszokott Loop társulattól kezdve a Delta produkción át, nagyon sokan tartanak velünk itt a budai rész kulturális életéből. Bevallom, én is itt lakom, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit közöm is volt abból, hogy ha már 10 napra eltűnök itt a kerületből, illetve a városból, akkor jöjjenek ők is velem. Nagyon jó hangulatú beszélgetések szoktak itt megszületni.
1: Szívesen mentek veled?
0: Így van, hiszen Kapolcsra egy kicsit azért, és ebben már nem a mi érdemünk van teljesen, hanem csak átvettük, Kapolcsra megérkezni egy rang, és hogyha esetleg a mentoraid vagy azok, akiktől tanultál színészmesterséget is ide jártak fellépni, akkor az neked is rang lesz.
1: Bizony. És hát rang szórakozni menni hozzátok. Hát közönségként.
0: Így is van, és sokan jubilálnak is velünk egyébként most a fellépők közül is, a Quimby is 35 éves egyébként a Művészetek Völgyével, vagy a Hagyományok Háza is 25 éves, és egy nagy táncházat kerítenek majd ugye a panoráma színpadra. Bevallom, a Kispál és a Borz nagy kedvencem, és gyakorlatilag az egész 15 éves igazgatóságom alatt végre egyszer eljöttek.
1: Ez most lesz?
0: Igen, ez most lesz, úgyhogy én is ott fogok tombolni az első sorban, mert előre is bocsánatot kérek a kollégáktól, hogy engem kell majd a stage divingból leszedni egyébként a közönség tetejéről, de lesz ugyanúgy 30Y, Bohemian Betyárs, Bagosi Brothers Company, de eljön hozzánk Kóli és Jude Law is különleges a Völgyre szapott programmal, ahogy egyébként pár éve a Punani Masszív is úgy jöhetett el, hogy hozzánk próbáltak össze egyébként egy új programot. Apropó egyébként a Völgy Szimfonik egy nagy jubileumi, saját magunknak születésnapi koncert, illetve magunknak és a közönség számára. Itt olyanokat szedtünk össze, mint Kóli, Szendrői Csabi, Szena, akiknek nem volt akusztik vagy ilyen szimfonikus programjuk, és a Danubia zenekarra most már egyébként hosszú hetek óta próbálják össze a slágereiket, olyan, illetve Betonhofi is ráadásul. Tehát tényleg olyan nevek, akik körül Star még azért nem lesz. Nagyon volt szimfonikus zenekar, úgyhogy lesz egy szimfonik, de a klasszikusabb vonal kedvelőinek az Operaház is egyébként leköltözik egy Donizetti csengővel. A Műpától is érkeznek produkciók. Tehát tényleg ez az a hely, ahova az intézmények is, mind akár a Marcibányi tér, vagy az Operaház, vagy a városi kultúrában, kulturális életben jártas barátaink is megérkeznek.
1: Akik egyébként, én azt hallottam tőlük, Grillusz Dani visszajáró vendég ebben a műsorban egyébként, hogy te is, hogy őket ez inspirálja egy csomó új alkotásra. Mert ez egy olyan közeg, olyan, mint egy művész, hogy hívják, művésztelep.
0: Így van, hiszen ugye nagyon sokszor van az, hogy ott is felejtik magukat. Azért nem egy menedzser hívott már föl, hogy Nati, elengedtem hozzád fellépni XY-t, és azóta se érkezett vissza Budapestre.
1: Tehát ott maradnak?
0: Ott maradnak, és fel is keverednek egymás színpadaira. Tehát ezt a 100 oldalas műsorfüzetet, amit szorongatok a kezembe, és a kezünkbe véve tudjuk tervezni a programunkat, ezt úgy kell megnézni, hogy ugyan megvannak a koncertek úgy hirdetve, ahogy, de meg meglepetés vendég nélkül szinte egyik sem megy le. Uh-huh. A Malom-szigeten ott lógatják a lábukat ugye az emlegetett patakba, és hirtelen ötlettől vezérelve már is érkeznek egymáshoz, dzsemelnek, sőt, ugye ez az a közeg, ahol Harcsa Veronikát nem csak megnézheted a színpadon, hanem lehet, hogy utána együtt sörözöl vele a pultnál. Tehát itt nincsen távolság közönség és a fellépők között, illetve a fellépők is elkezdenek egymás udvarába átmenni, akár szervezett módon, tehát például a Lackfi is szokott a Veronikával így uh-huh. zenés versimprót tartani, vagy hogyha például van egy saját színházi bemutatónk idén is a Göttinger Pál anyós nyelve, vagy jönnek egyéb színházi társulatok, van, hogy egyébként összetalálkoznak zenész barátaikkal, és ott alkotnak valamit. Ez egy nagy gyakorlatilag találkozás, nagyon sok ismerős arcot lehet egyébként az ország több pontjáról itt évente egyszer egyébként látni. Nagyon hasonszőrűeket hívunk be, és sokszor van az, hogy a közönség azt is visszajelzi, hogy magáért a közönségért, a persze, többi látogatóért is érkeznek hozzánk.
1: Ez egy nagy olvasztó tégely.
0: Így
1: a
0: van.
1: A kulturális kiképzés, a kiképzés.
0: Így van, illetve a különböző műfajok furcsa egymásra igen. hatása és összetalálkozása. A Klastromnál is most, mint nagy jubileumi helyszín, fényfestés parádét rendeznek, gyakorlatilag az összes fényfestő kolléga összefogott itt egyébként az országban, és vannak újoncok is, akik a Fényárban a Klastrom pályázatunkra jelentkeztek, úgyhogy együtt zsűrizhetjük őket, de felbukkan majd egy-egy meglepetés koncertre, akár Vecsei Miki, Deva, a Hortus Conclusus, hogy egyébként nagyon különleges koncertjükkel, vagy Temesi Blanka is egy ilyen egy szálgitáros produkcióval. Sehol máshol nem tudsz egyébként úgy elérkezni produkciókra, hogy egyébként valószínűleg nem azt tervezted. Hiába van az, hogy itt van a nagyvárosban Budapesten minden intézmény, de egy döntést hozol a nap elején. Az elején, nap elején döntöd el, vagy este, hogy te a Hagyományok Háza néptáncára mész, uh-huh. Itt meg úgy keveredsz bele egy néptánc beletanulásába, a folkudvarba, a panoráma színpadra menet, hogy igazából te lehet, hogy az Online the Barbies-ra érkeztél, és csak viccesnek találtad, hogy betanulsz egy néptáncot, és rájössz, hogy egyébként ezt imádod csinálni.
1: Tehát egy elképesztő forgatag van ott nálatok.
0: Így van.
1: Aki és még nem volt, akkor az ott a 35-en. Most belekóstolhat.
0: Igen, és akiket például a Vörösmarty téren szoktam melegebb ruhában találni, közel 160 kézművesünket is, ugye teljesen más egyébként nyári ruhában látni, uh-huh. ott oda költöznek a művészek völgyére. A kézműveseknek egyébként ez a kettő történet egybe is jár egyébként, tehát a téli időszakot a Vörösmarty téren töltik uh-huh. Budapesten, nyáron pedig Kapolcson vannak, és a kettő között mindig pár-pár hónapig arra gyártják a portékát a saját kezükkel.
1: Hát, ez egy nagyon jó fórum erre.
0: Így van, és nagyon nyitottak az emberek. Sőt, igazság szerint van, aki mondjuk a kézműves vásár miatt érkezik, azért azoknak próbáljuk mindig elmagyarázni, hogy azért itt nagyon sok színházi, világzenei és egyéb könnyűzenei program is van, úgyhogy érdemes azt is megnézni, de természetesen valaki meg évek óta esetleg csak a forgatag miatt és ismerősökkel találkozni tart velünk. Ez egy közösség, itt bárki lehet az, ami szeretne lenni. Itt tudunk gyermekkel is úgy közlekedni, hogy nem nyomnak össze minket. Uh-huh. Akár egyébként nagy színpadi koncertet is látogathatunk úgy, hogy vannak olyan helyek, ahova a babakocsival... Így van, illetve sok olyan gyerekprogramunk van is, ami mellett zajlik egy felnőtteknek élvezhető is. Természetesen végig lavírozhatjuk uh-huh. csak gyerekprogrammal, és ha ennek csak elszenvedői vannak, akkor van egyébként egy gyerekkísérő jegyünk. De egyébként meg a legtöbb helyszín, például a Momentán társulat is, udvara is úgy van kialakítva, hogy van egy gyermekfoglalkozás, és mellette megröhöghetünk egyet az Impro Színházra.
1: Hú, hát csak kapkodom a fejem, ahogy sorolod a programokat, itt hány ember dolgozik ezen az egész fesztivál, hogy ez így összeálljon?
0: Évközben olyan 15-en vagyunk, és hétfőnként stábüléseken végig bújjuk, és végig járjuk az összes helyszínét a Művészetek Völgye Fesztiválnak.
1: Amit egyébként te nem tudsz ott megtenni a helyszínen? Mert az olyan... De nagy mennyiség?
0: Nem, a helyszínen én mindenkit meglátogatok. Minden nap mindenkit meglátogatok. Egyébként szerintem én kapom meg a legözművészetibb élményt itt a 10 nap alatt. És a 15 főn kívül egyébként 250-en vannak a stáblistán, akik valamilyen projekt alapon csatlakoznak hozzánk.
1: Ebben vannak az önkéntesek is?
0: Nem, ezen kívül van 160 önkéntesünk. Itt nagyon-nagyon sokan annyira szeretnek minket, hogy egyébként akár szabadságot vesznek ki, és úgy tartanak velünk, akár a biztonsági szolgálat, vagy az önkéntesség részeként, hiszen ez egy közösség, itt számítanak a gondolataid, és feltöltötsz az egész évre. És lehet, hogy itt megélhetsz egy olyan kapcsolódási pontot, amit hiába van az a sok online csetelési lehetőség, de teljesen más fizikailag leülni a kenderkertbe a tábor tűz mellé, és dumálni egy jót, vagy társasozni
1: a társasjátékos. Szeretek ezzel a témával foglalkozni itt a Sláger Kultban, mert üdvözlök minden, hát pláne egy ilyen nagy múltú rendezvényt, ahol ugye tényleg ma már mindenki üzenetekben tartja a kapcsolatot az online térben egymással, tehát itt meg azért ez egy közösségépítés.
0: Ráadásul nagyon sok workshopunk van a 4200 programból, vagy 1500, az valamilyen workshop, sőt egyébként is mindig újabb és újabb workshop ötletekkel jönnek mind az előadók, sőt a közönség is ajánl. Látszik az, hogy nagyon számítanak ezekre az élményekre a látogatóink, kérik is, szeretnének közösen festeni, analóg fotózást tanulni, sőt új cirkuszi workshopjaink is vannak. Nyilván ez is egyébként egyfajta segítség ahhoz, hogy szóba legyünk fizikailag másokkal, illetve közösen szerezzünk élményt. Lehet színházi játékot is játszani, verset írni, énekelni Harcsa Veronikával, vagy egyébként akár különböző egyéb kézműves mesterségeket is kipróbálni egyébként a kézműveseink segítségével.
1: No, hát a 10. nap végére itt mindenki ki lesz képezve.
0: Hát meg legalábbis feltöltjük, így van, és feltöltjük az év további részére, hogy a következő évben is találkozhassunk, hiszen azt hiszem, hogyha valami már 35 éve működik, és meg tud újulni évről évre, persze ki tudja, lehet, hogy pár év múlva be a székbe majd az utódom, 20 éves utódom ül majd, és én arra nagyon-nagyon büszke leszek, mert a művésztek hölgyének igenis 100 évig kell élnie.
1: Hát ilyen is, ha már generációkról beszélünk, lehet, hogy tavaly mondtam, és ha nem, akkor most fogom, hogy ugye a lányom elment önkénteskedni hozzátok, aki akkor 18 éves volt. És hát, ha most összeadjuk a 35-öt, meg a 18-at, de hogy annyira tetszett neki, hogy azt mondta, hogy most már szórakozni fog a bőrbe menni, nem csak dolgozni, de hogy tényleg meg tudtok szólítani mindenkit, minden generációt.
0: Meg közösséget teremteni, szerintem ez még fontosabb. Biztos mesélte az, hogy az önkénteseknek is próbálunk egy saját programot is adni, illetve bevonni őket tényleg úgy, hogy azt érezzék, hogy ebben nekik egy nagyon-nagyon komoly szerepük van. Mindig egyébként a 10 nap elején szoktam velük beszélni egy nagyot, illetve különböző programjaik vannak útközben is, és mindig elmagyarázom, hogy az, hogy mi 15-en Excel tábláknál, meg tényleg kivetítve az előző éves térképet a völgynek, nagyon sokat szervezkedünk, és nagyon sokat dolgozunk, azt utána ők képviselik, mert az ő mosolyuk, az ő kedvességük
1: az megmaradt.
0: Fogja a látogatónak azt mutatni, hogy igen, ez az a hely, ahol én szeretnék lenni. És nagyon-nagyon sok múlik rajtuk, és ezért is mondom mindig nekik, hogy az a lényeg, hogy ők is jól érezzék magukat, mert ez a jó kedv át fog ragadni a többiekre, és szerintem ezért is van, hogy akkor évről évre visszatérnek hozzánk mások is. Nem is beszélve tényleg az előadókról, az emlegetett Hobó mellett azért egy Zorán vagy Kozs Zsuzsa is megfordul nálunk, sőt a kisebb színpadok miatt nagyon pici zenekarok is kezdenek nálunk, és utána évről évre nőnek föl és építkeznek. Nem is beszélve egyébként visszatérve az önkéntesekhez, érdekes most már úgy mennem céges partnerekhez, ahol egy-egy asszisztens lány már úgy mosolyog vissza hozzám, hogy szia Nati, a völgyből ismerjük egymást.
1: Na látod, elhozzák az élményeket a budapestiek? Tehát ahogy visszatérsz, jártadban, kertedben mondogatják, hogy hú, mekkora élmény?
0: Mondogatják, meg nagyon érdekes akár itt a Széll Kálmán téren is összefutni sok völgyes pólós emberrel, és mivel ugye sokszor én képviselem a völgyet, pedig ez egy csapatmunkája, csak én arathatom le a dicséretet, nagyon sokan köszönnek rám, hogy szia Nati, akár Budapesten is, a 8. kerülettől a budai kerületeken át.
1: Na, hát látod, közösségépítés a köbben.
0: Így van, és mi évközben is próbálunk élményt adni, illetve tartani az emberekben a lelket, visszaszámolva a napokat, a perceket a Művészetek Völgye Fesztiválig.
1: De például neked, nektek a szervezőknek nyilván feltölt benneteket is az egész fesztivál, de meddig tart ki ez a feltöltődés, vagy ez az energia?
0: Érdekes, mert pont emiatt viszont találkozunk újabb és újabb partnerekkel. Már a fesztivál alatt jönnek olyanok, akik ott szeretnek bele, és már mutogatják, hogy ők oda képzelték az új udvarukat. Úgyhogy nem áll meg valahogy egyébként ez a lelkesedés, mert gyakorlatilag egész télen lelkesen újabb és újabb emberekkel beszélgetünk arról, hogy milyen klassz lesz együtt, és ötletelünk, és utána összehozunk már meglévő udvart új szereplőkkel, tehát mi azért ennek az izgalmas lázában élünk, és a legnagyobb kincs utána látni azt, hogy ezt mennyi embernek okoz örömet. Valljuk be, nem nézek meg végig egy előadást sem, pedig vágyok nagyon sokra, de azt látni, hogy milyen boldog, csillogó arcú és szemű embert hoz össze a völgy, ez valami fantasztikusan ilyen feltöltő élmény.
1: De már 15 éve?
0: Így van.
1: Folyamatosan?
0: Így van.
1: Tehát nem lehet megszokni?
0: Nem lehet, hiszen más és más, mindig újabb
1: nincs
0: és újabb.
1: Nincs két egyforma?
0: Nincs két egyforma. Nincs két egyforma fesztivál, meg kihívás. Nyilván én is változok évről évre. Ugye még az elején gyermek nélkül érkeztem, ugye nem is hiába van most gyermekvölgy programbontás a műsorfüzet végében, hiszen ahogy édesanyámnak elkezdtem összeírni, hogy hova vigye a lányomat, amíg én dolgozom a völgyben, akkor rájöttem, hogy lehet, hogy másoknak is hasznos lehet ez a funkció, és így lett a gyermekvölgy. Tehát a völgy is alakít engem, és én is a völgyet, sőt ugye az egész csapat, tehát nálunk nagyon sokan szólhatnak bele a programba. A program szerkesztők között 18-tól 63 éves korig többen is megtalálhatóak. Sőt, most ugye a jubileum miatt a Márta Istvánék is két udvarral jelentkeznek. Lesz egy ősport, az konkrétan Márta Istvánnak a háza, és ott Cseh Tamás ott vette föl az egyik lemezét, és azt a lemezét egyébként a fia, meg Bereményi, meg Bárt János le fogják játszani egyébként. Aha. Meg ott vették föl a Támad a szél lemezt is a Márta Istvánék. Arról is fognak beszélgetni, meg ugye nyilván az iskolatársait, a Grilluszékat is meghívja oda. A Fazekas műhelynél meg egy retro völgy tanúasztalos beszélgetés sorozatban. Gyakorlatilag fel se tudom sorolni a Ráctól a Gőzön át az összes művész és szervező barátját meghívta. Nyilván pont a hosszú idő miatt sok megemlékezés is lesz. Galkó Balázsra is megemlékezünk, egyébként programmal pont a diákjai csinálnak színdarabot, Sörgyári Kapricsót is, illetve kiállítást is. Pallagi Anikóra, az előző programigazgatóra is megemlékezünk. És nagyon sok régi műsorfüzet, völgyemlék kerül elő, és hát a retro völgyes beszélgetéseknél meg egy csomó megnevettető, és talán egy picit megrikató sztori is.
1: Na, hát szerintem, ha ezzel nem csináltunk kedvet, akkor semmivel. A mostani beszélgetéssel találkozzunk ott. Július 24-től indul, és augusztus 2-ig tart.
0: Így van, mindenkit tényleg nagyon nagy szeretettel várunk, mert mi nagyon készültünk.
1: 35. Művészetek Völgye, Oszkónak, Jakab Natájának nagyon köszönöm, művészetekvölgye.hu.
0: Így
1: azt
0: van.
1: A millió programot ott megtalálják?
0: Így van, és ki is tudod válogatni, és még be is tudod jelölni a kedvenceket.
1: Szuper, szuper. Hát sok csillogó szempárt, ahogy mindig mondom, akkor a tiéd meg a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk akkor a Művészetek Völgyében, kedves hallgatóink. Natáliától most elköszönök önöktől, még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez.
2: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kollár Dalma Esztert köszöntöm nagy szeretettel, rég találkoztunk.
3: Igen, most örülök. Már egy ideje nem.
1: Örülök neked, gyere én gyakrabban.
3: Is. Hát köszönöm a meghívást.
1: Mert maradunk bejelentkezve.
3: Úgy tűnik.
1: Nagyon jó a címe.
3: Köszönjük
1: az új
3: szépen.
1: Kiállításnak, amely hát mindig ezzel kezdem, augusztus 9-ig látható, ne hagyják az utolsó pillanatra.
3: Ezt nem
1: mindig
3: más,
1: elmondom a hallgatóknak. Szóval jó a címe a kiállításnak, és van egy nagyon szép, minek hívjuk ezeket a kiadványokat?
3: Kiállításvezető mondjuk.
1: Kiállításvezető, na milyen jó a megfogalmazás is, amit mindenki megkap, aki
3: igen, ez ingyenesen elérhető a kiállítótérben, és tulajdonképpen segít a látogatóknak tájékozódni. Olyan, mintha adnánk nekik egy írott tárlatvezetést.
1: De közben azok is vannak, gondolom.
3: Vannak tárlatvezetések.
1: Szereted ezeket?
3: Én nagyon. Az a legjobb. Igazából nekem, mint kurátor, akkor van lehetőségem találkozni a látogatókkal, illetve akkor tudok közvetlen visszajelzést kapni. Pontosan, úgyhogy én nagyon szeretem.
1: Ez például meddig készült?
3: Hogy érted?
1: Mármint a kurátorként meddig készültetek erre a kiállításra?
3: Több hónap. Nem tudom pontosan megmondani, mert én azért fejben elkezdek viszonylag hamar készülni rá, meg olvasni hozzá, gondolkozni róla, és aztán a konkrét művészekkel az egyeztetés az már azért elég közel van a kiállítás megnyitóhoz, ez egy, mit tudom, 2-3 hónappal előtte kezdődik meg így a nagyon aktív szervezés.
1: Milyen volt velük dolgozni?
3: Nagyon jó. Egy nemzetközi csapatunk van most, összesen 11 műcsoport került bemutatásra, nemzetközi és magyar művészek munkáiból 11 alkotást, ezt abból kettő, illetve 11 alkotóból kettő az művész duó egyébként, úgyhogy szám szerint még többen vannak. Hát nagyon, nagyon jó volt, mindig nagyon vegyes ez, de azt hiszem az a legjobb rész, amikor a művészekkel együtt lehet már gondolkodni. És van két olyan mű is egyébként a kiállításon, ami kifejezetten a kiállításra készült, úgyhogy erre is nagyon büszkék vagyunk.
1: Na, igen. Azt látod, nem is tudtam.
3: Két fiatal magyar alkotók, Kovács Máté és Szabó Nóra, azok, akik kifejezetten a kiállításra hoztak létre új műveket, és nálunk kerültek ezek először bemutatásra.
1: Én ezt mindig üdvözlöm egyébként, amikor valami miatt ritkán tapasztalom.
3: Igen, hát azért ennek sok nehézsége van. De Budapest galériában egyébként ez elég jellemző ránk.
1: Na, végre elmondtuk, hogy hol.
3: Igen, igen. Végre kimondtuk. A Budapest galériába kell jönni megnézni ezt a kiállítást.
1: Lajos utca 158.
3: Pontosan.
1: Segítünk.
3: Pontosan, Óbudán.
1: Jó ott nálatok lenni, pont azért mondta egyébként az előbb. De most már abba hagyom, esküszöm a klímácseket, ilyen melegbe.
3: Igen.
1: Ez is egy fontos.
3: Ráadásul egyébként tavaly nyáron megnyitottuk a pinceterünket is, úgyhogy gyakorlatilag egy új kiállítótérre bővült a Budapest Galéria. Ez a pinceterünk, ez nagyon régóta létezik, de raktárnak használtuk sokáig, és tavaly nyáron megnyitottuk, mint kiállítótér, és ez a művészcsere programunknak az alkotóinak, szóval a külföldről hozzánk érkező rezidens művészeknek ad egy ilyen pop-up bemutatkozási lehetőséget, illetve amikor nem az ő rövid kiállításaik vannak, akkor egy épülettörténeti kiállítást lehet ott nézni, és aztán a pincében tényleg igazán hűvös van egész évben, úgyhogy azt is ajánlom.
1: Tehát ott mindig van valami.
3: Ott mindig van valami.
1: Tehát aki elmegy megnézni a friss kiállítást, vagy az aktuális kiállítást, ő le is mehet, akkor
3: abszolút.
1: Azzal a lendülettel.
3: Igen. Illetve néha programokat is szervezünk oda a pincébe, volt már ott könyvbemutatónk, performanszunk, és hasonló eseményeket is tudunk oda szervezni, úgyhogy
1: a
3: nagyon szeretjük.
1: A te kiállítás, vagy tárlatvezetésed, az meddig tart általában?
3: Viszonylag hosszú. Azért ezek a művek, azt kell róluk tudni, hogy...
1: Van téma,
3: abszolút, dobjuk be a témát. Ugye az online jelenlétünk, a közösségi média, illetve a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatásáról szól ez a kiállítás, kortárs műalkotásokon keresztül, és bár nagyon sokféle szempontból közelítenek ezek a művek, szóval a művészeknek nagyon sokfajta szemüvegén át tudjuk vizsgálni ezt a témát, ezek mind nagyon-nagyon sokrétűek, szóval egy-egy mű is olyan sokrétű, nagyon sokféle szempontból megközelíthető témát dob be a kiállítás egészébe, hogy azért, amikor úgy részletesebben mesélek a művekről, akkor ez egy bő másfél óra,
1: hát
3: mire végigérünk rajta.
1: Lényegében az alaptéma is egy rendkívül izgalmas.
3: Így van, és még ebbe a kiállításba se fért bele minden, ami ebben a témában kifejthető.
1: De azért ennek a mentális része is.
3: Abszolút, nagyon jó, hogy erre, nagyon jó, hogy erre rávilágítasz, mert egyébként nagyon több olyan mű is van, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Van egy ilyen ketté oszlása a kiállításnak, már csak abból adódóan is, hogy van ugye egy földszinti és egy emeleti kiállítóterünk. És a földszinten valahogy inkább azok a munkák kerültek egymás mellé, amik kicsit ilyen materiálisabban megfoghatóbb, kicsit földhöz ragadtabb oldalát mutatják meg ezeknek a témáknak. Gondolok itt például arra, hogy milyen egyéni felelősségünk van például az adat termelésben, az a felesleges adattermelésben, hogy a mesterséges intelligenciával szemben milyen ellenállási lehetőségeink vannak, hogy milyen megfigyelési módszerek, rendszerek vannak az interneten, amikről jó,
1: ezekre
3: hogyha tudunk.
1: Ezekre mind rávilágít?
3: Igen, igen. És még van egy olyan munka is, ami pedig a környezeti lábnyomával is foglalkozik ennek a dolognak, hogyan készülnek a mesterséges intelligenciák, hogyan készülnek az ezeket használó eszközök, milyen nyersanyagokat használnak fel, stb. Stb. Szóval ezek kicsit olyan földhöz ragadtabbak, kézzelfoghatóbbak, és aztán az emeleti térben, amit egyébként nagyon fiatal korosztálynak nem is feltétlenül ajánlunk, ott azért súlyos mentális, pszichésen megterhelő témák vannak, ahol egyrészt ez a pszichés oldal, másrészt pedig a testünknek a testünk és a technológia találkozása, illetve a különböző platformokon
1: hát
3: a test felhasználása is szóba kerül.
1: És hogy hat ránk?
3: Így van, hogy hat ránk, illetve milyen visszaélések lehetnek ezzel. A legutolsó mű az egész konkrétan a manoszférával, az úgynevezett manoszférával és az incel mozgalommal foglalkozik. Uh-huh. Ugye ezek főleg online mozgalmak, csoportok, akik hát erősen nőgyűlölő férfiakból állnak, és igazából az az érdekes, hogy bár azt mondtam, hogy a földszinten vannak ilyen megfogható materiális oldalai a kiállításnak, tulajdonképpen mindezeknek az online folyamatoknak mindennek van valós következménye is, így például ennek a csoportnak a működésének is.
1: Hát szerintem ez a kiállítás, ez úgy kell, mint egy falat kenyér a mai világban.
3: Nagyon fontos szerintem is.
1: Elővigyázatosságban, talán tükröt is tart, ugye?
3: Igen, igen.
1: Nekünk.
3: Igen, igazából ez volt a célom ezzel a kiállítással. Nem terveztem ennyire pesszimistára, mert azért azt kimondhatjuk, hogy igen, nem túl vidám a helyzet. Ugye a címben ez kérdőjellel van feltéve, hogy bejelentkezve maradunk, vagy sem. És hát aztán persze mindenki eldöntheti maga, de valójában az rajzolódik ki a kiállítás során, meg hogyha ebbe a témába egy kicsit bele ássuk magunkat, hogy valójában nagyon sok esetben nincs már választási lehetőségünk, hogy használjuk-e ezeket az eszközöket, nincs rálátásunk arra, hogy az általunk megosztott, akár nagyon személyes tartalmakat ki használja fel, hogyan használja fel. Szóval igen, viszonylag kicsi a ráhatásunk, ezért nem túl optimista a kiállítás, de alapvetően a célom az volt, hogy egy ilyen kritikus szemléletet talán átadni a látogatóknak, mert hogy egyébként azért van még lehetőség arra, hogy ha ezeket az eszközöket, ezeket a platformokat tudatosan használjuk, akkor talán egy kicsit kevesebb a sérülés kockázata, vagy a különböző veszélyeknek a lehetősége.
1: De ez valahol, most ahogy hallgatlak, megrakom össze a mozaikokat, ez prevenció is.
3: Lehetne az, hogyha elegen jönnek.
1: Hát menjenek is, minél több.
3: De nagyon, igen, nagyon remélem,
1: örülök, hogy jöttél és
3: hozzájúl.
1: Beszélgetünk. Látom, hogy itt július 4-e a tárlatvezetés.
3: Így van, következő szombat.
1: 16 órától.
3: Igen, és lehet. Ha minden jól megy, akkor a művészek közül is néhányan csatlakoznak hozzá, úgyhogy első kézből is lehet tőlük hallgatni a műveikről információkat.
1: A finisszázs, ugye 8. hó 8-a, és azért beszélünk egy icipicit erről, mert nem érintjük eleget ezt a témát. Ugye most itt fel van ez tüntetve, de mit jelent a ti területeteken ez a szó? Nyilván a finálét, ugye?
3: Igen, abszolút. A kiállítás zárását ünnepeljük, és szervezünk valami programot, amivel...
1: Szóhasználatotokban, de hogy az is egy ünnep, a zárás?
3: Igen, egy kicsit szomorúbb ünnep.
1: Na, de nem a közönség előtt szeditek le a...
3: Nem. Általában ez valami olyan program, ami elbúcsúztatja a kiállítást, kicsit felhívja figyelmet arra, hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy megnézzék a látogatók. ezt mi azért taktikusan nem az utolsó-utolsó napra szoktuk szervezni, hanem az utolsó yes. előtti napra, úgyhogy...
1: Mondd el a művészeket, akik ott kiállítanak.
3: Csak név szerint, vagy meséljek is róluk?
1: Hát is,
3: a meséljek róluk, lehet egy kicsit hosszú.
1: Jó, akkor csak így random jelleggel akár.
3: Jó, jó.
1: Csak akkor megemlítve.
3: Elmondom azokat, akik először, akik a földszinten vannak, az Cséfalvai András, Jakabos Júlia, Mézes Tünde, Maxim Kodak, Pap Sándor Dávid, Joanna Moll, illetve egy művész duó, Kate Crawford és Vladan Jóler. Uh-huh. És az emeleten találkozhatunk Eva és Franco Mattes, szintén egy duó munkáival, Kovács Máté, Szabó Nóra, illetve Sandra Singh.
1: Neked teljesen bele kellett az ő munkásságukba ásnod magad?
3: Volt, akit úgy találtam, hogy a munkásságukat ismertem, vagy onnan kezdtem el a kutakodást, és aztán találtam meg azt a konkrét művet, amit kiállítottunk, de volt, akinél azt a konkrét művet találtam meg, ami aztán bekerült a kiállításba. Uh-huh. Úgyhogy ez változó volt teljesen.
1: Mennyire egyértelműek az alkotások? Tehát oké, hogy itt van ez az
3: igen, ez a igen, hogy mennyire könnyű értelmezni.
1: Igen.
3: Szerintem bizonyos rétegeit mindegyiknek egészen
1: értőnek
3: könnyen
1: kell
3: lehet.
1: Lennünk?
3: Nem. Szakértőnek semmiképp. Uh-huh. Se a témában szerintem, se a képzőművészetben. Van egy-két olyan poétikusabb munka, aminek mondjuk nem biztos, hogy elsőre azt érezzük, hogy uh-huh. mindent értünk belőle. De egyrészt ahhoz ezért is fontos, hogy mi mindig adunk kapaszkodót a látogatónak. Másrészt meg nem is biztos, hogy minden réteget kell érteni.
1: Uh-huh, világos.
3: És egyébként van néhány mű, ami kifejezetten narratív, gondolok itt például néhány videóra, van olyan szöveget is tartalmazó mű, amit egészen könnyű értelmezni. És egyébként ezért is szeretem azt, hogy ez a kis kiállításvezető, ezek a műleírások, ezek nem a falra kerülnek, hanem kézbe vihetők. Egyrészt, mert azért egy ilyen méretű kiállításnál ez már egy egészen nagy szövegmennyiség, szóval uh-huh. érdemes akár haza is vinni ezt a vezetőt, és otthon még olvasgatni, hogyha a kiállítótérben nem annyira szeretnénk erre időt szánni. Másrészt meg szeretem azt, hogy megadjuk a választás lehetőségét uh-huh. a látogatónak. Szóval, hogyha szeretne olvasni róla, és kell neki kapaszkodó, akkor megadjuk.
1: Akkor
3: de hogyha önállóan szeretné értelmezni, és tényleg csak azt befogadni, amit a kiállítótérben lát, és amit a művekből ő ott be tud fogadni, akkor erre is van lehetősége. Uh-huh. Tehát
1: jön az örök kérdés hozzád, hogy hányszor láttad már?
3: Én a kiállítást? Úristen, rengetegszer.
1: Milliószor?
3: Hát rengetegszer.
1: Jó, hát ahogy illik, oké. Okay. De hogy a kérdés igazi lényege az, hogy tud-e neked minden egyes alkalommal újat adni? Tehát találsz-e benne ennyi kutató munka után?
3: Hogy minden egyes alkalommal azt azért nem merném állítani, de pont például a tárlatvezetések alkalmával, főleg amikor közösen a művészekkel tartjuk ezeket, illetve amikor mondjuk a látogatók kérdeznek tőlem, akkor valahogy mindig felmerülnek újabb és újabb uh-huh. rétegei a történetnek, vagy újabb olyan, főleg azokat találom mindig újnak, amikor a művek között új összefüggéseket találok, uh-huh. amit addig például nem vettem észre. Nagyon érdekes az, hogy amikor a kiállítást szerveztem, amikor írtam ezeket a szövegeket, akkor például nem kristályosodott még ki előttem az, hogy mennyire sokszor jelenik meg a kiállításban az a tény, hogy a mesterséges intelligencia, bármennyire is úgy gondolunk rá, mint egy önálló entitás, ami túl fog minket nőni, jelen állapotában emberi tudásból dolgozik. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos megoldó kulcs több műhöz is a kiállításon, hogy jelenleg az AI azt tudja, amit mi átadunk neki, és aztán azt szuperül használja, meg nyilván tovább tudja egy picit gondolni a dolgokat. Alapvetően most ő csak keres abból a több ezer évnyi tudásból, igen, amit mi összehalmoztunk neki.
1: Na de itt ebbe is ezer évnyi, vagy több ezer évnyi tudás van?
3: Hát, remélem.
1: Minden gondolom egyetemes.
3: Igen. Igen.
1: Egyetemes igazságokkal.
3: Annál szerintem szűkebbek a keresztmetszetek, hogy egyetemes igazságra lehessen beszélni, de levonhatóak belőle uh-huh. azok is. Bizonyos részeknél, igen.
1: Ha már megkérdeztem, hogy tud-e új nézőpontot adni számodra, de például te tanultál ebből?
3: Rengeteget.
1: A saját magadra? Nézd a közösségi, meg egyáltalán ezt az egész hozzáállást?
3: Iszonyú sokat. És ezt mondom úgy, hogy egyébként én is rengeteget használom a közösségi médiát, sajnos
1: hát mi
3: szabadidőben is, szóval, hogy én is bele tudok csúszni a scrollolásba és a végtelen, nem tudom, videók loopjába, de nagyon, nagyon én is azt gondolom, hogy sokkal tudatosabb vagyok, és mondok egy nagyon konkrét példát, az online megfigyelhetőségünknek az egyik nagyon fontos eszköze, ezek a kis sütik, a cookie-k.
1: Amiket elfogadunk,
3: pontosan.
1: És azzal ahhoz járulunk hozzá, hogy akkor onnantól minket figyelnek?
3: Abszolút.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Ezt még én
3: sem tudtam. Úgyhogy például én azóta, amióta foglalkozom ezzel a témával, azóta, ahol lehetőség van rá, nincs minden oldalon egyébként erre lehetőség, de ahol lehetőség van rá, ott elutasítom a sütiknek a használatát.
1: Na, jól mondtad.
3: Úgyhogy persze van ezeknek a sütiknek is előnye, borzasztóan hangzik, hogy megfigyelnek minket, de egyébként vannak olyan sütik, amik például nagyon sokkal kényelmesebbé is teszik az életünket. Szóval mindent úgy kell nézni, ezért is mondtam ezt a kritikusságot, hogy igen, nem optimista ez a kiállítás, nagyon sokszor az árnyoldalát mutatja meg az online életünknek, de hogy azért ezek az eszközök, ezek a platformok mindig kétélőek, szóval abszolút elismerjük, én is elismerem, hogy rengeteg pozitív hatása is van ezeknek, és haszna is van. Szóval ugyanígy van ez a sütiknél is, de például én magamon észrevettem, hogy azokat most már így, ahol lehet, elutasítottam.
1: Na hát, de látod, most már csak ezzel mennyit segítettél.
3: Igen, igen.
1: És hát, ha elmennek a kiállításra a kedves hallgatók, akkor még több ilyen napi gyakorlati eszközt is
3: így van,
1: hazavihetnek majd magukkal.
3: Remélhetőleg. És hát, ha más nem, ha nem is gyakorlati jó tanácsokat, de például egy tudatos szemlélet az szerintem nagyon fontos.
1: Az már felér azzal, szerintem.
3: Az már egyébként igen, igen.
1: Mindig kérdezem, mert tényleg ez is őszintén érdekelt, ezek művész emberek. Nem olyan egyszerű a gondolom az érzelemviláguk. De ettől függetlenül lehet velük dolgozni?
3: Hogyne.
1: Főleg a kortárs
3: alkotókkal. Én nagyon szeretek, szóval nekem nagyon izgalmas mindig, főleg amikor például egy új műalkotás készül, amiben mondjuk én egy kicsit jobban bevonódok, vagy jobban meg tudom figyelni az alkotási folyamatot. Hát az nekem fantasztikus élmény, amikor látom azt, hogy egy művész mennyire máshogy gondolkozik, vagy mennyire kreatív módokon gondolkodik, és mondjuk egy információt, amit szeretne átadni a művel, mert hogy ahogy ugye beszéltük is, gyakorlatilag edukatív célja is van ennek a kiállításnak, és tényleg nagyon sokat lehet tanulni ezekből a művekből, hogy azt az információt, azt a tanulságot akár, azt milyen nyelven fogalmazza meg, hogy milyen módokat talál arra, hogy átadja ezt az információt, hogy szóval, hogy nem az az egyetlen módja az információ átadásnak, hogy elmondjuk, leírjuk, hanem nagyon sokféle módja lehetséges ennek, és ez nagyon izgalmas.
1: Érdemes akkor most ezt pontot megtanulni. Igen. Nálatok egyébként. Volt olyan, hogy nem is vérre menően, de vitatkozni kellett, hogy mi maradjon ki, vagy mi kerüljön be?
3: Most szerintem nem.
1: Vagy ez egy békés.
3: Nem, ez egy nagyon békés. Igen, hát én ez abszolút, ez egy, azért a kurátor és művész együttműködés, az egy szimbiózis, szóval, hogy nem, én nem hierarchiaként tekintek rá. Együtt világos. Dolgozunk a kiállításon, együtt csináljuk, szóval
1: tehát
3: mindenki.
1: Tehát partnerek volt tényleg, ahogy mondod,
3: igen,
1: mindenki.
3: Igen, abszolút. Úgyhogy...
1: Egyébként ezeket megérzi a látogató? Hogy mikor van szimbiózis?
3: Hát, remélem, de igazából, ha nincs is szimbiózis, vagy mondjuk vannak feszültségek egy kiállítás szervezése során, annak a kiállításban azt hiszem, hogy akkor sem szabad, hogy nem
1: szabad,
3: legyen.
1: Hogy,
3: igen, mert azért a kiállítás az a fő cél, az felülállal azon, hogy mondjuk van néhány személyes ellentét, vagy eltérő munkamódszer, ami pici surlódást okoz. A fő cél az az, hogy a kiállítás jó legyen. Úgyhogy...
1: Ja, abszolút, abszolút. Mit tapasztalsz, hölgyek vagy urak látogatják elsősorban?
3: Szerintem vegyes teljesen. Vegyesen? Igen.
1: Meg az életkor is?
3: Igen. Egyenőre igen. Nekünk szerintem a Budapest Galériában azért van egy jó középgenerációs, illetve idősebb generációs látogatói körünk.
1: Stabilan?
3: És azt gondolom, hogy igen. De ugyanúgy a fiatalok is jönnek hozzánk, és egyébként talán a fiataloknak ez a téma még jobban érdekes, vagy talán még izgalmasabb, annak ellenére, hogy ők sokkal többet tudnak erről a témáról már, mint hogy például a Z generáció, ők ugye ebben nőttek fel, tehát náluk már alapból van egy szélesebb ismerettség ebben a témában, tájékozottság és talán kritikusság is, de abban bízom, hogy még mindig tud nekik újat mondani ez a kiállítás, hiszen mondjuk képzőművészeten keresztül feldolgozva nem biztos, hogy találkoztak ezekkel a témákkal.
1: Biztos vagyok benne. No, most van az a lélektani pillanat a végén, hogy mondd el kérlek a web címet, hogyha bárki még több információt akar, akkor hol keresse?
3: Budapestgaléria.hu a weboldalunk, okay. Ott minden információ megtalálható.
1: Augusztus 8-ig?
3: Augusztus 9-ig van a kiállítás,
1: ja, bocsánat,
3: 8-án okay. Lesz az a záróesemény.
1: Oké, okay, már megjegyeztem.
3: Így van, és július 4-én pedig a következő tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket.
1: Bejelentkezve maradunk. Örültem neked.
3: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Sok csillogó szempárt, mint mindig, akkor tiéd is csillogni fog. Kollár Dalma Eszternek köszönöm, hogy itt volt, a kiállítás kurátorának, és tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Oszkó Jakab Natáliának és Kollár Dalma Eszternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: További miniszteri felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól. Pozitívak a MOL-Bubi tesztidőszakának első tapasztalatai. Hivatalosan is megdőlt tegnap az abszolút meleg rekord hazánkban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Duna vízének felmelegedése miatt a Paksi Atomerőmű szakemberei az elmúlt napokban több mint negyedével csökkentették az erőmű teljesítményét. A további leterhelések megakadályozása érdekében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn részleges és korlátos felmentést adott az előírások alól, amelyet ma 3 nappal július 3-áig meghosszabbítottak. A hatályos szabályok szerint azonban egy naptár évben legfeljebb 15 napnyi rendkívüli engedély adható ki, amelyből a mostani felmentéssel már 5-öt felhasználtak. Míg tart a megújult MOL-Bubi 3.0 tesztidőszaka, a szolgáltatás pedig közel 100 felhasználó próbálta ki, és a rendszer közel 1000 bérlésen van túl. A június 19-én indított zárt teszt kezdeti visszajelzései pozitívak, a bringások különösen az elektromos rásegítésű kerékpárokat kedvelik, amelyeket könnyen kezelhetőnek tartanak. Emellett a felhasználók a bicajok praktikus megoldásait, például az ülés egyszerű állíthatóságát is pozitívan értékelték. A próbaüzem alatt folyamatosan jelennek meg újabb kerékpárok Budapest utcáin, és a következő lépés az, hogy holnap már az ügyfelek számára is elérhető a teszt, melynek célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. Rekordok napja volt a KED Magyarországon. Hivatalossá vált, hogy Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. Ez a valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet az országban, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi csúcsot Kiskunhalas tartotta 2007-ben 41,9 Celsius fokkal. Megdőlt az országos napi maximum rekord is. A korábbi 2022-es Berettyóújfalui 39,6 fok volt, ehelyett már a Széchenyi érték számít csúcsnak. A fővárosban szintén történelmi meleg volt tegnap. Budapest lágymányos állomáson 41 Celsius fokot mértek, ami felülmúlt a 2007-es 40,7 Celsius fokos Pest-Szentlőrinci abszolút rekordot, és a 2022-ben Újpesten mért 38,2 fokos napi csúcsot is. A Kettlő debreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához már csak a hatósági engedélyek hiányoznak, közölte a vállalat a telephelyen tartott sajtótájékoztatón. A cég 2011-es alapítása óta világpiaci vezetővé vált, 2025-ben 40%-os részesedéssel az elektromos autók akkumulátorpiacán. A debreceni beruházás első üteme 7,34 milliárd euróból valósult meg, 3 gyártósoron naponta 700 modult készítenek, eddig 400 ezer készült, és már 100 ezer európai autóban van debreceni modul. A gyárban 1470 dolgozó van, évvégére 2300 főre bővítenék a létszámot. A Kettlő saját környezetvédelmi monitoringot működtet, tavaly 30%-kal csökkentette vízfelhasználását, a cellagyárban látogató központ is nyílik majd Debrecenben. Távvezetékjavítás miatt a 28-as és 28-as jelű villamosok csütörtökön és pénteken, illetve július 6-ától 9-ig minden nap 10 és 12 óra között nem járnak a Kada utca, Maglódi út és az új köztemető között. A javítás ideje alatt a 28-as és 28-as jelű villamosok 28-as jelzéssel csak a Blahalújza tér és a Kada utca, Maglódi út között közlekednek. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös buszokkal lehet utazni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: További miniszteri felmentést kapott a Paksi Atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól. Pozitívak a MOL-Bubi teszt időszakának első tapasztalatai. Hivatalosan is megdőlt tegnap az abszolút melegrekord hazánkban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Duna vízének felmelegedése miatt a Paksi Atomerőmű szakemberei az elmúlt napokban több mint negyedével csökkentették az erőmű teljesítményét. A további leterhelések megakadályozása érdekében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn részleges és korlátos felmentést adott az előírások alól, amelyet ma 3 nappal július 3-áig meghosszabbítottak. A hatályos szabályok szerint azonban egy naptárévvel legfeljebb 15 napnyi rendkívüli engedély adható ki, amelyből a mostani felmentésre már 5-öt felhasználtak. Míg tart a megújult MOL-Bubi 3.0 teszt időszaka, a szolgáltatást eddig közel 100 felhasználó próbálta ki, és a rendszer közel 1000 bérlésen van túl. A június 19-én indított zárt teszt kezdeti visszajelzései pozitívak, a bringások különösen az elektromos rásegítésű kerékpárokat kedvelik, amelyeket könnyen kezelhetőnek tartanak. Emellett a felhasználók a bicajok praktikus megoldásait, például az ülés egyszerű állíthatóságát is pozitívan értékelték. A próbaüzem alatt folyamatosan jelennek meg újabb kerékpárok Budapest utcáin, és a következő lépés az, hogy holnap már az ügyfelek számára is elérhető a teszt, melynek célja, hogy még szélesebb körű visszajelzések támogassák a rendszer véglegesítését. Rekordok napja volt a KEDD Magyarországon. Hivatalossá vált, hogy Széchenyben 42 Celsius fokot mértek. Ez a valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet az országban, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi csúcsot Kiskunhalas tartotta 2007-ben 41,9 Celsius fokkal. Megdőlt az országos napi maximum rekord is. A korábbi 2022-es Berettyóújfalui 39,6 fok volt, ehelyett már a Széchenyi érték számít csúcsnak. A fővárosban szintén történelmi meleg volt tegnap. Budapest lágymányos állomáson 41 Celsius fokot mértek, ami felülmúlt a 2007-es 40,7 Celsius fokos Pest-Szentlőrinci abszolút rekordot, és a 2022-ben Újpesten mért 38,2 fokos napi csúcsot is. A Kettlő-Debreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához már csak a hatósági engedélyek hiányoznak, közölte a vállalat a telephelyen tartott sajtótájékoztatón. A cég 2011-es alapítása óta világpiaci vezetővé vált. 2025-ben 40%-os részesedéssel az elektromos autók akkumulátorpiacán. A debreceni beruházás első üteme 7,34 milliárd euróból valósult meg. 3 gyártósoron naponta 700 modult készítenek, eddig 400 ezer készült, és már 100 ezer európai autóban van debreceni modul. A gyárban 1470 dolgozó van, évvégére 2300 főre bővítenék a létszámot. A Kettlő saját környezetvédelmi monitoringot működtet, tavaly 30%-kal csökkentette vízfelhasználását, a cellagyárban látogató központ is nyílik majd Debrecenben. Távvezetékjavítás miatt a 28-as és 28-as jelű villamosok csütörtökön és pénteken, illetve július 6-ától 9-ig minden nap 10 és 12 óra között nem járnak a Kada utca, Maglódi út és az új köztemető között. A javítás ideje alatt a 28-as és 28-as jelű villamosok 28-as jelzéssel csak a Blahalújza tér és a Kada utca, Maglódi út között közlekednek. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös buszokkal lehet utazni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két színházi előadás a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadon lesz. Az első július 13-án hétfőn 19 órától Csengetett Milord. Az özvegy Lord Meldrum öccsével, anyósával és két lányával éli a 20-as évek Londonjának felső 10 000 életét. A kényelmüket szolgáló szakácsnő, az inas, a komornyik, a szobalány legalább olyan színes egyéniségek, mint a ház urai, de ezt pontosan tudják a sorozatból. Kedves hallgatóink, Molnár Piroska játssza Lady Lavendert, ahogy ott van Gyabronka József, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Pataki Ferenc, Bíró Panna Dominika, Rezes Dominika, Cseh Judit, Sipos László Márk Lasbja és Ficere Béla is az előadásban. Orlai Tibor a producere egyébként, és Kocsis Gergely rendezte. Aztán július 16-án csütörtökön 18 órától jön a Piros Esernyő, zenés mesejáték a Szentendrei Teátrum előadásában, de ott a Városmajorin természetesen. Pirkó, a kis cica, izgatottan várja a születésnapját. A torta mellé egy csodálatos piros esernyővel is megajándékozzák a szülei. Rögtön ki is próbálnám, sehol egy felhő, hét ágra süt a nap. Azért biztos, ami biztos, mégis magával viszi a piros esernyőt. Hogy legalább megmutassa a barátainak, jól is teszi, mert hamarosan kiderül, mi mindenre jó egy ilyen szép esernyő. És mire a nap véget ér, új barátokra is szert tesz. Presser Gábor és Csetény Janikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátékát Lőkös Ildikó szellemes átdolgozásában 5 év fölötti gyerekeknek és szüleiknek szánják, igazi családi színház a Kolibri Volt társulati tagjainak előadásában. A fülbemászó dalok élő zenével csendülnek fel Darvas Bence hangszerelésében. Az előadás látványvilágát és a csodálatos bábokat Mihak Gábor tervezte, sok derűs pillanatot és váratlan fordulatot ígérő produkció rendezője pedig Vidovszky György volt, Pirkót Nyirkó Krisztina, Pumit pedig Nizsai Dániel játsza. Kedves hallgatóink, július 16 csütörtök, este 18 óra.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ruf Bálint miniszter. Feloldják a kormány Facebook oldalán a korábbi felhasználói letiltásokat. Teljesen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés éjjel Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövő hét hétfő kedre rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A házelnököknek címzett indítvány szerint összesen 7 javaslatot tárgyal az országgyűlés. Terítékre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról szóló javaslat, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezése, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon. A közzétett videóban már látható, ahogy végig görgetik a tiltott felhasználók listáját, és azt írják, olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. A fővárosi távfőrendszerét főtáv divíziója keretében üzemeltető budapesti közművek több hónapig tartó tárgyalások után megbízási szerződést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. Az együttműködés célja egy majdani döntést megalapozó tanulmány közös elkészítése a Paksi Atomerőmű hőjének a fővárosi távfűtési rendszerbe történő eljuttatásának lehetőségéről. A beruházás révén számottevően csökkenhetne a Dunavizének hőterhelése, továbbá a jelentős széndioxid kibocsátás csökkenés mellett tovább mérséklődne az ország földgázimport függése. A vizsgálat lezárása a negyedik negyedévben várható. Mától teljesen megújul Budapest éjszakai közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ a MÁV csoporttal és a Közlekedéstudományi Intézettel együttműködve olyan hálózatot vezet be, amely a nappali útvonalakhoz igazodik, gyorsabb eljutást és jobb átszállási kapcsolatot kínál. Új közvetlen járatok indulnak, többek között Soroksárra, Rákospalota-Újfalu térségébe, valamint Rákosszentmihályra, Budafokra és Budatétényre. A rendszerben megjelennek az éjszakai trolibuszok is. A 980-as a belváros és az Örsvezértere között jár, hétvégente pedig a 972-es is közlekedik. Gyorsabb lesz az eljutás Pécerre, Gödöllőre, Budaörsre, Budakeszire és Törökbálintra is, több járat pedig a lakótelepek és kertvárosi részek jobb feltárását biztosítja. A bevezetés első napjaiban a BKK munkatársai több csomópontban segítik az utasokat. A Bethesda Gyermekkórház a magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére figyelmeztet, miután fél éven belül 3 fiatal került az intézmény égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. Az elmúlt 5 évben 11 fiatalt kezeltek ott. 10 vasúti szerelvény tetejére másztak egy gyermek villanyoszlopra. A 11-17 éves fiúk súlyos maradandó sérüléseket szenvedtek, több esetben végamputációra is szükség volt. A Bethesda Gyermekkórház szakemberei hangsúlyozzák, a tragédiához nem kell megérinteni a vezetéket, a 25 ezer voltos áram akár 1,5 méterről is áthúzhat. A budapesti kórház a témában egy rövid videót is közzétett honlapján. A budai Váregyes tére Hollywooddá változott, ugyanis a Budapesten forgató Arnold Schwarzenegger nem csak a The Kellys című akció vígjáték főszereplője, hanem múlt pénteken ő vezette le a film rendezője Brad Payton esküvőjét. A szertartáson ott voltak a produkció sztárjai, Jenna Davis és Liam Hemsworth is, így a halászbástya igazi filmes díszletté vált. A 78 éves Schwarzeneggert az elmúlt hetekben többször is láthattuk Budapesten, rendszeresen biciklizik, és természetesen edzőterembe is jár. A Schlager FM híreit Tutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. Az zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemondanak tiszteletdíjukról a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai. Új fejlesztésekkel segíti a tájékozódást és az utazás tervezést a VKK. Elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jelszai Mari Díjas színésznő érdemes művész. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója, közleményében azt írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatok az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza. Orbán Gábor tudatta, az ügyvivői tevékenységre tekintettel az alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagjai július 1-től lemondanak tiszteletdíjukról, vagy azt felajánlják a Semmelweis Egyetemnek. A Budapesti Közlekedési Központ több új fejlesztést vezetett be június végétől, amelyek egyszerűbbé teszik a tájékozódást és az utazás tervezést. A forgalmi változásokról szóló információk immár 770 busz modern, széles képernyős monitorán is megjelennek szöveges formában. A BKK az esélyegyenlőség erősítése érdekében a futárkijelzőkön, valamint 262 közterületi és 41 aluljárói monitoron valós időben jelöli az alacsony padlós járműveket. Ez különösen azokon a villamos vonalakon hasznos, ahol magas és alacsony padlós járművek vegyesen közlekednek. A fejlesztések célja, hogy az akadálymentes közlekedés kiszámíthatóbb és könnyebben tervezhető legyen. 97 éves korában elhunyt Csernus Marian Kossuth és Jelszai Mari Díjas színésznő érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze, adta hírül a Magyar Színház. Egyik leghíresebb és legfontosabb önálló estje a Vizsolyi Biblia volt. Ezt a saját maga által szerkesztett produkciót 4 évtizeden át több mint 350 alkalommal adta elő a közönségnek. 93 évesen is aktívan